Érezzétek a jó zenét egész nap. Egész nap. Egész nap. Egész nap. Egész nap. Érezzétek a jó zenét egész nap. Fox FM.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. Szabotázs okozhatta azt a műszaki hibát, amely kedd reggel Hollandia jelentős részén megbénította a vasúti közlekedést, közölte a holland vasúti infrastruktúrát kezelő ProRail, írja az MTI. A társaság tájékoztatása szerint több helyszínen szándékosan a sínekre helyezett tárgyakat találtak, amelyek zavart okoztak a vasúti jelzőrendszerek működésében. Tegnap megválasztotta az Alkotmánybíróság 5 új tagját az országgyűlés titkos szavazással. A képviselők Kronoszki Nórát, Kovács András Györgyöt, Ligeti Miklóst, Orosz Árpád Gábort és Szomora Zsoltot a Tisza párt frakciójának jelöltjeit választották meg alkotmánybírónak. Mindannyiukra 137 igen és 6 nem szavazat érkezett. Idén 10 éves a felújított Deákház, ebből az alkalomból szeptember 26-án különleges programmal ünnepel a Paksi Városi Múzeum. A várható programokról Pekárikné Bakó Eszter múzeum pedagógus beszélt rádiónknak.
2: Szeptember 26-án 13:30-14:00 egy családi napot szervezünk. Abból az alkalomból, hogy a múzeumnak a kiállítása a Paksi Metszet 10 éves lett. Sok érdekes programmal várjuk a családokat, gyerekeket, érdeklődőket. 9:30 egy alkotópályázat eredményhirdetésével várjuk a látogatókat. 11:00 a Fabula Bábszínház, Réz László és az Ördögök című bábjátékot nézhetik meg. Ez egy hagyományőrző vásári bábjáték, amit szerintem nagyon sok felnőtt is ismerhet gyermekkorából. 12:00 megvágjuk a tortát, tehát egy tortára is vendégül látjuk a látogatóinkat, illetve nagyon sok más programmal is készülünk. Lesznek kézműves foglalkozások, nagyon népszerű a keresőjáték, most születésnapi lufik nyomába eredhetnek a gyerekek. A rendezvényünkön készülünk lufi hajtogatással, illetve érkezik hozzánk Túri Alfréd, Eszter Gályos, aki folyátékokat hoz a gyerekeknek, a gyerekek kipróbálhatják az esztergálás mesterségét, illetve Blatt Szilvia pedig arcfestéssel várja a gyerekeket. Ezek folyamatos programok lesznek a rendezvény során. Sok szeretettel várunk minden érdeklődő családot, gyermeket a programunkra.
1: Október 5-e a jelentkezési határidő a Paksi Amatőr Pop Rock Jazz Fesztiválra. A 29 éves múltra visszatekintő tehetségkutatóra olyan amatőr zenekarok jelentkezését várják, akik nem rendelkeznek lemezszerződéssel. Jelentkezni a paksi poprockjazz.hu oldalon keresztül lehetséges, a fesztiválra november 7-én kerül sor. A nagydorogi baptista gyülekezet szeptember 12-én rendezte meg a templomok éjszakáját. A program során az érteklődők megismerhették a baptisták hitvallását és a gyülekezet történetét, emellett biblia és festmény kiállítás, valamint keresztény zenei kultúra bemutatása is várta őket. A látogatók régi fényképeket, dokumentumokat és gyülekezeti emlékkönyveket is megtekinthettek, a szervezők pedig zsíros kenyérrel és teával kínálták a résztvevőket.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
1: Szeptember 8-a és 12-e között az észtországi Jõgeva városában rendezték meg az U19-es férfi floorball világbajnokság selejtezőit, de nem jutott ki a 2027-es rigai VB-re a magyar csapat, melynek tagja volt a Paksi Tel Kristóf is. Az ellenfelek Észtország, Szlovénia, Ukrajna, Ausztria és Nagy-Britannia voltak. Két győzelemmel zárták a tornát a magyarok Ukrajnához hasonlóan, de a rosszabb gólkülönbség miatt a csoport negyedik helyén végeztek, így lemaradtak a továbbjutásról. Tel Kristóf ennek ellenére tele élményekkel és tapasztalattal zárta a tornát. Az eszi 11-es diákja a felnőtt válogatottságot tűzte ki célul.
3: Inkább az élmény volt itt a nagyobb, mint az eredmény. Egy hetet voltunk kint, én életemben először repültem. Nagyon jó érzés volt ott lenni. 5 csapattal játszottunk, 5 válogatottal. Először játszottunk a szlovénokkal, a szlovénokat megvertük 7-3-ra, utána játszottunk az észtekkel, ott kikaptunk 9-2-re, utána játszottunk egy nagyon kemény szoros meccset az osztrákokkal, ott 6-2-re kaptunk ki, utána az ukránok következtek a sorba, ott 11-3-ra veszítettünk, ott az mélypontnak élte meg a csapat, illetve utána az utolsó meccs a britek ellen volt, ott pedig tudtunk nyerni 8-2-re. Nyilván a játékomban nem voltam elégedett, mert nem tudtunk eredményesek lenni, nem tudtunk kvalifikálni, de mindenképpen pozitív élményeket értem haza, mert győzelemmel tudtuk zárni a selejtezőt, illetve góllal tudtam zárni, úgyhogy ez nekem nagyon kis jó kis tapasztalat a szívemben. Pestre igazoltam, és ott lesz majd osztrák bajnokságra fogunk indulni, úgyhogy lesz majd nemzetközi mérkőzésünk. Ugye lesz ugye az OB1-es meccsek, ugye a felnőtt első osztály, illetve lesznek majd a diákolimpiák, lesz azért program.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most. Csak hazai a paksfm-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
4: Paksfm.
0: Összeköt.

0: volt a Csak Hazai. A legjobb hazai slágerekkel a Paks FM-en. Paks FM. Összeköt. Mindjárt folytatjuk az élesztővel. Hírek a Paks FM-en.
1: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. Szabotázs okozhatta azt a műszaki hibát, amely kedd reggel Hollandia jelentős részén megbénította a vasúti közlekedést, közölte a holland vasúti infrastruktúrát kezelő ProRail, írja az MTI. A társaság tájékoztatása szerint több helyszínen szándékosan a sínekre helyezett tárgyakat találtak, amelyek zavart okoztak a vasúti jelzőrendszerek működésében. Tegnap megválasztotta az Alkotmánybíróság 5 új tagját az országgyűlés titkos szavazással. A képviselők Kronoszki Nórát, Kovács András Györgyöt, Ligeti Miklóst, Orosz Árpád Gábort és Szomora Zsoltot a Tisza párt frakciójának jelöltjeit választották meg alkotmánybírónak. Mindannyiukra 137 igen és 6 nem szavazat érkezett. Idén 10 éves a felújított Deákház, ebből az alkalomból szeptember 26-án különleges programmal ünnepel a Paksi Városi Múzeum. A várható programokról Pekárikné Bakó Eszter múzeum pedagógus beszélt rádiónknak.
2: Szeptember 26-án 13:30-14:00 egy családi napot szervezünk. Abból az alkalomból, hogy a múzeumnak a kiállítása a Paksi Metszet 10 éves lett. Sok érdekes programmal várjuk a családok, a gyerekeket, érdeklődőket. 9:30 egy alkotópályázat eredmény hirdetésével várjuk a látogatókat. 11:00 a Fabula Bábszínház, Géz László és az Ördögök című bábjátékot nézhetik meg. Ez egy hagyományőrző vásári bábjáték, amit szerintem nagyon sok felnőtt is ismerhet gyermekkorából. 12:00 megvágjuk a tortát, tehát egy tortára is vendégül látjuk a látogatóinkat, illetve nagyon sok más programmal is készülünk. Lesznek kézműves foglalkozások, nagyon népszerű a keresőjáték, most születésnapi lufik nyomába eredhetnek a gyerekek. A rendezvényünkön készülünk lufi hajtogatással, illetve érkezik hozzánk Turi Alfréd, Eszter Gályos, aki folyátékokat hoz a gyerekeknek, a gyerekek kipróbálhatják az esztergálás mesterségét, illetve Blatt Szilvia pedig arcfestéssel várja a gyerekeket. Ezek folyamatos programok lesznek a rendezvény során. Sok szeretettel várunk minden érdeklődő családot, gyermeket a programunkra.
1: Október 5-e a jelentkezési határidő a Paksi Amatőr Pop Rock Jazz Fesztiválra. A 29 éves múltra visszatekintő tehetségkutatóra olyan amatőr zenekarok jelentkezését várják, akik nem rendelkeznek lemezszerződéssel. Jelentkezni a paksipoprockjazz.hu oldalon keresztül lehetséges, a fesztiválra november 7-én kerül sor. A nagydorogi baptista gyülekezet szeptember 12-én rendezte meg a templomok éjszakáját. A program során az érdeklődők megismerhették a baptisták hitvallását és a gyülekezet történetét, emellett biblia és festmény kiállítás, valamint keresztény zenei kultúra bemutatása is várta őket. A látogatók a régi fényképeket, dokumentumokat és gyülekezeti emlékkönyveket is megtekinthettek, a szervezők pedig zsíros kenyérrel és teával kínálták a résztvevőket.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
1: Szeptember 8-a és 12-e között az észtországi Jõgeva városában rendezték meg az U19-es férfi floorball világbajnokság selejtezőit, de nem jutott ki a 2027-es rigai VB-re a magyar csapat, melynek tagja volt a Paksi Tel Kristóf is. Az ellenfelek Észtország, Szlovénia, Ukrajna, Ausztria és Nagy-Britannia voltak. Két győzelemmel zárták a tornát a magyarok Ukrajnához hasonlóan, de a rosszabb gólkülönbség miatt a csoport negyedik helyén végeztek, így lemaradtak a továbbjutásról. Tel Kristóf ennek ellenére tele élményekkel és tapasztalattal zárta a tornát. Az ESZI 11-es diákja a felnőtt válogatottságot tűzte ki célul.
3: inkább az élmény volt itt a nagyobb, mint az eredmény. Egy hetet voltunk kint, én életemben először repültem, nagyon jó érzés volt ott lenni. Öt csapattal játszottunk, öt váratottal. Először játszottunk a szlovénokkal, a szlovénokat megvertük 7-3-ra, utána játszottunk az észtekkel, ott kikaptunk 9-2-re, utána játszottunk nagyon kemény, szoros meccset az osztrákokkal, ott 6-2-re kaptunk ki, utána az ukránok következtek a sorba, ott 11-3-ra veszítettünk, ott az mélypontnak élte meg a csapat, illetve utána az utolsó meccs a britek ellen volt, ott pedig tudtunk nyerni 8-2-re. Nyilván a játékomban nem voltam elégedett, mert nem tudtunk eredményesek lenni, nem tudtunk kvalifikálni, de mindenképpen pozitív élményeket értem haza, mert győzelemmel tudtuk zárni a selejtezőt, illetve góllal tudtam zárni, úgyhogy ez nekem nagyon kis jó kis tapasztalat a szívemben. Pestre igazoltam, és ott lesz majd osztrák bajnokság, fogunk indulni, úgyhogy lesz majd nemzetközi mérkőzésünk. Ugye lesz ugye az OB1-es meccsek, ugye a felnőtt első osztály, illetve lesznek majd a diákolimpiák, lesz azért program.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most kezdődik az élesztő. Good morning. A PaksFM reggeli ébresztő műsora. Induljatok el ma reggel is velünk. Élesztő! Élesztő minden hétköznap a PaksFM-en. Élesztő!

A 90-es évek egyik legnagyobb és meghatározó slágere egyébként a tinik körében volt elsősorban híres, és állítólag az amerikai középiskolák minden suli rádiója a szünetekben ezt a dalt játszotta. A Hanson fivérek egyébként ma is aktívak, és még mindig hárman együtt énekelnek, és ez olyan szép, egyébként a 97-es nagyslágerükkel indítottam az élesztőt. Jó reggelt mindenkinek, én Strasser Andi vagyok, és remélem, hogy mindenki velem tart ezen a reggelen is. 2026. szeptember 16-ára szerdára ébredtetek, itt járunk a hét közepén, Edit, Ditta és Ludmilla neve napja van, és egyébként 15 fok a vételkörzetünkben, illetve egészen pontosan 15,5 fokot mutat a hőmérő itt Pakson a stúdiónál. Hogy hány fok lesz? Kezdjük ezzel az időjárás jelentéssel. Nem tudom, hogy vagytok vele, de tegnap szinte a nyár volt újra. Olyan nagyon melegnek tűnt a napon elsősorban, ha mondjuk egy-egy felhő jött, akkor már egészen kellemes volt, de az olyan őszbehajló napok hirtelen, mint hogyha újra nyáriasra váltottak volna, és valóban így van, megérkezett a szeptemberi nyár, írja a meteorológiai jelentés, a mai napon is a napsütésé lesz a főszerep, felhők szinte nem is lesznek az égen, csapadék sehol nem várható, viszont többfelé élénk lökések kísérhetik a délies szelet. Viszont ha délies szél fúj, akkor az azt jelenti, hogy meleg szél fog fújni, nem pedig kellemesen hűvös. Ami a nappali csúcshőmérsékletet illeti, 24-25 fokos országos átlaghőmérsékletet jósolnak, úgyhogy ha süt a nap, az egészen kellemes meleg is lehet, úgyhogy nyárias öltözéket javaslunk. Zokni sem kell, egyébként már most reggel sem én úgy érzékeltem, és így is cselekedtem, úgyhogy nyárias szeptember közepi napra számíthatunk. Egyébként, ami a következő napok előrejelzését illeti, tulajdonképpen hőmérséklet tekintetében erre számíthatunk a következő két hétben is, viszont holnapra, illetve holnap utára, illetve jövő hét hétfőre némi nemű csapadékot ígérnek, az pedig nem fog rosszul jönni, nem fog rosszul jönni. A hétvége jó lenne, hogyha csapadékmentes lenne, mert nagyon-nagyon sok helyen rendeznek szüreti felvonulást, többek között Györkönyben és Simontornyán is. Ezzel is fogunk ma reggel foglalkozni, és akkor lássuk, hogy mivel. Egyébként a Simontornyai Szüreti Fesztivál főszervezője Bényi Bernadett, akiről megtudtuk, hogy Bényi Ildikó egykori televíziós műsorvezető rokona, szóval Bényi Bernadett tegnap volt a vendégem, ma pedig a györkönyiek érkeznek hozzám. Schweiger György, a település polgármestere, és Cserjésné Barbi szervező. Szombaton lesz a szüreti felvonulás és mulatság Györkönyben, többek között a Szerelem vonat című zenei produkcióval, úgyhogy kíváncsian várom, hogy mit hoznak és mit mesélnek majd. Egyébként Györkönyv mindig oda teszi magát, hogyha a rendezvényről van szó, ami pedig a szüreti felvonulását illeti. Ez az igazi, autentikus szüreti felvonulás van évről évre Györkönyvben is, úgyhogy jó lesz erről beszélgetni. Előtte egyébként a györkönyiek 8 órára érkeznek hozzám, előtte 7:30-ra várom Kelemen Istvánt, aki egy 18 éves fiatalember, Németkéről érkezik, de egyébként Pakson tanul a Vakbottyán gimnáziumban. Abból az alkalomból hívtuk meg, hogy Magyarország tehetsége díjat kapott a belügyminisztériumtól. Azt hiszem, hogy ezt nem sokan mondhatják el magukról. Nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy mivel érdemelte mindezt ki. Azt tudjuk, hogy valószínűleg jó tanuló, és a Celőke IASZ Egyesület keretein belül világbajnok is lett, úgyhogy hogy valószínűleg ilyen és hasonló érdemeket tudhat magáénak. És lesz még egy jó kis iskolás témánk 8:30 után. Nem tudom, hogy hallottatok-e már a suli nyugi programról. Stresszkezelést végeznek kis és nagyiskolások számára is, és állítólag ez a bizonyos suli nyugi program városunkba, Paksra, illetve a térségbe is megérkezett. Úgyhogy a téma helyi szakértői, Hanul Éva és kísérői érkeznek 8:30 után, és elmondják, hogy mi ez a suli nyugi program, mikor indult egyáltalán, hogyan végzik a tevékenységüket az iskolákban, és milyen eredményeket értek el, ha esetleg már ott tartanak. Szerintem ez egy nagyon izgalmas téma, szóval
klassz lesz ez a reggel is, arról nem is beszélve, hogy már reggel 6 óra óta játékban vagyunk, a Facebook oldalunkon újabb LL Junior koncert belépő jegyekért, mert hogy szombaton a szexuális születi napok keretein belül koncert lesz a Piac téren, és még lehet jegyeket nyerni tőlünk, de ez a mai játék az utolsó, úgyhogy természetesen a játék kérdését is hamarosan hozom, és ha mindannyian együtt vagyunk, akkor here we go, folytathatjuk együtt a Staccato 93-as lágerével, maradjunk a 90-es éveknél, bár folytatjuk is. Jó reggelt, nagyon jó készülődést mindenkinek!

0: Ébresztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: 6 óra 22 perc van, vagyis pontosan 8 perc múlva reggel fél hét. Üdvözlöm a most csatlakozókat is. Nyárias szeptemberi napra készülünk, a mai napon így öltözködjetek, miközben például Szicíliában többek között reptereket kellett lezárni az Etna miatt. Egyébként Európa nem csak legaktívabb, hanem legmagasabb vulkánja az Etna, amely újra kitört, nem tudom, láttátok-e a fényképeket és a videó felvételeket, 4 kilométeres a hamu felhő, ami miatt többek között járatokat kellett törölni, vagy áthelyezni repülőjáratokat. Rendkívül látványos, ugyanakkor nagyon komoly fennakadásokat okozott az Etna mostani kitörése. A 4 kilométert azt magasságra képzeljétek el, hogy 4 kilométer magasságig nyúlt föl a hamu felhő már a tegnapi nap folyamán. Egyébként az a vulkáni törmelék és hamu, ami mindig aktív Etnánál ilyenkor problémákat okoz, az ugye a környékbeli településeket is azért elég alaposan megszínezi. Hát most nem mondom, hogy hozzá vannak szokva, de igen. Egyébként augusztus eleje óta működik újra intenzíven az Etna, csak az elmúlt napokban még nagyobb kitöréseket produkált. Hát ennyit az európai kitekintésről, ez csak úgy mellékesen, ami bennünket illeti itt a Kárpát-medencében, tehát nyárias napra számíthatunk, és még amire számíthattok, és amit felvezettem egy pár perccel ezelőtt, az a játékunk a Facebook oldalunkra reggel 6 órakor már kikerült egy újabb játék, az utolsó LL Junior játék belépőjegyekért, ugye szombaton lesz a szexádi születi napok és fesztivál keretein belül LL Junior koncert. Egyébként rengeteg koncert várható, mint mindig. A tegnapi napon egy kiállítás megnyitóval, illetve nem, a hétfői napon egy kiállítás megnyitóval megkezdődtek a programok. Többek között fellép sztárvendégként Jude Law, a 4-es Street zenekar, lesz Hooligans koncert, Dérheni, Kökény Attila is érkezik, és a koncertekre úgy kell számítanunk idén is, hogy ami a Béla Király téren lesz, az ingyenes lesz, ami viszont a szexádi piac téren, az belépős. Ilyen lesz LL Junior koncertje is, és újabb 4 darab jegyért vagyunk játékban a Facebook oldalunkon, és már is mondom, hogy ezúttal mi a kérdésünk. Melyik az az LL Junior sláger, amit kívülről fújnál, ha a szombati szexádi koncertre megnyernéd a belépőket? A kommentelők között ma este fogjuk kisorsolni, tehát a 2 szerencsés nyertest, akik fejenként 2 darab belépőjegyet nyernek, és akkor mindjárt csinálok egy frissítést a Facebook oldalunkon, és megnézem, hogy hányan játszotok velünk kora reggel óta. 9-en jelen pillanatban, Összetart a dal, Rabszolgaleány, 21 rózsaszál, Frejtimi, Összetart a dal, Rabszolgaleány, Összetart a dal, na úgy látszik, hogy az Összetart a dal az magasan vezet, de hát itt mindenkinek a kedvencét várjuk, de látom, hogy Viviana például, hát nem tudom, legalább 8 dalt felsorolt, és még oda is írta, hogy és még sorolhatnám, bravo Vivi, hát te biztos, hogy nagy LL Junior rajongó vagy, szóval LL Junior lép fel, majd a szombati napon, többek között egyébként, a szexádi születi napokon belépőért vagyunk játékban, és a kommenteket és a válaszokat a Facebook oldalunkon az aktuális játék posztja alatt várjuk. Ma este lesz a sorsolás, jó játékot mindenkinek. Hamarosan reggel 7:30, Gabi jön majd a hírekkel, addig pedig tudunk még egy kicsit zenélni.

0: Mindjárt folytatjuk az élesztővel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
1: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. 7 hónappal az elnökválasztás előtt a franciák pesszimistában ítélik meg hazájuk állapotát, mint az előző 2022-es választások előtt, és valódi társadalmi és politikai változást várnak. Az Ipsos BV a Közvéleménykutató Intézet által 13 ezer választópolgár megkérdezésével készült reprezentatív felmérés, amelyet a Le Monde című napilap tett közzé, azt is megerősítette, hogy ha most tartanák az elnökválasztás első fordulóját, akkor azt Marine Le Pen, a francia szélső jobboldal vezetője, a legnagyobb ellenzéki párt a nemzeti tömörülés jelöltje jelentős előnnyel megnyerné a többi jelölt előtt. Benyújtotta a kormány a gyermekek jogainak és biztonságának megerősítését célzó törvényjavaslatot az országgyűlésnek, hétfőn adta hírül az MTI. A parlamenti honlapon olvasható törvényjavaslat előadója Kátai Német Vilmos, szociális és családügyi miniszter. Paksiak szervezik az Erős Nők Országos Konferenciát. Horányi Beáta szervező rádiónknak arról beszélt, hogy mi inspirálta a szervezőket egy ilyen tematikájú konferencia létrehozására.
2: Mosógépbe való pakolás, ruhapakolás közben fogalmazott meg bennem, hogy csinálják egy női konferenciát, egy országos női konferenciát. Én hiszem, hogy Isten volt, aki ezt a szívemre helyezte. Ezt azért tudni kell, hogy bár keresztény színezetű ez az egész, hiszen az alapok krisztusi alapok, azért nagyon-nagyon fontos kihangsúlyozni, hogy nem csak keresztényeket várunk, és el is jönnek nem csak keresztények. Ugyanis azokkal a témákkal, amivel foglalkozunk, ez nem a királylány téma, hogy mindenki csodálatos és gyönyörű, ami egyébként igaz minden nőre, hanem pont azt fogalmazzuk meg, hogy jöjjön már rá, hogy ő csodálatos és gyönyörű, de nem úgy, hogy elmondjuk, hogy te csodálatos és gyönyörű vagy, hanem a kényes témákról nyíltan beszélünk. És ennek az első variációja ilyen szekcióüléses volt, tehát szekciók voltak, ahol lehetett választani a nőknek délelőtt és délután, például meghalt a gyermekem, vagy válás, házasságtörés, megcsaltam, vagy depresszió, vagy gyász. Tehát ilyen nagyon mélyebb témák, amik a nőket igenis keményen érintik, és sokszor magukra vannak maradva. Nem feltétlenül van nekik tér adva abban, hogy valahol ezt ventilálják, és ha ventilálják is, akkor kapjanak rá megfelelő segítséget, és ne érezzék azt, hogy ők most rosszak azért, mert ilyen gondolataik vannak, amilyenek egy nőben meg tudnak fogalmazódni, akár a szülés után, akár az otthon töltött időben, amikor nem érzed magad éppen gyönyörűnek, és hogy pontosan ezért fogalmaztuk meg, hogy milyen egy erős nő.
1: Horányi Beátától, a konferencia főszervezőjétől azt is megtudtuk, hogy az eseményre október 10-én kerül sor és előzetes regisztrációhoz kötött. Dr. Badak Éva helyettesít a héten Németkéren dr. Juhász Katalin házi orvos szabadsága miatt, adta hírül Németkérkőrség önkormányzata a közösségi oldalán. A bejegyzés szerint kett csütörtökön készenlét keretében biztosított az ellátás, szerda pénteken pedig 8:30 és 10:30 között látják el a betegeket.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
1: Szeptember 8-a és 12-e között az észtországi Jõgeva városában rendezték meg az U19-es férfi florball világbajnokság selejtezőit, de nem jutott ki a 2027-es rigai VB-re a magyar csapat, melynek tagja volt a paksi Tel Kristóf is. Az ellenfelek Észtország, Szlovénia, Ukrajna, Ausztria és Nagy-Britannia voltak. Két győzelemmel zárták a tornát a magyarok Ukrajnához hasonlóan, de a rosszabb gólkülönbség miatt a csoport negyedik helyén végeztek, így lemaradtak a továbbjutásról. Tel Kristóf ennek ellenére tele élményekkel és tapasztalattal zárta a tornát. Az ESZI 11-es diákja a felnőtt válogatottságot tűzte ki célul.
3: Inkább az élmény volt itt a nagyobb, mint az eredmény. Egy hetet voltunk kint, én életemben először repültem. Nagyon jó érzés volt ott lenni. 5 csapattal játszottunk, 5 válogatottal. Először játszottunk a szlovénokkal, szlovénokat megvertük 7-3-ra, utána játszottunk az észtekkel, ott kikaptunk 9-2-re, utána játszottunk egy nagyon kemény, szoros meccset az osztrákokkal, ott 6-2-re kaptunk ki, utána az ukránok következtek a sorba, ott 11-3-ra veszítettünk, ott az mélypont megélte meg a csapat, illetve utána az utolsó meccs a britek ellen volt, ott pedig tudtunk nyerni 8-2-re. Nyilván a játékomban nem voltam elégedett, mert nem tudtunk eredményesek lenni, nem tudtunk kvalifikálni, de mindenképpen pozitív élményeket értem haza, mert győzelemmel tudtuk zárni a selejtezőt, illetve góllal tudtam zárni, úgyhogy ez nekem nagyon kis jó kis tapaszt volt a szívemben. Pestre igazoltam, és ott lesz majd osztrák bajnokságra fogunk indulni, úgyhogy lesz majd nemzetközi mérkőzésünk. Ugye lesz ugye az OB1-es meccsek, ugye a felnőtt első osztály, illetve lesznek majd a diákolimpiák, lesz azért program.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a Paksfm ébresztő műsorához. Élesztő.

0: Will Smith a Paks FM-en, és hamarosan egy újabb akciófilmen, thrillerben, és nem mással fog együtt játszani a filmben állítólag, mint mondhatnám, hogy Michael Jacksonnal, de nem Jafar Jacksonnal, aki ugye Michael Jacksont alakította a Michael című életrajzi filmben, az pedig bizonyára mindannyian tudjátok, hogy Jafar Jackson a fiatal színész, Michael Jackson unokaöccse, úgyhogy ugye a Michael film kapcsán ez egy kuriózumnak számított, Will Smith-szel pedig tehát egy akciótrillerben fog együtt játszani, még mindig aktív, és valószínűleg még sokáig az lesz. Az 57 éves színész Will Smith, aki tehát a zenei etapot indította a fél hetes hírek után, 6 óra 40 perc van egészen pontosan. Jó reggelt kívánok a most csatlakozóknak is, szeptember 16-án szerdán, és külön üdvözlöm Edit, Ditta és Ludmilla nevű kedves hallgatóinkat, a hölgyek ünnepelnek a mai napon, ők a névnaposok. Az Európai Mobilitás hét első napján, ami azt jelenti, hogy erre a hétvégére fog esni, az autómentes hétvége számos program lesz ezzel kapcsolatban, már a mai napon is egyébként a fővárosban, és hogy az autómentes nap kapcsán hol lesznek útlezárások, egyébként elsősorban a nagyobb városokban azzal is fogunk foglalkozni majd 7 óra után, előtte viszont ránézzünk a hétvégi atomfutásra, mert hogy természetesen a helyszínen jártunk, Páfi Kati kolléganőnk is, ugye amikor szombaton zajlottak az élő helyszíni bejelentkezések, akkor megtudtuk, hogy Kati a rajtnál tevékenykedett és önkénteskedett, kvázi majd, hogy nem ő indította ott a rajtokat, hogyha jól értettem, és természetesen miután a rajtokat elindította, tudott foglalkozni a befutókkal is, és interjúkat is készített, úgyhogy ezek az interjúkból hozok most egy csokrot. Az idei atomfutáson, amelyet tehát Pakson szerveztek meg múlt héten szombaton, a résztvevők száma 1400 feletti volt. A legfiatalabb versenyző az alig másfél éves Farsang Zorán volt, a legidősebb induló pedig 88 éves volt, és hogy ki lett az atomfutás legeredményesebb versenyzője, azt is el fogom hamarosan árulni, de előtte jöjjön egy-két interjú. Azt ugye tudjuk, hogy főleg a 600 méteres futáson nagyon sok gyermek is részt szokott venni, illetve az 1-2 kilométeres futásokon, vagy a 3 kilométeres futáson szintén. A 7 éves Kocák Petra például a rajtja előtt nagyon rutinosan nyilatkozott.
1: Futottál már itt az atomfutáson, vagy ez az első?
2: Már futottam itt egyet, csak akkor nem számolták, amikor beérkeztem, meg ilyen tömeggel érkeztünk.
1: És most izgulsz?
2: Hát egy picit. Az osztálytársaim voltak itt, 200 méteren, én meg eljeg a 600.
1: 2000 méteren voltak ők, te meg mész a 600 méteren.
2: És remélem, hogy szurkolnak nekik, mert én is szurkoltam neki.
1: Hát úgy legyen, nagyon ügyes legyél, szurkolunk itt mindannyian neked.
2: Köszönöm.
0: A 7 éves Kocák Petrát hallottuk az elmúlt fél percben, és akkor halljuk a 13 éves Lőrinc Bencét is, aki a 7 kilométeres futáson és a Brutálon is indult. A kedvence egyébként a Brutálon a vizes szakasz volt, a szalmabála mászást viszont tényleg brutálisnak tartja.
1: Itt vagyunk az atomfutás helyszínén, a 7 kilométeres táv rajt következik hamarosan. Lőrinc Bence a beszélgető partnerem, aki ezen a távon indul hamarosan rajtól. Bence, mit kell tudni rólad? Hanyadik alkalommal indulsz már itt az atomfutáson?
3: 7 kilométeren már másodjára, vagy nem, harmadjára indulok, és még megyek ezután a Brutál Atom Light-ra.
1: És az előző években milyen távokon mentél eddig?
3: Tavaly ugyanezt futottam, mint ma fogom. Tavaly előtt meg csak simán a Brutál Atom gyereket, meg előtte is a gyereket. Ez a második alkalom, hogy így futok.
1: És a sima futás az jobban tetszik, vagy a Brutál? Tehát melyik áll hozzád közelebb?
3: Hát hozzám a Brutál Atom Light. Az nekem nagyon tetszik, ezt nagyon szeretem. Izgalmas, nagyon.
1: A Brutálba melyik a legnehezebb rész szerintem?
3: Hát szerintem, amikor ott a dombon ugrálni kell a szalmabálákon.
1: Igen, tehát ott fölle ugrálni kell, az kemény. És a vizes árok?
3: Az a legjobb része, szerintem.
1: Felfrissít?
3: Igen.
1: A futás az ugye 7 kilométer. A városnak melyik részén futtok? Mi az, ami olyan nagyon szép, látványos? Merre visz az utatok?
3: Úgy lesz, hogy itt lemegyünk arra, és akkor ott az Erzsébetnél van a forduló. És ott lesz egy frissítőpont, ott lesz az egyik haverom, ott meg, ha visszafordulunk, a Sárgödörtén érintjük, és utána megjövünk fel arra.
1: Barátok, ismerősök vannak-e, akik indulnak veled?
3: Ezen a futáson úgy nem tudok róla, de a Brutálatom Lighton igen lesznek.
0: Lőrinc Bence 13 éves, rutinos atomfutónak tűnik, és akkor hallgassuk meg a 6 éves Csoknyai Balást is, akit az eredményhirdetésen kapott mikrofon végre Pálfi Kati kolléganőnk, ugyanis nagyon büszkén mutatta Balázs az aranyérmét, mert hogy a 600 méteres távon ő lett a legelső.
1: Balázs, első lettél a versenyszámodban. Milyen távon indultál, és kikkel futottál?
2: A legjobb barátaimmal. 600 méterem.
1: Életed első nagy futása volt itt az atomfutáson, vagy már indultál máskor is?
2: Máskor is indultam.
1: Most volt először, hogy megnyerted, vagy már volt ilyen?
2: Most volt először.
1: Hát akkor ehhez szívből gratulálok. Fárasztó volt? Mi volt benne a legnehezebb?
2: Hát az, hogy nagyon gyorsan kellett futni, meg az volt fárasztó, hogy mögöttem meg nagyon gyorsan jöttek.
1: Ó, hát akkor voltak üldözőid?
2: Igen.
1: Rendszeresen futsz egyébként, és szeretsz futni?
2: Nagyon.
1: Nagyon sportos vagy. Gondolom, hogy te sportolsz, és valamit jársz edzésre rendszeresen.
2: Igen, focizok.
1: És a fociba értél már el sikereket?
2: Igen. Nyertem egy kupát, mondjuk, meg ilyen érmeket.
1: Hát szívből gratulálok, és aztán jövőre is indulsz. Hogy érzed?
2: Igen.
1: És talán előbbrébb lépsz már, nagyobb távon, vagy megmaradsz még azért a 600 méternél?
2: Még maradok a 600 méternél.
1: Na, hát akkor sok sikert kívánok, és gratulálok szívből az aranyérmedhez, az első helyezésedhez.
2: Köszi.
0: A 6 éves Csoknyai Balázs lett tehát az első helyezett a 600 méteres távon. Az atomfutásról hoztam egy interjút Csokrot Pálfi Kati kolléganőnknek, köszönhetően tehát a rendezvény múlt héten szombaton zajlott le a Richter Egészségváros programjával együtt, mint tudjátok, ahol 26 millió forintot gyűjtött össze Paks városunk, úgyhogy de hát ez már legenda. Egyébként az atomfutás legeredményesebb versenyzője egy Simon Tornyai futó lett, aki 51 éves, Balogh Ferencnek hívják, és majd jövő héten hétfőn lesz a vendégünk. Lefutotta a 29 kilométeres háromnegyed maratont, aztán lefutott egy Brutál Lightot, és utána lefutotta úgy a Brutál futamot, hogy kétszer teljesítette tulajdonképpen a Brutál atompályáját, kétszer futotta körbe, tehát ilyen értelemben háromszor futotta le a Brutált a Light-tal együtt, úgyhogy őt feltétlenül szeretnénk bemutatni, nektek jövő hétfőre tudtuk meginvitálni. Elmúlt reggel 6:45, azért 7 óráig még van egy kis idő, befér egy-két zene is még, aztán hamarosan jövök a játékkal, illetve azzal is, hogy milyen vendégeim érkeznek ma reggel. Élesztő. Majd

Dalián Figergő a Paks FM-en, és augusztus 20-án is itt járt a fiatalember, és fellépett Pakson. 6 óra 50 perc van, egészen pontosan, játékban vagyunk, kora reggel óta, az utolsó LL Junior koncertjegyekért, úgyhogy tessék belehúzni, a Facebook oldalunkon találjátok a játékot, a kérdést, és hát igen, egyszerű a válasz, és úgy látom, hogy már több mint 30-an vannak velünk kora reggel óta játékban, ugye elkezdődött a hétfői napon egy kiállítás megnyitóval a szexádi szüreti napok programsorozata, egészen vasárnapig tart, vasárnap este egyébként a Hooligans zenekar lesz a sztárvendég, szombaton pedig koncertet ad a helyszínen többek között LL Junior is, viszont az ő koncertje a Piac téren belépős lesz. Ugye általában úgy szervezik meg, illetve minden évben úgy szervezik meg a szexuális szüreti napok programjait, hogy rengeteg az ingyenes koncert a Béla Király téren, viszont szokott lenni belépős koncert is a Piac téren, ezúttal például LL Junior koncertje lesz ilyen. No, lássuk, hogy mit tettünk fel a kérdésként a mai napon, melyik az az LL Junior sláger, amit kívülről fújnátok a szombati szexuális koncerten, ha megnyernétek a belépőket, és csinálok egy frissítést, mindjárt megnézem, hogy mit írtatok. Igen, az összetart a dal, ezt már fél hét előtt mondtam, hogy talán ezt írták a legtöbben, de a 21 rózsaszál című LL Junior slágert is úgy látom, hogy nagyon sokan, úgyhogy itt vannak a főbb kedvencek, lehet, hogy Junior majd megnézi, hogy mit írtatok, és akkor a legtöbbet írt dalt biztosan nem hagyja ki a szombati koncertjéről, szóval akik kommentelnek, azok között este fogunk sorsolni két szerencsés nyertest, akik fejenként kettő darab belépőjegyet nyernek a szexádi LL Junior koncertre, úgyhogy játszatok velünk. Hamarosan reggel 7 óra fél 8 után érkeznek majd vendégeim, ugye, ahogy ígértem, Kelenmen István, egy 18 éves fiatal ember, aki a belügyminisztériumtól kapott kitüntetést, egyébként németkéről érkezik István, és szerintem egy nagyon jót fogunk beszélgetni. Aztán 8 óra után a Györkönyi Szüreti Fesztivál lesz a témánk, és Györkönyiek érkeznek, fél 9 után pedig arról lesz szó, hogy az úgynevezett suli nyugi program Pakson is elér. Érhető, illetve a térségben is. A szakértők érkeznek majd hozzám, és szerintem egy nagyon-nagyon érdekeset fogunk beszélgetni arról, hogy miért és hogyan van szüksége a kis és nagyiskolásoknak is egyaránt az iskolában való stresszkezelésre. Szóval vendégeim ezekben a témákban érkeznek, 7 óra után pedig arról is szó lesz, hogy a mai nappal elkezdődik az Európai Mobilitás Hét, tudjátok, ezek azok a napok, illetve ez az a hét, amikor illik letenni az autót, miközben azt gondolom, hogy már nagyon sokan autóban hallgattok, és hát a 7:30-as nagyforgalom még csak most jön, amikor településeken belül is autóval viszitek hozzátok a gyerekeket iskolába, óvodába, de azért ránézzünk majd, hogy mire lehet számítani többek között az autómentes hétvégén.

0: közlekedj velünk!
1: Már a hajnali órákban is történtek balesetek, igaz vételkörzetünktől távol a Szentesi térségben például egy személygépkocsi biciklist gázolt hajnalban, az M85-ös autóúton pedig egy személygépkocsi szalagkorlátnak hajtott, szóval ügyeljetek ma is az utakon, és vigyázzatok magatokra. Lássuk, hogy vételkörzetünkben milyen forgalomkorlátozások vannak ma érvényben. Az M6-os autópályán Budapest felé, Paks után dilatációs szerkezetet javítanak, a 102-es és a 103-as szelvények között a külső sávot zárva tartják. A Bonyhádi csomópontnál pedig a pécsi irányban, az M6-os autópályán a 141-es szelvénytől a 143-asig a külső sávot tartják zárva, illetve a leálló és a gyorsító sávot is, de a csomópontban a felhajtás továbbra is biztosított. Ivándárda felé, Szekszárd térségében az M6-os autópályán az M9-es autóút csomópontjánál aszfaltoznak, az érintett oldalt lezárták, a 141-es és a 143-as szelvények között a forgalmat a párhuzamosan futó gyűjtő elosztópályára terelik, és szintén az M6-oson Pécs felé, a Pécsvárad-Vémént csomópont után aszfaltoznak, ott a szemközti oldalra terelik át a forgalmat, szóval az M6-os autópályán tulajdonképpen Pécstől egészen Paksig több helyen is forgalomkorlátozással lehet majd számítani. A 6-os főútról nem érkezett hír forgalomkorlátozásról, viszont a 65-ös főútról igen, Tamási belterületén a 46-os és 47-es szelvények között építési munka miatt még mindig útszűkület a jellemző, Kécs térségében pedig a 16-os szelvénynél árokpatka és szegélyrendezési munkákat végeznek, emiatt itt is útszűkületre kell számítani. Az 53-as főúton akasztó átkelési szakaszán a 21-es szelvénynél a hidat és az átereszt javítják, félpályás az útlezárás, mint ahogy az 52-es fő úton is Fülöpszállás és Solt között a 35-ös és az 51-es szelvények között még mindig útépítés a jellemző, és a félútpálya több helyen is le van zárva. Hónapok óta tart ez a forgalomkorlátozás, és főleg a reggeli órákban gyakran okoz torlódást. És akkor még nézzünk rá az 51-es főútra, mert hogy Bács-Kiskunban, Kalocsánál a patkát javítják, az útmenti növényzetet is gondozzák majd a mai napon, a 115-ös és a 116-os szelvények között egy sávon irányonként váltakozva fogják engedni a forgalmat. Nagyon jó utat mindenkinek!
0: Az utakon is biztonságban, és a rádiót hallgatva. Paks FM, összeköt! Mindjárt folytatjuk az élesztővel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Költséges volt az iskola kezdés. A tartól a

0: vonalon, a 1223-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR! Minden, ami telekommunikáció.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. Szabotázs okozhatta azt a műszaki hibát, amely kedd reggel Hollandia jelentős részén megbénította a vasúti közlekedést, közölte a holland vasúti infrastruktúrát kezelő ProRail, írja az MTI. A társaság tájékoztatása szerint több helyszínen szándékosan a sínekre helyezett tárgyakat találtak, amelyek zavart okoztak a vasúti jelzőrendszerek működésében. Júliusban az építőipari termelés volumene a nyers adatok alapján, valamint munkanap tényezővel kiigazítva egyaránt 12,2%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól, írja az MTI. Júliusban már harmadik hónapja csökkent az ágazat teljesítménye. Erről a Központi Statisztikai Hivatal számolt be jelentésében hétfőn. Idén 10 éves a felújított Deákház, ebből az alkalomból szeptember 26-án különleges programmal ünnepel a Paksi Városi Múzeum. A várható programokról Pekárikné Bakó Eszter múzeum pedagógus beszélt rádiónknak.
3: Szeptember 26-án 00:30-tól 01:30-ig egy családi napot szervezünk. Abból az alkalomból, hogy a múzeumnak a kiállítása a Paksi Metszet 10 éves lett. Sok érdekes programmal várjuk a családokat, a gyerekeket, érdeklődőket. 09:30-kor egy alkotópályázat eredmény hirdetésével várjuk a látogatókat. 11 órakor a Fabula Bábszínház Géz László és az Ördögök című bábjátékot nézhetik meg. Ez egy hagyományőrző vásári bábjáték, amit szerintem nagyon sok felnőtt is ismerhet gyermekkorából. 12 órakor megvágjuk a tortát, tehát egy tortára is vendégül látjuk a látogatóinkat, illetve nagyon sok más programmal is készülünk. Lesznek kézműves foglalkozások, nagyon népszerű a keresőjáték, most születésnapi lufik nyomába eredhetnek a gyerekek. A rendezvényünkön készülünk lufi hajtogatással, illetve érkezik hozzánk Túri Alfréd, Eszter Gályos, aki folyátékokat hoz a gyerekeknek, a gyerekek kipróbálhatják az esztergálás mesterségét, illetve Lac Szilvia pedig arcfestéssel várja a gyerekeket. Ezek folyamatos programok lesznek a rendezvény során. Sok szeretettel várunk minden érdeklődő családot, gyermeket a programunkra.
2: Október 5-e a jelentkezési határidő a Paksi Amatőr Pop Rock Jazz Fesztiválra. A 29 éves múltra visszatekintő tehetségkutatóra olyan amatőr zenekarok jelentkezését várják, akik nem rendelkeznek lemezszerződéssel. Jelentkezni a paksipoprockjazz.hu oldalon keresztül lehetséges, a fesztiválra november 7-én kerül sor.
1: És most, sporthírek a Paks FM-en.
2: Szeptember 8-a és 12-e között az észtországi Jõgeva városában rendezték meg az U19-es férfi florball világbajnokság selejtezőit, de nem jutott ki a 2027-es rigai VB-re a magyar csapat, melynek tagja volt a Paksi Tel Kristóf is. Az ellenfelek Észtország, Szlovénia, Ukrajna, Ausztria és Nagy-Britannia voltak. Két győzelemmel zárták a tornát a magyarok Ukrajnához hasonlóan, de a rosszabb gólkülönbség miatt a csoport negyedik helyén végeztek, így lemaradtak a továbbjutásról. Tel Kristóf ennek ellenére tele élményekkel és tapasztalattal zárta a tornát. Az ESZI 11-es diákja a felnőtt válogatottságot tűzte ki célul.
4: Inkább az élmény volt itt a nagyobb, mint az eredmény. Egy hetet voltunk kint, én életemben először repültem. Nagyon jó érzés volt ott lenni. Öt csapattal játszottunk, öt válogatottal. Először játszottunk a szlovénokkal, a szlovénokat megvertük 7-3-ra, utána játszottunk az észtekkel, ott kikaptunk 9-2-re, utána játszottunk egy nagyon kemény, szoros meccset az osztrákokkal, ott 6-2-re kaptunk ki, utána az ukránok következtek a sorba, ott 11-3-ra veszítettünk, ott az mélypontnak élte meg a csapat, illetve Utána az utolsó meccs a britek ellen volt, ott pedig tudtunk nyerni 8-2-re. Nyilván a játékomban nem voltam elégedett, mert nem tudtunk eredményesek lenni, nem tudtunk kvalifikálni, de mindenképpen pozitív élményeket értem haza, mert győzelemmel tudtuk zárni a selejtezőt, illetve góllal tudtam zárni, úgyhogy ez nekem nagyon kis jó kis tapasztalat a szívemben. Pestre igazoltam, és ott lesz majd osztrák bajnokságra fogunk indulni, úgyhogy lesz majd nemzetközi mérkőzésünk. Ugye lesz ugye az OB1-es meccsek, ugye a felnőtt első osztály, illetve lesznek majd a diákolimpiák, lesz azért program.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Élesztő. Élesztő. A paksfm reggeli ébresztő műsora.

Mandrix és a Golden Napok Sefemen, 7 óra 7 perckor egészen pontosan. Jó reggelt és balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek. Szeptember 16-án szerdán, amikor 16 fokot mutat a hőmérő itt Pakson a stúdiónál, láthatóan szépen süt a napocska, illetve nem sok felhő keresztezi az útját a vételkörzetünkben. Egyébként a mai napon ez lesz a jellemző, nyárias szeptemberi napot ígért a meteorológia, és bár a reggeli órákban azt a jelentést kaptuk, hogy olyan 24-25 fokos maximumok fordulhatnak elő, most már azt írják, hogy 27 és 28 fok is lehet, úgyhogy nyugodtan lehet nyáriasan öltözködni, ilyenkor még, ahogy szoktuk mondani, egy kardigán elkél, ezt olyan, hogy mindig mondjuk, de nem tudom, hogy hányan hordanak még kardigán, tehát valami fölső, akár valami nyitott fölső még elkél, de aztán napközben várhatóan jó melegünk lesz, és a kicsiknek is, úgyhogy így készítsétek az iskolába őket. Egyébként ezek a napok így még szerintem egészen kellemesek. Ha jól emlékszem, ugye a tavalyi nyár volt az, ami hát nagyon meleg volt a nyár, és még a szeptember, sőt az október is nagyon-nagyon meleg és forró volt, és nagyon sok volt a jellemzően forró 30 fokos nyári nap a szeptemberi hónapban is, úgyhogy ezek a napok most szerintem egészen kellemesek ahhoz képest. Én Strasser Andi vagyok, ma reggel én hozom az élesztőt, és többek között a Dittákat, illetve az Editeket üdvözlöm, mert hogy ők a névnaposok, valamint a Ludmillák. Isten éltessen benneteket, ami pedig még az évforduló naptárt és az érdekességeket illeti, hát a mai nappal, szeptember 16-ával megkezdődik az Európai Mobilitási Hét, ugye ez az a hét, amelynek keretein belül sor szokott kerülni az autómentes hétvégére, ami tulajdonképpen ezen a hétvégén lesz. Nagyobb városokban, általában fővárosokban szerveznek ezzel kapcsolatban programokat, és aztán a hét zárásaként jövő héten kedden, szeptember 22-ére fog esni az autómentes nap, de már előtte ugye az Európai Mobilitás Héttel, az úgynevezett Mobilitás Héttel felhívják a figyelmünket arra, hogy egy kicsit kevesebbet kéne autót használni. Hát nem tudom, hogy hogy vagytok ezzel, biztos vagyok benne, hogy most is nagyon sokan autóban, illetve gépjárműben hallgatjátok a Paks FM-et, illetve pontosan ezekben a percekben jön majd a legnagyobb forgalom, igaz? 7:30 környékén, amikor többek között a gyerekeket fuvarozzátok, illetve magatokat a munkahelyre. Egyébként az autómentes napot 1998 óta tartják minden évben szeptember 22-én, és a társadalom környezet tudatosságát hivatott a nap erősíteni, ami pedig az Európai Mobilitás Hetet illeti. Ebben az évben 2026-ban a mobilitás mindenkinek mottót tűzte zászlajára a kezdeményezés. A cél az, hogy a közlekedés minden szereplőjében tudatosuljon, hogy életünk különböző szakaszaiban eltérő közlekedési igényekkel és kihívásokkal találkozunk, ennek tudatában pedig olykor több megértéssel és türelemmel érdemes a másik felé fordulni, tehát a generációs különbségeket szeretné ebben az évben az Európai Mobilitás Hét előtérbe helyezni. Ami egyébként kis hazánkat illeti, az autómentes hétvégét a fővárosban biztosan megrendezik, a Kálvin tértől a Fővám térig, a Szabadság hídon, a pesti alsó rakparton, és most először a Műegyetem rakparton is, járműkiállítással, hát mindenekelőtt útlezárással, aztán járműkiállítással, kerékpár és roller tesztelési lehetőséggel, szakmai, családi és gyerek, illetve közösségi programokkal, valamint gasztrosétánnyal készítettek szülnek a szervezők, de lesznek esélyegyenlőségi és közlekedés biztonsági foglalkozások is tulajdonképpen, illetve hát ami a mai napot illeti még, ugye szeptember 16-án azért nagyon sok helyen a mobilitás hét az úgynevezett bringás reggelivel kezdődik, úgyhogy azok a települések, ahol ezt meghirdették, ott remélhetőleg sokan kerékpárra szállnak, mert hogy általában az a szokás, ugye, hogy aki bringával megy iskolába, óvodába, munkahelyre, azt a települések különböző helyszínein reggelivel ajándékozzák meg. Szóval erről szól a mai induló mobilitás hét, de azt mondom, hogy senkinek ne legyen lelkiismeret furdalása, akinek autóba kell szállnia a mai napon. Jó utat és balesetmentes közlekedést mindenkinek!

0: dalokkal már kezdetét vette a programsorozat, a mai napon pedig egy nagyszerű koncertre kerül sor a Babits Mihály Kulturális Központ színház termében este 7 órától a Best of Hungária, a legendás Hungária dalokkal érkezik. Akinek van jegye, ne feledje. A holnapi napon a Béla Király téren 14 órától kezdődnek a programok a Szeretet Lángja című programmal, illetve 17 órakor az Ifjúsági Fúvós Zenekar is fellép majd. 22 órakor a Blues Factory ad koncertet, előtte pedig 7:30-tól a Magyarul Szeretjük elnevezésű zenekar, a Vármegye háza dísztermében pedig a Magyar Borhoz Magyar Nóta Szól című előadást láthatjátok 17 órától. Pénteken Kökény Attila, Dérheni és Jude Law lesz a sztárvendég, szombaton a 4-es Street zenekar, vasárnap pedig a Hooligans, csak hogy a nagyobb sztárvendégek neveit megemlítsem, tehát mindez a szexádi szüreti napok program keretein belül egészen vasárnap estig tartanak a programok, ami a mai napot illeti. Termelői piac és vásár lesz, a Paksi Kosár termelői piac és vásár a Paksi piac téren 16 órától este 17:30-ig várnak bennünket a termelők. A holnapi napon Kalocsán koncert lesz, Hullólevelek szárnyán címmel őszköszöntő irodalmi hangfürdőre lehet számítani Mihó Izabellával, méghozzá a kalocsai Tomori Pál városi könyvtárban 18 órától. Pakson a szombati napon Oswald Marika ad koncertet, a Tűzről pattant című operett gála este 6 órakor veszi kezdetét. Ezen a hétvégén lesz Simontornyán a szüreti felvonulás és bál Simontornyán. 10 órakor kezdődik az ünnepi menet a Fried Művelődési Ház udvaráról, és az lesz a specifikum a szüreti felvonulásnak Simontornyán, hogy csak is kizárólag csikósok és szekerek fognak majd a menetben részt venni. Traktorok, fűnyíró traktorok és ilyesmi nem, ezt a szervezők tegnap mesélték nekünk itt az élesztőben, és nézzünk rá még egy programra, az imént szó volt az Európai Mobilitás hétről, ezzel kapcsolatban Kalocsán mától egészen jövő hét keddig szerveztek programokat, ma reggel bringás reggelivel várnak mindenkit 7 és 9 óra között a Kubikus Parkban, tehát aki bringával indul útnak ma reggel, az Kalocsán a Kubikus Parkban reggelire lel.
1: Még több helyi program a paksfm.hu-n.
0: Ezek voltak a hét program lehetőségei, illetve program ajánlatai, ami a legközelebbi napokat illeti, és rádiós program kínálatunk is van, mert hogy a holnapi napon is lesz Best of kedvences óra, ezúttal Harmad Gabi kolléganőnk állította össze a kedvenceit, hogy milyen apropó mentén, azt is elárulom hamarosan.

0: Nagy Bogi és Dás Szappak Szefemen, 7 óra 23 perckor pedig, most már véletőleg nagyobb forgalom településeken belül és kívül is, de 7:30-kor majd tetőzünk, úgyhogy kitartást kívánok mindenkinek. Egyébként balesetről nincs hírünk, de az biztos, hogy egy teljesen átlagos szerdai nappal van dolgunk, amikor 7:30 környékén bizony elég alaposan megnövekszik a forgalom. Hát folytassuk zenével, én azt mondom, ígértem, hogy hozok még ajánlatot, méghozzá műsor és zenei ajánlatot. Ma is lesz Best of óra, dél és egy óra között már is nézem, hogy Vivi mivel készül, a G betűs előadókkal, tehát csak is kizárólag olyan előadóktól fog játszani, akiknek G betűvel kezdődik a nevük. Nem tudom, Groove House most hirtelen ők jutottak eszembe, és akkor a holnapi napon pedig jön a Best of kedvences óra, amikor majd ezúttal Harmad Gabi kolléganőnk hozza a kedvenceit. Hát lássuk, hogy mivel készül.
1: Csütörtökön újra jön a Best of kedvencek órája, amikor a Paks FM bemutatja Gabi kedvenceit.
2: Jön a nagy kedvencek órája, ahol a hangerő feljebb csúszik, és a hangulat pedig garantáltan nem marad nyugton. Sziasztok, Harmad Gabi vagyok, és ezen a héten blues, rock és olyan dalokat hozok nektek, amiket nem lehet csak úgy háttérzeneként hallgatni. Lesz Bon Jovi,

Három előadó, egy közös nevező, a jó zene. Tartsatok velem ezen a héten a Best of kedvencek órában, csütörtökön dél és egy óra között, itt a Paks FM-en.

0: Best of kedvencek Gabitól. Minden csütörtökön déltől egyig.
1: Hát így fog kinézni Gabi Best of órája, blues és rock. Nagyon jó lesz, és ha már Bon Jovit ígéri Gabi, akkor a 7:30-as hírek előtt jöjjön a Runaway, aztán 7:30-kor jön Gabi a hírekkel.

0: Bon Jovival pörgettük fel a hangulatot Gabi Best of órája kapcsán, mert hogy a holnapi nap folyamán dél és egy óra között blues és rock, többek között Bon Jovi szól majd a Best of kedvencek órában. Most viszont Gabi jön a hírekkel, utána pedig én jövök első vendégemmel, Kelemen Istvánnal, aki egy németkéri fiatalember és a belügyminisztériumtól kapott kitüntetést, úgyhogy Istvánnal folytatjuk hamarosan.
1: Mindjárt folytatjuk az élesztővel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ne higgy a szemednek! Az Árkád Pécs bevásárlóközpontban most meghökkentő trükkök, különleges érzékcsalódások és játékos optikai kísérletek várnak. Gyere el te is szeptember 3-a és 19-e között az Árkádba, és fedezd fel az érzékelés és észlelés csodálatos világát. Árkád, kísérletek, illúziók.
3: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben.
4: Részletek az autolargo.hu oldalon, vagy az Autolargo szalonjai.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
5: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. 7 hónappal az elnök választás előtt a franciák pessimistábban ítélik meg hazájuk állapotát, mint az előző 2022-es választások előtt, és valódi társadalmi és politikai változást várnak. Az Ipsos BV a Közvéleménykutató Intézet által 13 ezer választópolgár megkérdezésével készült reprezentatív felmérés, amelyet a Le Monde című napilap tett közzé, azt is megerősítette, hogyha most tartanák az elnökválasztás első fordulóját, akkor azt Marine Le Pen, a francia szélsőjobboldal vezetője, a legnagyobb ellenzéki párt a nemzeti tömörülés jelöltje jelentős előnnyel megnyerné a többi jelölt előtt. Tegnap megválasztotta az Alkotmánybíróság 5 új tagját az országgyűlés titkos szavazással. A képviselők Kronoszki Nórát, Kovács András Györgyöt, Ligeti Miklóst, Orosz Árpád Gábort és Szomora Zsoltot, a Tisza párt frakciójának jelöltjeit választották meg alkotmánybírónak. Mindannyiukra 137 igen és 6 nem szavazat érkezett. Paksiak szervezik az Erős Nők Országos Konferenciát. Horányi Beát, a szervező rádiónknak arról beszélt, hogy mi inspirálta a szervezőket egy ilyen tematikájú konferencia létrehozására.
6: Mosógépbe való pakolás, ruhapakolás közben fogalmazott meg bennem, hogy csinálják egy női konferenciát, egy országos női konferenciát. Én hiszem, hogy Isten volt, aki ezt a szívemre helyezte. Ezt azért tudni kell, hogy bár keresztény színezetű ez az egész, hiszen az alapok krisztusi alapok, azért nagyon-nagyon fontos kihangsúlyozni, hogy nem csak keresztényeket várunk, és el is jönnek nem csak keresztények. Ugyanis azokkal a témákkal, amivel foglalkozunk, ez nem a királylány téma, hogy mindenki csodálatos és gyönyörű, ami egyébként igaz minden nőre, hanem pont azt fogalmazzuk meg, hogy jöjjön már rá, hogy ő csodálatos és gyönyörű, de nem úgy, hogy elmondjuk, hogy te csodálatos és gyönyörű vagy, hanem a kényes témákról nyíltan beszélünk. És ennek az első variációja ilyen szekcióüléses volt, tehát szekciók voltak, ahol lehetett választani a nőknek délelőtt és délután. Például meghalt a gyermekem, vagy válás, házasságtörés, megcsaltam, vagy depresszió, vagy gyász. Tehát ilyen nagyon mélyebb témák, amik a nőket igenis keményen érintik, és sokszor magukra vannak maradva. Nem feltétlenül van nekik tér adva abban, hogy valahol ezt ventilálják, és ha ventilálják is, akkor kapjanak rá megfelelő segítséget, és ne érezzék azt, hogy ők most rosszak azért, mert ilyen gondolataik vannak, amilyenek egy nőben meg tudnak fogalmazódni, akár a szülés után, akár az otthon töltött időben, amikor nem érzed magad éppen gyönyörűnek, és hogy pontosan ezért fogalmaztuk meg, hogy milyen egy erős nő.
5: Horányi Beátától, a konferencia főszervezőjétől azt is megtudtuk, hogy az eseményre október 10-én kerül sor és előzetes regisztrációhoz kötött.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a Paksfm ébresztő műsorához. Élesztő.

0: Induljatok el velünk! Élesztő a Paks FM-en.
1: Az élesztőben pedig Strasser Andi és egy ifjú tehetség, akit ígértem, Kelemen István német kérő. Jó reggelt!
2: Jó reggelt mindenkinek!
1: Busszal közlekedsz Paks és Németkör között?
2: Általában kocsival szoktam. Oh, már megvan.
1: Hát mert hogy 18 éves vagy, ezt jó előre beharangoztam. Német kérről érkeztél, és nem mellesleg a Paksi Vakbottyán Gimnázium 12. évfolyamos tanulója vagy. Milyen órád lesz pár perc múlva?
2: Egy dupla irodalom, ma kezdek.
1: Akkor az első irodalomról most elkéreckedtél.
2: Igen, igen.
1: De tudják a tanárait, hogy miért vagy itt?
2: Tudják. Uh-huh. Az osztályfőnökön pont az irodalom tanárom így végképp tudja.
1: A kitüntetésről is tudnak, gondolom én.
2: Igen.
1: Mert hogy Magyarország tehetsége kitüntetést vehettél át a belügyminisztériumban. Szívből gratulálunk, ebből az alkalomból invitáltunk ide a stúdióba. Milyen érzés egy 18 éves fiúnak átvenni egy belügyminisztériumban egy kitüntetést?
2: Felemelő, ha mondhatnám így.
1: Tényleg?
2: Kicsit érdekes is, mert hát nem gondolná az ember, hogy ott lehetsz. Csak így.
1: Uh-huh. Na, akkor meséld el, hogy milyen volt egyébként, melyik nap volt a diátadás? Ez már korábban...
2: Elsőjén volt megtartva.
1: Szeptember.
2: Uh-huh. Szeptember elsőjén, és be kell valami őszintén, nem én vettem át a díjat.
1: Jaj, tényleg, erről hallottam, hogy nem tudtál elmenni?
2: Igen, egy világbajnokságon voltam éppen.
1: Igen, mert hogy a Celőke IASZ Egyesületnek vagy a sportolója IASZ-kocs, nem mellesleg, amíg téged úgymond a belügyminisztériumban kitüntettek, addig éppen világbajnoki aranyérmet szereztél.
2: Igen.
1: Szintén gratulálunk, és egyébként ugye, amikor talán múlt hét pénteken a Celőkének a sportolói voltak itt adásban, telefonon vagy messengeren keresztül talán te is becsatlakoztál a beszélgetésbe.
2: Igen, itt voltam én is.
1: Itt voltál te is, meg hát egyébként is jártál már itt a Celőkésekkel, no, de vissza a kitüntetéshez. Magyarország tehetsége, és el kell mondjam a hallgatóinknak, akik videóban nem tudnak minket követni, hogy hát egyrészt az aranyéremben ott van, ott lóg a nyakadban, megmutathatod, gyönyörű, jaj, de szép, ú, de gyönyörű, igen, a szilvásváradi 3D IASZ világbajnokságon, az U21-es kategóriában szerezted ezt a világbajnoki aranyérmet, nem az első VB érmed egyébként, ezt tegyük hozzá. Ami pedig az okleveledet illeti, az van ráírva, hogy valóban ez van ráírva, hogy Magyarország tehetsége.
2: Így igaz.
1: És azt is elárulhatjuk, hogy mindezt második alkalommal kaptad meg, mert 2024-ben is.
2: Igen.
1: Akkor milyen érzésekkel 16 évesen mentél a díjért Budapestre? Akkor te vetted át?
2: Akkor én voltam ott, volt időm átvenni, és hát hasonlóképpen történetett az is, hogy kicsit olyan átvitt érzés volt. Szóval, hogy nem tudná elmagyarázni az ember pontosan, hogy mit érzett akkor.
1: Nagyon kíváncsi vagyok, hogy akár a két évvel ezelőtti ünnepségen kénytelen leszünk arról beszélni, mert ott voltál.
2: Igen.
1: Kik voltak ott, és mégis hogyan zajlott. De hát azért tisztázzuk, hogy miért kaptad ezt az elismerést.
2: Mert hát pontosan ezt az elismerést a tavalyi évi tanulmányi eredményeimért kaptam. 4,8-as és a fölött ért, és természetesen a akkori Európa-bajnoki teljesítményemért kaptam.
1: Amit ijászkodásban szereztél. Már 16 évesen. Illetve már tulajdonképpen...
2: 17 évesen, mivel tavaly
1: eredményt
2: számít.
1: Oké, ez a mostani, igen, ez a mostani. Jó, tehát tulajdonképpen a tanulmányaid, a tanulmányi eredményeid és a sport eredményeid, egyébként úgy tudjuk, hogy erre a díjra és elismerésre pályázni lehet,
2: igen.
1: És te bátran pályáztál. Igen. Én nem tudom, hogy egyébként van-e Paksol még olyan diák, aki ezt megcselekedte volna az elmúlt években, és Magyarország tehetsége kitüntetést kapott volna. Tudsz erről?
2: Nem tudok róla, hogy lenne.
1: Mit szóltak a tanáraid?
2: Hát büszkék voltak, meg gratuláltak mindenki, gondolom. Nem mindenkinek van ugye ilyenje.
1: Hát nem mindenkinek. Nagyon-nagyon szép ez az oklevél, ami egyébként egy gyönyörű keretben van, és fel is állítottuk, hogy egy szépen díszelegjen melletted, úgyhogy akik a videó podcastben kísérnek bennünket figyelemmel, azok ezt láthatják. Két évvel ezelőtt milyen volt ez az ünnepség, ahol átadták neked ezt az elismerést?
2: Puccos.
1: Puccos?
2: Mondhatnám így.
1: Mennyi fiatal volt, és hány korosztályban?
2: Két évvel ezelőttről nem tudok beszélni így, de mostaninál 800 beadott
1: pályázat volt.
2: Igen, és abból összesen 54 ember vett át.
1: Az igen, na ezt köszönöm, ezt a számot, ezt nem tudtuk, ez nagyon jó, ez aztán tényleg mutatja, hogy ez nagyon szép eredmény. Mit gondolsz, mi volt a húzó? A 4,8-as átlag, nem hinném, vagy inkább ez a világbajnoki.
2: Ez az első helyzet.
1: Ez az első helyezés, igen. Igaz? Hát, de egyébként pedig igen, és amikor ráadásul átveszed, akkor egy vagy át kellett volna venned, akkor egy újabb aranyat szereztél. Az íjászkodás, úgy emlékszem, hogy a te életedben egészen érdekesen jött, mert hogy apukádon keresztül.
2: Így igaz.
1: Na, mesélj!
2: Hát úgy történt, hogy 4 éves koromban megjelent apukám otthon egy íjjal, és első látás a szerelem.
1: Mert apukám megjelent egy íjjal. Miért visz haza valaki? Egy apuka miért visz haza egy íjat?
2: Hát, hogy elkezdett íjászkodni. És hát nekünk is kellett akkor egyből.
1: Aha, ja, hát akkor igen. Akkor ha apának van, akkor a kicsine... Én kaptál valami játék íjat először?
2: Hát ilyen kis, nagyon-nagyon kezdő íjat. Uh-huh. Így gyerekeknek valót. Igen, mondhatni játék íjat.
1: És apának egyébként honnan jött az ihlet? Azt tudod?
2: Egyik munkatársa a bizonyos sportegyesületnek volt akkor a vezetője, a Vártának, Nagy Dorogon, és tőle kapta az ihletet, hogy lehet így mondani. Aha.
1: És akkor apával elkezdtél 4 éves korod után kijárni, akár az íjászpályára, vagy annak szélére?
2: Hát először otthon kezdtem el, Bálára természetesen, mivel az íj még nem ment át rajta, és hát gyakoroltam, és eljártam versenyekre, ilyen kis úgymond buli versenyekre, megszeretni az íjászatot apával együtt. És hát ugye akkor az egész család jött már.
1: És hány évesen voltak az első komoly eredményeid, amikor azt mondták, hogy hát nagyon jól lősz, ebből lehet valami?
2: 9 évesen nyertem az első országos bajnokságomat. Uh-huh. Akkor még ugye kicsiként.
1: Akkor még kicsiként, és azóta azért el kell mondjuk a hallgatóknak, hogy többek között azért nem soroljuk fel az összes eredményedet, mert nagyon sok díjat és érmet nyertél.
2: Igen.
1: Nyilván a világbajnoki arany a legjobb, amihez hozzá kell tegyem, hogy úgy tudjuk, hogyha a felnőtt kategóriában, hogy a felnőtt kategóriában a mostani szilvásváradi világbajnokságon ezzel az eredménnyel a második lettél volna.
2: Így igaz.
1: Na, hát akkor mi következhet még ezután? Olimpia?
2: Az egy egész távoli jövő lehet, de még nincs kizárva. Uh-huh. De én inkább lőni szeretek magát az élményt.
1: Igen.
2: Azokat az érzéseket, mikor lősz.
1: A 3D íjászat nem olimpiai sportág, az íjászat viszont tudjuk, hogy az.
2: Igen.
1: Mi az, amiben te az olimpiára ezzel a tudással ki tudnál jutni?
2: Hát jelen pillanatban még kijutni se tudnék, ezt be kell vallani, azért külföldön igen-igen erős támogatási rendszer van ezzel kapcsolatban. De mondjuk egy 5-10 éven belül meg lehet már kísérelni szerintem a kijutását.
1: Más íjat kell ahhoz használnod, és más célpontokat kell lőnöd?
2: Hát más célpontot, ugye 70 méterre helyezett 120-as vesszőfogóra kell lőlapra lőnöm, de íj kategóriát nem kell váltanom, uh-huh. mert már most ugyanazzal lövök.
1: Ugyanazzal az íjjal lőtsz. Aha. És a Cellőkkel IASZ Egyesületen belül, a Paksi Egyesületen belül ezt tudnád gyakorolni? Tehát elképesztő eredményeket hoznak a cellőkések az elmúlt években, ezt tudjuk, nagyon komolyan veszitek, és nagyon szeretitek ezt a sportágat. Egyébként ez mindig lejön, amikor itt vannak a sportoló társaid. Tehát a Cellőke fel tudna téged akár készíteni, vagy mást egy olimpiára?
2: Szerintem fel tudna, igen. Uh-huh. Igen, erős szakemberek vannak így a Cellőkébe.
1: Aha. És mi a helyzet a tanulással? Nem sok fiú mondhatja el magáról, hogy 4,8-as az átlaga, mindig is jó tanuló voltál?
2: Igen, szerintem mondhatjuk ezt.
1: Uh-huh. De mi, leülsz és bemagolod, vagy megmarad a fejedbe? Mert ott szokták mondani, hogy ez a két kategória van.
2: Hál' Istennek megmarad a fejembe. Nagyon sokat nem szoktam tanulni azért, aha. csak ami fontosabb dolgozatra.
1: És olvasol is? Szeretsz olvasni? Vagy azt megint kevésbé?
2: Nem szoktam.
1: Látom a szemedben már most. Tehát ami elhangzik az órán, az megmarad a fejedben, és nem azt mondom, hogy abból vigan megész, de ez a típus vagy.
2: Igen.
1: És mi a kedvenc tantárgyad? Van ilyen?
2: Hát nagyon nincs.
1: Jó, az íjászatot nem ér mondani.
2: Már azt akartam.
1: Igen.
2: Töri óra? Talán.
1: Talán a töri óra. Mi leszel, ha nagy leszel? Mert hát 18 éves vagy, itt tulajdonképpen december, január környékén be kell adni a jelentkezési lapokat.
2: Igen. Hát ilyen agráripari mérnök kire szeretnék elmenni, szóval valahol ott szeretnék elhelyezkedni is majd, de hát ahogy hozza majd a sors.
1: Az agrárium azért érdekel, mert úgymond vidéki vagy, és esetleg gazdálkodással foglalkozik a család?
2: Papám foglalkozik vele, és nála szoktam besegíteni sokszor.
1: És mit segítesz?
2: Hát a gépeket kezelni, főként traktorozni, vetni, szántani, meg ilyenek.
1: Tehát földeken dolgozni.
2: Igen.
1: Aha, tehát így jön az agrárium. Na hát ez nagyon szép, és azzal is van terved, vagy most inkább az IJASZ olimpia egyszer valamikor lebeg a szemed előtt?
2: Hát inkább az is kategória. Aha. Szóval hogy ugye először meg kell teremteni az alapot hozzá, anyagilag is, és ezért gondoltam erre.
1: Ami egyébként visszatérve a sportra, ami a sportot illeti, mi a helyzet a korosztályodban egyébként? Tehát, hogyha így a 18 éves fiatal lányokat, fiúkat nézzük, mennyien sportolnak, mit gondolsz? Hány százaléka a te korosztályodnak? Arra vagyok kíváncsi, hogy akár az osztályodból, vagy az évfolyamodból, szerinted hány százalék sportol bármit is?
2: 20 százalék talán.
1: Aha, 20.
2: Körülbelül.
1: Az kevés.
2: Kevés?
1: Az nem sok. Bár lehet, hogy ez úgy van, hogy kisgyerekkorban talán többen, és aztán úgy elhagyják.
2: Igen.
1: Lehet, hogy ez a jellemzőbb. És szerinted miért?
2: Időhiány. Vagy igazából másra szeretnék fordítani az idejüket.
1: Aha.
2: Érdektelenség.
1: És neked, talán. És te miért maradtál meg? A sikereid miatt maradtál meg az íjászkodásnál szerinted?
2: Hát lehet úgy mondani, mint a cellőkések 90%-a, hogy függő vagyok az íjászatra.
1: Aha.
2: Szóval enélkül nem tudom elképzelni, hogy tudnék élni.
1: Minden nap a kezedbe veszed az íjat?
2: Igyekszek minden nap, de heti 5-6-szor biztos.
1: És akár otthon is gyakorolsz? Van valami kis pályád, saját gyakorló tered, vagy azért ez már nem így működik a komoly íjaknál?
2: Mondhatni, hogy nem saját, de német kér polgármesterével egyeztetve lett, és megengedi, hogy a focipályánkon lőhessek 70 métert. Mert ugye csak ott tudok jelen pillanatban.
1: Horváthné Erika polgármesterasszonyról van szó.
2: Igen.
1: Német kér polgármesterasszonyáról. Hol engedte ő meg, hogy lőjél?
2: A focipályán.
1: Ó, hát ez csodálatos. De milyen jó, hogy a településed első embere is odafigyel erre.
2: Igen.
1: Hogy téged kéne ebben segíteni. Tehát a focipályán, kimész a focipályára, nincs ott senki. És hát akkor mi történik? Oda viszel egy szalmabálát? Vagy mi történik?
2: Kiviszek egy lőlapot, meg egy állványt, amire felrakhatom a úgynevezett polifont, ez egy ilyen szivacsos anyag, ami megfogja a vesszőt, és arra 70 méterre kimért távon lövök.
1: És akkor, hogyha kimész így a focipályára, ha már polgármesterasszony volt ilyen kedves és megengedt, akkor mennyi ideig vagy kint? Mennyi ideig lősz?
2: Hát ez naptól függ. Van, mikor kint vagyok csak egy órát, van, mikor 3 órát, mikor hogy engedi az időm.
1: Na de figyelj, amikor 3 órán keresztül lövök, ellövöm, oda gyalogolok, összeszedem, visszamegyek. Ez így néz ki?
2: Igen, igen, pontosan. Aha.
1: Tehát nincsenek neked még ilyen kis futárjaid?
2: Nem,
1: vagy...
2: dehogy is.
1: Nem. Annyi séta kell különben is. Aha. És mi számít egy jó gyakorlási napnak, amikor mondjuk 5-ből 4 a közepébe talál?
2: Sokan azt hiszik, hogy igen, de nem. Akkor számít jó napnak az edzés, amikor az edzés elején kitűzött célt teljesíteni tudom.
1: Na jó, de mondj egy célt.
2: Hogy finomítani szeretnék az oldásomon, például, hogy ne annyira erősen engedjem el, és ezt meg tudom 12 vesszőből 7-nél 8-nál megcsinálni, akkor már ez egy sikeres edzésnek mondanám.
1: Mert ez például cél nálad, vagy minden íjásznál, hogy finomodjon az oldás?
2: Hát az egész technika, hogy ez egy erős, de mégis lágy mozgás. Szóval nem lehet feszülten csinálni, mert akkor elkezded rángatni.
1: És minél lágyabban tudod majd csinálni, annál pontosabb lesz a célzás?
2: Hát az első kezet meg kell erősíteni, de a hátsó oldási oldókezet azt viszont lágyítani kell minél jobban. És ezt az összhangot kell összerakni.
1: Oké, tehát akkor ez nem úgy működik, mint ahogy mi dárcozunk hétvégén a baráti társasággal, hogy ki tud minél többször a közepébe hanem nagyon sok apró technikai dolog van,
2: igen,
1: amit te egy edzés alatt úgymond fejlesztesz. Egyébként az erőllétedet is szoktad edzeni? Vagy azt igazából az íjászok annyira nem...
2: Mobilitációs gyakorlatokat szoktak főként az íjászok, de én néha napján lejárok edzeni.
1: Milyen gyakorlatokat?
2: Ilyen mobilitációs.
1: Az mit jelent?
2: Súlyokkal, ugyebár a tartó között erősíteni, akkor megfogjuk, kitartjuk előre, minél tovább tartjuk. Ilyen nem tudom pontosan, hogy hívják ezt a nagy labdát, amit szoktak.
1: Medicinlabda? Vagy?
2: Nem.
1: Ja, amin hát így ücsörögni lehet?
2: Ücsörögni is, igen, lehet, meg ilyeneket.
1: Hát irodisták gyakran ücsörögnek ilyen nagy labdákon, igen, azon, igen, mit csinálnak?
2: Hát így rátérdelnek.
1: Stabilizációs és gyakorlatok
2: törzs, esetleg? Törzs gyakorlatokat főként. De hát minél stabilabb legyen maga az beállás.
1: De hát a 3D jászatban tulajdonképpen sokat gyalogoltok, nem?
2: Ott sokkal többet, igen. Mert ugye az erdőn keresztül történik, nem pedig egy focipályán főként.
1: Na, ezért gondoltam, hogy bizonyos erőlét, karbantartás szükséges, de mondjuk figyelj, hogyha a németkéri focipályán az ellövött íjakért állandóan el kell sétálnod, azzal már tulajdonképpen lehet, hogy többet sétálsz, mint én egy nap alatt.
2: Hát egy ilyen edzésen szerintem egy ilyen 6-7 ezer lépés biztos, hogy megteszek.
1: Igen, igen.
2: Csak az edzésem.
1: Az igen. Az elég. Az nagyon jó. Illetve hát nem tudom, hogy mi mire elég, meg hogy egy olimpiára való felkészülésre mi lehet elég. 18 éves vagy 2026 van. Mégis meg tudnád-e nekem mondani, hogy körülbelül melyik olimpia jöhet szóba? Vagy ez tényleg nagyon-nagyon-nagyon...
2: Távol jövő még nagyon.
1: Távol jövő.
2: Én még nem látom így közelre. Uh-huh. Még sokat kell lőnöm, nagyon. Nagyon-nagyon sokat.
1: Nagyon-nagyon sokat, de ez nem esik nehezedre ezek szerint.
2: Hát igyekszek.
1: És így a szévásváradi világbajnokság után mi lesz a következő fontos versenyed?
2: Most 2 hét múlva az országos bajnokság. Uh-huh. A pályaországos bajnokság.
1: Voltál már országos bajnok, mire számítasz most a te korosztályodban?
2: Hát egy első-második helyzetre.
1: De egyébként az országos bajnokságon egyáltalán a te korosztályodban mennyien vannak?
2: Évtől függ, uh-huh, de ha jól tudom, most 8-an leszünk.
1: Uh-huh, 8-an lesztek. Jó, hát abból teljesen jó lesz, hogy elhozod az első helyezést, nekünk megfelel. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál, és még egyszer szívből gratulálunk.
2: Én köszönöm, hogy itt láttam.
1: Kelemen István németkérről, a 18 évével volt a vendégem, a 18 éves németkéri Kelemen István, a Paksi Vakbottyán Gimnázium 12-es tanulója, a Paksi Cellőkei Jász Egyesület sportolója, és pár napja újra a világbajnoka az U21-es korosztályban, és abból az alkalomból beszélgettünk, hogy Magyarország tehetsége elismerést vehetett át szeptember 1-én a belügyminisztériumban.
0: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.

0: Max FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Anya, nézd, te cuki! Jó, ez még aranyosabb!
2: Ha betérsz a Fauna díszállatkereskedésbe, garantált cukiságokkal találkozhatsz. Pakson a Barátság úton a több mint 40 éves üzlet idén tavasztal is vár. Többek között tengeri malacok, hörcsögök, ékszer és görögteknősök, többféle papagáj, morteknős, szakállas agáma, törpesün és több mint 50 féle halfaj várja a kicsiket és a nagyokat. Ezen kívül komplett felszerelések, szájkosarak, játékok, száraz és élő eleségek, valamint mini állatkert bűvöli el, nem csak a gyerekeket. Fauna díszállatkereskedés. És Paks, Barátság út 3. Egy kis állatkert a kisváros tévében.
1: Anya, ugye hazavisszük?
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Szabotázs okozhatta azt a műszaki hibát, amely kedd reggel Hollandia jelentős részén megbénította a vasúti közlekedést, közölte a holland vasúti infrastruktúrát kezelő ProRail, írja az MTI. A társaság tájékoztatása szerint több helyszínen szándékosan a sínekre helyezett tárgyakat találtak, amelyek zavart okoztak a vasúti jelzőrendszerek működésében. Benyújtotta a kormány a gyermekek jogainak és biztonságának megerősítését célzó törvényjavaslatot az országgyűlésnek, hétfőn adta hírül az MTI. A parlamenti honlapon olvasható törvényjavaslat előadója Kátai Németh Vilmos, szociális és családügyi miniszter. Idén 10 éves a felújított Deákház, ebből az alkalomból szeptember 26-án különleges programmal ünnepel a Paksi Városi Múzeum. A várható programokról Pekárikné Bakó Eszter múzeum pedagógus beszélt rádiónknak.
4: Szeptember 26-án 00:30-tól 01:30-ig egy családi napot szervezünk. Abból az alkalomból, hogy a múzeumnak a kiállítása a Paksi Metszet 10 éves lett. Sok érdekes programmal várjuk a családokat, gyerekeket, érdeklődőket. 09:30-kor egy alkotópályázat eredmény hirdetésével várjuk a látogatókat. 11 órakor a Fabula Bábszínház, Géz László és az Ördögök című bábjátékot nézhetik meg. Ez egy hagyományőrző vásári bábjáték, amit szerintem nagyon sok felnőtt is ismerhet gyermekkorából. 12 órakor megvágjuk a tortát, tehát egy tortára is vendégül látjuk a látogatóinkat, illetve nagyon sok más programmal is készülünk. Lesznek kézműves foglalkozások, nagyon népszerű a keresőjáték, most születésnapi lufik nyomába eredhetnek a gyerekek. A rendezvényünkön készülünk lufi hajtogatással, illetve érkezik hozzánk Túri Alfréd, Eszter Gályos, aki folyátékokat hoz a gyerekeknek, a gyerekek kipróbálhatják az esztergálás mesterségét, illetve Blatt Szilvia pedig arcfestéssel várja a gyerekeket. Ezek folyamatos programok lesznek a rendezvény során. Sok szeretettel várunk minden érdeklődő családot, gyermeket a programunkra.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: AXFM reggeli ébresztő műsora.
1: Ahol Tina Turner után nem sokára a szerelem vonattal folytatjuk, és az is kiderül, hogy miért a Györkényi Szüreti Mulatság ezen a hétvégén szombaton veszi kezdetét, és ahogy ígértem, ezzel kapcsolatban érkeztek vendégeim. Schweiger György, Győrkönyv polgármestere, jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok mindenkinek!
1: És Cserésné Jádi Barbara képviselő, a Kulturális és Sportbizottság elnöke, és itt van velünk, jó reggelt!
3: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat!
1: Te még nem jártál nálunk, örülök, hogy itt vagy, és úgy tudom, hogy immár harmadik éve te vagy a Szüreti Napnak a főszervezője?
3: Ez így van.
1: Mi a főszervező feladata? Minden?
3: Minden is körülbelül, igen. Mindent összefogni, leszervezni, felvenni a kapcsolatot a fellépőkkel, ötletelni, hogy mi az, ami esetleg szóba jöhet egy ilyen szüreti felvonuláson.
1: De gondolom a települést nem nehéz mozgosítani, hiszen fontos hagyománya van ennek a szüreti napnak, annak ellenére, hogy sváb településről van szó.
3: Ez így van, és évről évre azt veszük észre egyébként, hogy a falubeliek egyre inkább támogatják ezt a rendezvényt, segítenek, jönnek az ötleteikkel, támogatnak engem, tehát bármi kérésem van, akkor már mindig van rá jelentkező, és sőt, önként is vannak a ötletek. Most például idén megkerestek azzal, hogy szeretnének a szüreti menetet szeretnék zárni, mint kormos cigány autó, és ez egy régebbi hagyomány, és most idén van rá jelentkezőnk, úgyhogy még olyanunk is lesz.
1: Még egyszer, kormos cigány autó?
3: Igen.
1: Ez mit tett be, lesz kormozva egy autó? Ne fontos,
3: nem, lesznek rajta a fiatal emberek, ők feketére lesznek maszkírozva, igen. És akkor ez egy régi hagyomány, ők a szórakoztatásért felelnek, illetve a nézőket bekormozhatják.
1: De ez milyen hagyomány? Mert hogy én erről még sose hallottam, de most szüreti napoknak a hagyománya.
3: Igen. Ők zárják mindig a sort a szüreti menetben.
1: Teljesen le vagyok maradva, nem tudom, biztos azért, mert Dunakömlődben még nem láttam ilyet. Polgármester, úgy kezdjük az elejéről. Milyen és hány éves hagyománya, vagy hány évtizedes hagyománya van a szüreti napnak Györkönyvben?
2: Évtizedes hagyománya van, nem tudjuk pontosan, hogy mikor kezdődött, egyszer csak úgy elkezdődött a Szüreti Fesztivál, és hol kimaradt, hol nem. Ugye ez nem egy sváb szokás volt, ez a Szüreti Fesztivál. A svábok ezt nem ünnepelték annak idején, hanem ezt a magyaroktól vették át ezt a szokást, és akkor ők is elkezdték megrendezni. Olyannyira magyar szokásokat vettek át, a településen vettünk át, hogy például nem is svábruhákba. Svábruhák is előfordulnak, de javában magyar népviseletből válogatott ruhákba igyekszünk felvonulni, ezzel is jelezve azt, hogy milyen sokszínű a település, és milyen befogadóak vagyunk mással, más kultúrával. Tehát jó, zárt kultúra, a sváb kultúra kétség kívül, de befogadóak vagyunk, ilyenek szokásokat is be tudunk fogadni, és be is akarunk fogadni, mint a példa is mutatja, hogy egyre népszerűbb a szüreti felvonulás, és ez a kormos cigányozás is onnan ered, hogy régen azért a felvonulást mindig a roma társadalomból jövők zárták, őket is ugyanúgy vendégül látta a társaság, mint bárki mást, és ők szórakoztatták a népet, zenéltek, amikor még voltak zenész cigányok, húzták a nótáját mindenkinek, és egy fergeteges hangulat kerekedett ki belőle, és így ment ki a menet a Pincehegyre, mint most is a Pincehegy lesz a végállomása a szüreti felvonulásnak.
1: Igen, Barbi, látom, hogy nagyon bólogattál, bármit hozzáfűzhetsz még. Tehát a kormos cigányozás tulajdonképpen újdonság a győrkönyvi szüreti felvonuláson?
3: Régen volt, én már csak ezt így hírét hallottam, és én már nagyon régóta szerettem volna. Tehát amióta én ezt így csinálom, vagy belekerültem ebbe a szervezésbe, én azóta szerettem volna, csak így soha nem volt rá alkalom. és most ezzel kapcsolatban úgy kerestek meg, és én nagyon-nagyon nagy örömmel fogadtam, hogy van más is a faluban még rajtam kívül, aki ezt nagyon szereti, ezt a szüreti felvonulást, szeretne benne részt venni, aktívan szeretne részt venni, és szeretné visszahozni a régi hagyományokat.
1: Nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy nálatok milyen lesz a szüreti felvonulás, mert egyébként mindig azt gondoljuk, hogy egyforma, de nem. Van olyan település, ahol előtérbe helyezik a csikósokat, van olyan település, ahol igenis előtérbe helyezik, hogy minél több traktoros, minél több feldíszített, akár fűnyíró traktor vegyen részt. Barbie, nálatok mi lesz a jellemző?
3: Nagyon sok lovastól kaptunk visszajelzést, hogy szeretnének részt venni. Tavaly is nagyon sokan voltak már, és a tavalyi lovasaink szinte mindenki visszajön, mert hogy nagyon jó tapasztalatokkal mentek el tőlünk, illetve azt mondták, hogy mindenképpen szeretnének visszajönni. Ők vissza is jeleztek már, kocsikból nem sok lesz sajnos, úgy néz ki. Tehát most már a lovas társadalomnál ugye a hintók, fogatok már egyre kevésbé vannak jelen, illetve ugye nagyon több születi fesztivál is lesz most ezen a hétvégén, és így eloszlik a kocsisoknak a száma, viszont traktorosunk annál több lesz, és igyekszünk minél több traktoros megszólítani. Nagyon sok vendégünk szokott lenni a faluból is, illetve más településekről is, messzebbről is, és mi szeretnénk bevonni akik oda kilátogatnak, mi nagyon szívesen invitáljuk őket akár a felvonulásra, akár a traktorokra, hogy felüljenek addig, ameddig van rá helyünk és módunk, hogy akkor tartsanak velünk az egész mulatságon, mert hogy a felvonulás maga a legjobb része szerintem ennek a szüreti mulatságnak.
1: Na, ennek hallottam hírét, ennek az utasokat is fölvesztek, ezt tárgyaljuk ki, tehát hogyha én oda megyek kedves férjemmel, és meg akarom szemlélni a györkönyi felvonulást, akkor a felvonulás kellős közepén is felkérezkedhetek egy szekérre, vagy traktorra, vagy inkább az elején, vagy hogy lesz ez, polgármester úr?
2: Hát az elején is fel lehet, azt javaslom, hogy az inkább az elején, mert a helye azért végesek, mert az körülbelül egy kilométeres traktor és fogadsorba nem mindenki fér föl, de hát olyan hosszú szokott lenni a felvonulásunk, hogy komoly 5-10 perces séta a menet végéről eljutni egy-egy megálló pontig, hogy ott meg tudják nézni a táncosok műsorát, egy kis frissítő bort magukhoz tudjanak venni, ha már úgy kitikkadtak a traktorozásba, lovaskocsikázásba az emberek, úgyhogy várunk titeket szeretettel, menet közben is fel lehet szállni, valószínűleg egy kicsit élelmesnek kell majd lenni, hogy legyen hely a traktorokon, igyekszünk nagyon sok traktorral készülni és pótkocsival, hogy minél több embert tudjunk ebbe az élménybe részesíteni.
1: Aha. Ez egyébként korábban is jellemző volt, Barbie, hogy fel lehetett kéreckedni?
3: Persze, ez mindig így volt.
1: Én ilyet se láttam még, de teljesen le vagyok, úgy látszik, maradva, vagy nem voltam még a györkönyi születi felvonuláson.
2: Hát ez nagy hiba, hogy nem voltál.
1: De majd most, már csak azért is, mert igenis fel akarok ülni egy szekérre, na de várjatok, hát népviseletbe kell mennem? Vagy most mi a helyzet? Tehát civil ruhában is föl lehet kéreckedni?
2: Ajánlott népviseletbe jönni, de hogyha sima kényelmes ruhába jössz, akkor is felülhetsz egy traktorra, egy szekérre, ahol éppen van hely. Az öltözék nem kötelező, táncosaink nagyon szépen felöltöznek, csoportok jönnek hozzánk, és ők bemutatják a mi népviseletünket is, a különböző tájegységeknek a népviseletét. Ez ilyen, fogalmazhatunk úgy, hogy öltözködés szempontjából multikulturális öltözködési stílus lesz a szüreti felvonuláson. Természetesen a kis dobosunk kalapba fogja elmondani azt humorosan, hogy mit tett jól a falu, hogy mi történt a településen, hogy ki mit rontott el, ezt ki fogja figurázni a kisdobos. Nem tudom még az kisdobosnak a szövegét, én is érdeklődéssel várom. Engem is ki szoktak figurázni, jót mosolygok rajta.
1: Hú, de ügyes, polgármester úr, megdicsérem. Azt mondják, hogy főleg vezető pozícióban, vagy híres embereknek is ajánlott, hogyha kifigurázzák, akkor azt nézzék meg, nevessenek jót, esetleg posztolják és lájkolják maguk. Tehát szokott ilyet csinálni a dobos, a kis dobos?
3: Igen, a kisdobosnak a szövegét is általában én írom, illetve most már a férjem is besegít, mert ez nálunk most már lassan ilyen családi vállalkozás lesz. Konkrétan az én férjem a kisdobos most már harmadik éve.
1: Aha, na de akkor itt, ami az ő szövegét illeti, ez egy nagyon lokális tartalom lehet. Én nem tudom, hogy fogom-e érteni.
3: Biztosan.
1: Igen,
3: ezt szoktuk, tehát úgy szoktuk ezt megírni, hogy a falu érintő dolgokat is, és országos nagyobb események

0: gyalogosan fogunk elmenni, körülbelül 1 kilométert, még annyit sem. Közben lesz 2 megállónk, ahol ugye körtánccal lehet, vagy körtáncba lehet becsatlakozni. Ott a táncosaink fognak fellépni, a meghívott táncosaink. Élőzenével fognak táncolni, jönnek velük, rendes népi zenekar fog velük tartani, és akkor, amikor a benzinkúthoz érünk, ott szoktunk felülni egyébként a traktorokra, a fogatokra, mi nekünk addig gyalogosan megy a menetünk, közben akik kiállnak a kapuba, akkor őket megkínáljuk. Nálunk ez régen az én gyerekkoromban szokás volt a lakodalmaknál, ugye, amikor gyalogosan mentünk, hogy mindenkit megkínáltak, és nekem ez egy kicsit ezt hozza vissza, ezeket az emlékeket, és akkor ott szoktunk felülni a traktorokra, és onnan pedig megyünk egy elég nagy kört a faluban ilyen traktoros menettel, és akkor utána van még egy megállónk, ahol szintén még el szoktunk időzni, ott is sütivel, borokkal, üdítőkkel várjuk a fellépőket, felvonulókat, és utána pedig érkezünk majd ki a Május térre, szintén a traktorokkal, fogatokkal.
1: Hát akkor ez se egy 10 percig tartó menet, és a Győrkönyi születi felvonulás, és mint hogyha azt mondtátok volna az imént, hogy az egész menet akár 1 kilométer hosszú is tud lenni, tehát annyian részt vesznek. Csikósok így fognak csattogtatni.
0: Reméljük.
1: Azt
0: igen.
1: Nagyon szeretik a gyerekek. Jó, oké. És tehát a Május térre, hogyha majd megérkezik a menet, ott lesznek tulajdonképpen, ott lesz majd a folklór műsor, igen. Ha jól tudom, és ott lesznek a köszöntők.
0: Igen, ez így van.
1: Így van, és este még lesz nektek koncertetek is.
0: Igen, 9 órakor fog fellépni a Szerelem vonat zenekar. Élő koncertet fog adni. Nagyon várjuk már. Damien számokat énekelnek, a frontemberüknek nevezzük így. Szerintem megszólalásig olyan a hangja, mint Damien Rózsinak.
1: Tényleg? Nem
0: igen.
1: Hallottuk még.
0: Igen, én nekem nagyon-nagyon megtetszettek, amikor rájuk találtam, és én nagyon-nagyon várom őket. Én úgy gondolom, hogy a Damien számokat egészen a kicsiktől az idősebb korosztályig mindenki tudja, főleg most ugye, hogy van ez a film őrület, és így úgy gondoltam, hogy akkor ők jók lennének oda, és ugye ők fogják elindítani az esti bulit is, mert hogy velük kezdődik majd az esti szórakozás mulatságot kint a Május téren.
1: Igen, én azt gondolom, hogy akár a Damien film kapcsán elég nagy a felhajtás, most már immár 2 éve vagy 3 éve, úgyhogy nagyon jó választás. A főszervező meg van dicsérve. Polgármester úr, beszéljünk már egy kicsit a születi nap kapcsán a Győrkönyi borokról is. Hát hoztatok egy gyönyörű, szép üvegbort, és engem meglepett, hogy föl van címkézve, gyönyörűen fel van címkézve, mondom a hallgatóknak, le is fotóztuk, posztoltuk is a Facebook oldalunkon, és ha jól látom, születi mulatság, vagy mi van ráírva, Barbi, segíts kérlek.
0: Hát egészen pontosan köszönjük, hogy részese voltál a születi mulatságnak, egy pohár bor mellett idézt fel újra a közös pillanatokat.
1: Polgármester úr, kinek a bora ez, és mit kell erről tudni?
2: Ezt nem tudom megmondani, hogy kinek a bora, mert a gazdák önkéntesen adták össze ezt a bormennyiséget, amiből ezt a bort palackoztuk, és ezzel fogunk kedveskedni a fellépőinknek, hogy ténylegesen majd egy pohár bor mellett fel tudják idézni a Győrkönyi Születi Fesztivál hangulatát, és az otthonaikba be tudják csábítani majd ezt a hangulatot. Több gazda felajánlotta a borát, úgyhogy ez egy küvébor, vagy vegyes vörös bornak nevezhetjük ezt a bort. Ez még nem az idei, mert az idei születek most fejeződnek be Győrkönybe, kicsit korábban, mint kellene, de hát ugye ebbe az időjárásban nem csoda. Ezek tavalyi kiváló minőségű győrkönyi borokból lett összeházasítva. Még nem sikerült nekem sem megkóstolni, mert a főszervező asszony nem adott.
1: Hát majd.
2: Úgyhogy nekem is az íze majd a Május téren fog kiderülni, amikor én is leteszem a teherautót, amivel lehet, hogy még téged is kifoglak szállítani a Május térre, mert még teherautó is lesz, hogy elegen legyünk a traktorokon kívül.
1: De hogy te is fogsz traktort, vagy teherautót is vezetni? Vagy...
2: Igen. Én fogom vezetni, de ez olyan régi hagyomány. Én a sor végén kezdtem, én amikor bekapcsolódtam ebbe a programba, akkor én kormus cigány voltam.
1: Tényleg?
2: A legvégén, és most eljutottam arra a szintre, hogy most akkor én szállíthatom az embereket, úgyhogy felfelé ével a karrierem.
1: Abszolút, azt kell mondjam. Tehát, hogy akkor egy teherautó vezeti a sort, vagy most ezt...
2: Nem, nem, nem. nem.

0: teherautó a végén lesz, mert ugye az már, már nagyon-nagyon nem hagyomány. Ugye jönnek a lovasok, jönnek a szekerek, jönnek a traktorok, nagyon szép traktorok fognak felvonulni, veterán traktorok, nagyon régi német traktorokat újítottak fel emberek, és gyönyörű traktorok fognak vonulni, utána jönnek a sima mezőgazdasági traktorok, amik most is használatban vannak, és én majd a legvégén a kormos cigányok előtt majd egy kis platós autóval majd ott az érdeklődőket fogom majd szállítani.
1: Aha, értem. De egyébként ez kötelező neked, vagy ez a saját teherautód, és azért szállsz be a menetbe? Vagy úgy vagy vele, hogy mint polgármester, igenis beszállsz a menetbe?
0: A feleségemnek van egy vállalkozás, és ilyenkor kölcsön kérem tőle a kis teherautóját, hogy el tudjam szállítani az embereket.
1: Egyre jobb. Óriási. Nagyon-nagyon várjuk, és nagyon kíváncsiak vagyunk a györkönyi szüreti felvonulásra és a programra is. Barbi, mivel tudnád még invitálni a díszes közönséget? Mert hogy településen kívülről is szívesen láttok bárkit ezek szerint.
2: Ez így van. Én úgy gondolom, hogy egyszer legalább érdemes kijönni, és valószínűleg akkor onnantól kezdve többször is kilátogatnak hozzánk. Szerintem az egyik legjobb rendezvényünk, ugye nagyon sok jó rendezvényünk van, de szerintem az egyik legjobb rendezvény. Hát aki szeret mulatni, aki szereti a borokat, a jó kedvet, a jó hangulatot, szerintem mindenképpen érdemes kilátogatni. Idén is úgy tettük össze a programokat, hogy a kicsiktől a nagyokig mindenki találjon magának olyan programot, ami jó és szép. A táncosainkat úgy hívtuk, úgy válogattuk, hogy különböző helyekről jönnek ismételten. Úgyhogy én bátran hívok mindenkit, és fel fognak férni a traktorokra.
1: Nagyon jó, igen, és akkor hát vettem a lapot, hogy valami népviseletet igazán keríthetnék, svábot vagy magyart akár, nem ám ezzel a gyönyörű ciklámen blúzomban ülök fel, de majd nagyon igyekszem. Polgármester, egy utolsó kérdés hozzád, nem akarlak zavarba hozni, tudom, hogy ez egy nagyon ilyen nem egyszerű kérdés, de ha más szüreti nap Györkönyben, ugye a györkönyi pincesor, pincefalu, pincehegy nagyon-nagyon híres, egyébként nem csak Tolna vármegyében. Hogyan tudnád méltatni a györkönyi borokat, ha már születi nap?
0: Hát, hogyha humoros akarok lenni, akkor úgy, hogy jók. Egyébként a gazdáink mindent elkövetnek az időjárás ellenére, hogy jó minőségű borokat készítsenek. Felvettük a kesztyűt a nagy borászatokkal, és mi is elkezdtük laborvizsgálatoknak alávetni a mustjainkat, a borainkat, hogy megfelelő összetételbe igazán kiváló minőségű borokat tudjunk előállítani, hogy méltán híres legyen ismét a györkönyi pincehegy. A távolabbi célunk az, mint ami a két világháború közt volt, hogy Budapesten több györkönyi borozó működjön.
1: Volt ilyen
0: a második két világháború között, hogy darab számra 4 vagy 5 borozó működött Budapesten, ahol györkönyi borokat mértek.
1: Gyönyörű cél, nagyon jó, ezt is megtudtuk. Na, szeretjük az ilyen jó kis helytörténeti dolgokat. Nagyon köszönöm, hogy eljöttetek, és hát akkor mindenkit szeretettel vár ezen a héten szombaton a györkönyi szüreti mulatság. A felvonulás délután 13:30 kezdődik. Nagyon látványos lesz, és fel lehet kérezkedni a szekerekre és a traktorokra. A vendégem volt a település polgármestere, Schweiger György. Egy élmény volt újfent, köszönöm.
0: Köszönöm, hogy itt lehettem.
1: És itt volt velünk Cserésné Jádi Barbara Barbi is, képviselő, a Kulturális és Sportbizottság elnöke és a Szüreti Napnak a főszervezője. Mit fogsz ma még csinálni, vagy a következő napokban még?
2: Igen, nekem még most fog elindulni, ez a következő 3 nap lesz a legizgalmasabb, úgymond, a legizgalmasabb.
1: Még belehúztok.
2: Igen. Jó,
1: köszönöm, hogy itt voltatok.
2: Köszönöm szépen.
0: Köszönjük.
1: Ja, igen, és hát akkor mivel megyünk tovább? Mivel este 9 órakor szombaton Györkönyben a belépés díjtalan, a Szerelem vonat című, illetve elnevezésű tribützenekar fog zenélni, ezért természetesen, ha már ott Demién slágerek fognak szólni, akkor Demién Ferenccel és a Szerelem vonattal folytatjuk.
3: A Paks FM reggeli ébresztő műsora.

0: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Ahol folytatjuk azokkal a vendégekkel, akiket ígértem, Suli Nyugi program, nekem annyira tetszik a neve, és soha életemben nem hallottam róla, meg kell, hogy valljam. Stresszkezelés kis- és nagyiskolásoknak kíváncsi vagyok, hogy miről van szó. Vendégeim, nagykövetek és trénerek a Suli Nyugi programban, Hanul Éva Hajnalka, köszönöm, hogy itt vagy.
2: Szia Andi, üdvözlöm a hallgatókat.
1: Hát mi már nagyon régóta ismerjük egymást. Igen, sajtószóvívőként veled dolgoztunk együtt évekig, amikor a Mezőföldvíznél dolgoztál. Hát ismert vagy, mint szertartás vezető is. Itt voltál a Futarul ezzel is.
2: Pontosan.
1: Úgyhogy azt hiszem, hogy nagyon sokoldalú vagy, és nem is lepődtem meg, hogy a Suli Nyugi programhoz is közöd van, de mindjárt kibeszéljük. És Pap Emesét is üdvözlöm, szervusz, szia!
3: Szia, jó reggelt!
1: Te Dunaszentgyörgyön élsz, vagy csak onnan származol?
3: Dunaszentgyörgyön élek, igen, a családommal. Én nem idevalósi vagyok, én sümegi vagyok. Egy kicsit messziről, de a férjem paksi, tőzsgyökeres paksi.
1: Na tessék, ezt is megtudtuk, és a Suli Nyugi programban úgy tudom, hogy többek között azért is veszel részt, mert egy picit a terület, amivel foglalkozol, kapcsolódik?
3: Igen, én tanácsadó szakpszichológus vagyok, Szekszárdon dolgozom pedagógiai szakszolgálatnál, és napi szinten találkozok a stressz annak a mindenféle kisebb, nagyobb bajaival, hogy mit, hogyan lehet ezzel csinálni, úgyhogy így kapcsolódom én is a Suli Nyugihoz, és köszönjük szépen a lehetőséget, hogy itt beszélhetünk, úgymond népszerűsíthetjük, és hogy nem csak Budapesten ismerjék meg ezt a programot, hanem itt vidéken is, Pakson és környékén, mert hogy mi most ide hozzuk a nyugalmat.
1: Ah, igen, de jó, tényleg, itt most érzem a feelinget, tényleg, hogy megnyugodtam, ahogy jöttetek, hát akkor ismerjük meg a Suli Nyugi programot. Mi ugye úgy, hát kommunikáltuk a hallgatóink felé már tegnap este óta, hogy stresszkezelés kis- és nagyiskolásoknak. Miről szól a Suli Nyugi program, Évi?
2: Alapvetően ez egy országos program, ami mögött egy alapítvány áll, tehát teljesen önkéntes alapon működünk, úgy, mint nagykövetek ebben a programban, és alapvetően, ahogy mondtad is, kis- és nagyiskolásoknak viszünk el stresszkezelés és kiégés megelőző programokat, és mindemellett ugye szeretnénk fókuszálni a felnőttekre is, ugye pedagógusokra itt alapvetően. Úgyhogy az a célunk, hogy mivel ez egy ingyenes program egyébként, amit sokan nem tudnak, ezért így szeretnénk bejutni, illetve eljutatni a gyerekekhez ezeket a programokat, ami igazából abban segít nekik, hogy az őket ért váratlan változásokat, ami gyerekként érheti őket. Lehet ez egy szülői vagy családi háttér, vagy az is lehet, hogy egy sportverseny, vagy akár egy vizsga, vagy dolgozat előtt, ami bennük keletkezik, hogy azt le tudják kezelni, úgy, hogy akár az iskolában, vagy a szünetben vannak. Ugye a sport az egy nagyon jó eszköz, amit említettél, de nem lehet kiszaladni az óráról, ugye?
1: Igen, nagyon érdekes a felsorolás, amit mondtál, mert a Suli Nyugi program nevének hallatán, megmondom őszintén, nem arra asszociáltam először, amikor én először hallottam a programról. Neked köszönhetően, hogy a matek óra vagy a matek doli előtt ne stresszeljen a gyerek, hanem esetleg azokra az agresszív formákra, amelyek az utóbbi években megjelentek iskolákban, nem csak Európa szerte, hanem világszerte, emese.
3: Ezt azzal egészítenem ki, hogy amit mi most itt, amiről mi most beszélünk, erről az ingyenes 45 perces Suli Nyugi tréningről, ez a legalap, ez a kezdő vagy a nulladik lépés, erre még nagyon sok tréning épül, és amiről te is beszélsz, és amit nagyon sajnos tapasztalunk, az iskolai bántalmazás, bullying is, az is már egy erre ráépülő tréningnek lesz a témája, és ugye ezzel is foglalkozik a Suli Nyugi. Mert hogy a Suli Nyugi főüzenete szerintem az, hogy stresszmentes életben, iskolákban nem hiszünk, mert olyan nincsen, viszont az, hogy mit tudunk tenni a stresszel, mi az a stressz, milyen jelei vannak, miben mutatkozik meg a testünkben, milyen jelei vannak ennek, azzal tehát, hogy ezről tudunk a tréning során beszélni, és ilyen apró kis képességmorzsákat, vagy eszközöket úgymond mutatunk be, és próbálunk ki ez alatt a 45 perc alatt az osztályban a gyerekekkel, hogy hogyan kezelhető a saját feszültségünk, a saját stresszünk, mert a főüzenetünk az, hogy te vagy a tested kapitánya, te tudsz ezzel mit kezdeni, és hogy ez igenis, hogy jótékony hatással van a mindennapjainkra és a mentális jólétünkre, gyerekeknek és felnőtteknek is.
1: Hogyan működtök? Bejelentkeztek általános és középiskolákba is akár, vagy kimondottan általános iskolákba? Időpontot kértek?
3: Ez már megtörtént. Egy ilyen általános bemutatkozó e-mailt küldünk szét az iskoláknak, amiben leírjuk röviden, hogy mi az a sulinyugi. Amit fontos szerintem elmondani, tehát, hogy ez egy ingyenes tréning, helybe kimegyünk az iskolákba, és a másik, ami az iskolák szempontjából fontos, hogy maga ez a képzés, vagy ez a tréning, ez az oktatási hivatal által akreditált van engedélyünk erre, hogy az iskolák sokszor ugye azt mondják, hogy most nem tudjuk, hogy milyen civil szervezetet lehet, vagy nem lehet beengedni, de hogy a sulinyuginak megvan úgymond a zöld jelzése, hogy mehetünk, és hogy igen, itt történik a kapcsolatfelvétel, hogy mi direktben megkeressük az iskolákat, illetve az iskolák is kereshetnek akár a sulinyugi honlapján keresztül, mert hogy ott van úgymond tréner kereső térkép, ahol megvan, hogy Magyarországon hol vannak önkéntes trénerek, mint én is, meg az Évi is, és nekünk, ha írnak, telefonálnak, akkor egyeztetünk időpontot, amikor ki tudunk menni az iskolákba.
1: Gondolom nem csak paksi iskolákba, Évi, mert hogy itt a Györkönyi polgármester úrral már egyeztettél. Nagyon bírtam, polgármester úr, csak elmondom a hallgatóknak, mondta, hogy hát az iskola mellett van a
3: hivatal.
1: Polgármester hivatal, oda is jöhetnétek
3: kiégés stressz megelőzéssel, igen, tud menni.
2: Óriási. Egyébként nincsen ennek semmi akadálya, ugyanis a sulinyugi nem csak az iskolára fókuszál, hanem cégekhez is tud programot vinni, ugyanis a tagjai, illetve megalapítói egyébként egyetemi oktatók is, kutatásokat is végeznek, és tehát ennek a programnak egy nagyon megalapozott háttere van. 5 budapesti iskolában végeztek kutatásokat 422 gyerekkel, 200 pedagógussal, és ezen belül pedig 800 közreműködővel. Szóval ez egy megalapozott program, és jól ki van találva, minden korosztályra lebontva.
3: Uh-huh. 3 korosztályra, igen. Van a Manó Stressz, ez az 1-től 4. osztályig, és akkor itt mondanám, hogy múlt pénteken voltunk a Deák Ferenc általános iskolába itt Pakson. Szóval
2: megkezdtük az
3: nagyon,
2: ezt.
3: Igen, megkezdtük az idei tanévet, és hogy nagyon... szerintem nagyon-nagyon-nagyon aranyosak voltak, és nagy, tehát nyitottsággal, aktivitással fogadtak bennünket, úgyhogy külön köszönet Olá Szilvi néninek, az osztályfőnöknek, mert hogy nagyon kis aranyosak voltak. Rengeteg ötletük volt, és már tudásuk volt, amit tulajdonképpen mi most egy kicsikét kanalizáltunk, és kicsikét kimondtuk azt, hogy ez tényleg ez a stresszről szól, ennek ez a jele, és akkor ezzel mit tudunk csinálni. Kipróbáltuk ezeket az apró kis eszközöket, stresszkezelő eszközöket, mint például énekeltünk, mert hogy az éneklés, zenehallgatás is egy nagyon jó stresszoldó, akkor progresszív relaxációt az ő korosztályuknak átfogalmazva az izmaink megfeszítése és elengedése, mert hogy ennek van elméleti háttere is, hogy ez valóban hat, vagy a firkálás, amitől én mindig libabőrös vagyok, hogy annyira koncentrálnak és firkálnak az adott lapra, mert hogy igen, a belső feszültségünket ki tudjuk tenni firkálás során arra a lapra. Tehát magunkból hogyan tudjuk levezetni, mert hogy ez a cél, hogy ezt kipróbáljuk, és hogy hangja is volt, ugye, hogy sercegett a ceruza alapon.
2: Ezt nektek is ajánljuk egyébként, tehát hogyha túl feszültek.
1: Nekünk rádiósoknak.
2: Nektek rádiósoknak csak igen. Egy papír, és egy ceruza kell hozzá, semmi egyéb.
1: Ide készítek egy ilyet.
3: Ráírom. Utána még össze is lehet gyűrni, és ki lehet dobni,
1: széttépni. Akkor mindig legyen friss, és mindig a tetejére írom, hogy a sulinyugi küldi nektek. Ajánlására. Nagyon érdekes, amit mondotok, és egyébként közben látom, miközben Emese meséltél erről, hogy a sulinyugi.hu weboldalon igen, látni.
3: Rengeteg információ
1: van. Az 1-től 4. osztályig tart a Manó Stressz, aztán a gyerek ideg.
3: Az 5.-8. osztály.
1: És 9-től 12. a Kamasz Feszkó programa jellemző. Na de mégis, amikor bementek egy ilyen kicsi gyerekekhez, amit említettetek, hogy alsó tagozatban egy elsős vagy egy másodikos osztálynak hogyan kezditek? Tehát mit mondtok el, hogy sziasztok, mi vagyunk a sulinyugi és stresszkezelést oktatunk? Hát nem is értik. Tehát,
2: értik? Az a durva, igen. Hogy értik.
3: Ez a szomorú, igen. És igen. Tehát, hogy tudják. Úgy kezdjük el, hogy eljöttünk máma, sőt, azzal indítunk, hogy még a szünetben egy nagy lapra, egy önkéntes bátor jelentkezőt lefekszik a lap, lapra is körberajzoljuk, ezáltal megalkotják feszültkét, amit fölragasztunk a táblára, mert hogy a feszültkével fogunk dolgozni, és igen, úgy indítunk, hogy sziasztok, biztos hallottátok már akár a szülőktől, hogy fú, milyen stresszes volt a napom, milyen feszült voltam, és hogy a mai napon, ebben a 45 percben erről fogunk egy kicsikét beszélgetni, közösen játszunk, csoportban dolgozunk, rajzolunk, kipróbálunk mindenféle apró módszereket, és hogy beindítjuk, tulajdonképpen maga a szimbólum, itt sok vizuális kis táblánk van, amit felmutatunk, először is az első, amit felmutatunk, legelőször a szabályok átbeszélése után, ez a magas feszültségnek a jel, hogy figyeljetek, ki látta már ezt a jelet, mit jelent ez, és hogy nagyon jól tudják, hogy ez a feszültség, sőt, itt vagyunk Paksi atomerőmű közelében, tehát igen, benne van mindannyiunkban, hogy mi az az áram, mi az a feszültség, az áram jó dolog, rossz dolog, lehet-e veszélyes, hogyan lehet elvezetni, hogyan tudjuk biztonságosá tenni, és itt kötjük át, hogy igen, ilyen feszültség bennünk is van, ez egy érzés, és hogy ezzel úgy, ahogy a villanyt is el tudjuk, úgymond biztonságosá tesszük, el tudjuk vezetni, a kapcsolóval biztonságos lesz. Így a saját érzéseinket, ezt a feszültséget is tudjuk kezelni, biztonságosá tenni. És de hogy tudják, tehát nem kell nagyon magyarázni.
1: Azt mondják, hogy a kisgyerekek mindig őszinték, tehát van olyan, hogy oda megy valaki hozzátok, vagy így a foglalkozás közben Pistika azt mondja, hogy én múltkor olyan ideges voltam.
3: Igen.
1: És akkor felismerik. Más jelleg sztorikat?
2: Felismerik, tudják, és ami nekem nagyon tetszett, és talán ezt behozhatjuk, hogy pont a múlt heti pénteki órán volt egy kislány, aki azt mondta, hogy felhívja a nagymamáját, mert megnyugtatja a hangja.
1: Aha.
2: És tehát ilyenkor most is kicsit így összeszorul az ember.
1: És akkor azt mondod neki, hogy igen, akkor ezt csináld akár minden nap.
3: Igen, összeszedjük tulajdonképpen, és a feszültkét ugye ilyenkor jelöljük, hogy hol érezzük.
2: Tehát
3: vizuálisan rögzítjük és megerősítjük, és összeszedjük azt is, hogy milyen lehetőségek vannak, nem csak az az öt, amit mi felkínálunk, mi öt kapunak hívjuk, amin keresztül le tudjuk vezetni, hanem összeszedjük, hogy igen, valóban fölhívjuk a nagyit, vagy ott van a kis állatunk.
2: Elmegyünk sporton.
3: A sport az mindig, azt nagyon tudják, tehát annyira jó, hogy nagyon tudják.
2: Azt érzik.
3: Tudják, és arról van tapasztalatuk. Azt is tudják, hogy igen, egy mondjuk sportverseny, vagy nem matek dolgozat, mert Orsi néni kikért, hogy miért mindig a matek, igaz, akármilyen dolgozat előtt is, hogy igen, hogy szoktunk izgulni. De, és a jó stresszt is tudják, be tudják hozni, hogy mondjuk izgatott voltam a szülinapom előtt, mert hogy ez egy jó stressz, és hogy ez rendben van, és az, ami kibillent az egyensúlyunkból, az mondjuk a rossz stressz, és hogy ezzel mit tudjunk kezdeni.
1: Na és hogy reagálnak a nagyobb bacskák, felső tagozatosok, vagy középiskolások, tehát amikor azt mondjuk nekik, hogy hát jön két néni, jön a sulinyugi program stresszt kezelni, hát lehet, hogy nem tudom, megnyílnak, Évi?
2: Én voltam már benn középiskolásoknál egyébként, náluk még durvább ez a
3: megnyílás,
2: így van.
3: A tapasztalat.
2: A tapasztalat.
3: És ha megvan a bizalom, és azért megvan, tehát elég komoly dolgokat mondanak, stresszkezelés gyanánt, ami nem biztos, hogy jó, és érzik is, de hogy azt gondolom, hogy ez a fontos, hogy tudunk róla beszélni.
1: Tehát elmondják azt is, hogy miért kerülnek stressz helyzetbe? Tudtok példát mondani?
3: Akár...
2: ha megenged, akkor mondom emesen. Alapvetően itt nagyon sok esetben jön be egyébként a családi háttér. De igazából a jövőjüket illetően is egyébként. Tehát ez a kettő szerint...
1: Tehát, hogy aggódnak a jövőjük után?
3: A felvételik miatt, a felvételi vizsgák miatt.
2: Tehát, hogy ezek nagyon kemény követelmények, és ugye annyira változik a világ, ezt ők is érzik egyébként, talán még jobban, mint mi, és hogy érzékenyebbek erre. Másrészt pedig én azt gondolom, hogy már nevezzük így, hát igazából új generáció sokkal érzékenyebb.
1: És amit említettetek, hogy megvannak a maguk stresszkezelési módjai, vagy nincsenek meg, de ha megvannak, de nem jó módszert választanak, akkor például az mi? Mondjuk, hogy rágyújtanak?
3: Vagy igen.
2: Alkohol.
1: Vagy az
3: akár
1: alkohol.
3: Akár a szerhasználat, az is nagyon gyakran bejön, de akár az önbántalmazás is. Megemlítik ilyen bújtatott formában, és annyira, tehát ez is ilyen döbbenet, hogy szinte valamikor, vagy azt hallom, vagy hallottam több helyről, hogy a falcolás, az divat.
1: Micsoda?
3: Az önmagunk bántalmazása, vagy vagdosása, de hát, hogy a tinédzserek körében manapság az már egy szinte ilyen elfogadott
1: bevett dolog.
3: És ami nem jó. És hogy ezt próbáljuk formálni, egy 45 perces alkalom alatt nem fogjuk tudni megváltoztatni őket, de ezeket az apró kis magokat elvetjük. Mi ebben hiszünk.
1: Uh-huh. És mi az, amit tudtok nekik ajánlani? Mert azt megértem, hogy egy másodikos kisgyereknek, egy 7-8 éves kisgyereknek a fickálást, azt olyan viccesen is lehet mondani, de mit mondotok a középiskolásoknak? Évi?
2: Hát alapvetően ugye a programot azt úgy dolgozták ki, hogy alapvetően ezek a technikák, amiket viszünk, ahogy mondta is Emese, ezek magok, viszont olyanok, amit bármit elő tud húzni, el tud vonulni egy terembe, vagy a mosdóba be tud menni, és ott végig tudja csinálni. Ugye az iskolában van már iskolapszichológus. Van, hogy az órára bejön az osztályfőnök, vagy akár az iskolapszichológus, és ő ezzel már tud dolgozni, tud tovább menni. Ugye, ahogy mondta is Emese, vannak ilyen bújtatott visszajelzések az óra során. Ezeket mi felnőttek elég jól ki tudjuk szűrni. És nyilván ezzel tud tovább dolgozni az adott
3: Illetve itt kapcsolód, vagy itt kapcsolnánk a kampányunkat ehhez a témához, hogy mi trénerek vagyunk, oda megyünk, 45 percet megtartjuk, és aztán elmegyünk. Ott hagytuk a kis plakátunkat, mert minden foglalkozás végén ott hagyunk egy összefoglaló plakátot, viszont a mostani kampányunk pedig ugye arról szól, hogy nem trénereket képzünk, nem az a cél, hanem most a pedagógusokat, akik napi szinten óráról órára ott vannak a diákokkal, az osztállyal, és hogy nekik is adjunk. Én azt gondolom, azt tapasztalom, hogy a pedagógusoknak rengeteg jó megoldási módja van, rengeteg tudása van a stresszkezelésről, de hogy nekik is kell egyfajta megerősítés, hogy figyelj, ezt tök jól látod, tök jól érzed az osztályoddal kapcsolatban, és csináld. Adunk nekik is stresszkezelésről ebben az akreditált 30 órás pedagógus képzésben stresszkezelésről lesz szó, illetve kiégés megelőzésről.
2: Így van, tehát eszköztárat, egy megerősítést kapnak igazából, amihez bármikor hozzá nyúlhatnak. És ugye mivel különböző technikák, tehát ugye nem minden gyereknél válik be ugyanez, ez nagyon fontos. Ugye mindannyian mások vagyunk, lehet, hogy valakinek a légzés technika válik be, valakinek a firkálás, valakinek az, hogy így van, vagy az, hogy beszélget valakivel, vagy az, hogy elmegy sportolni. Tehát teljesen más személyiségek vannak, és mindegyikhez próbálunk.
3: Egy repertoárt.
2: Így van.
3: Kicsit megmutatjuk, és abból válogatni lehet, úgymond.
1: Ezt nagyon köszönöm, hogy a zenehallgatást is említetted, Évi. A múltkor egy szakértővel beszélgettem hasonló témában, és azt mondta, hogy nagyon sokszor van például, hogy a szülő azon bosszankodik, hogy a gyerek már egy órája zenét hallgat a csukott ajtó mögött a szobájában, holott tanulnia kéne. Pedig az a gyerek éppen egy olyan gyerek, akit egyrészt megnyugtat, ha zenét hallgat, és vannak olyan diákok, akik felnőttek is, akik zenehallgatásra tudnak tanulni.
3: Tudom,
1: tehát úgy tudnak memorizálni, ez egy, ugye a tanulástípusokat vettük, hát nagyon érdekes. Jó, 3 percünk maradt összvíz, és rendkívül érdekes és fontos a téma, de a mostani kampányotok során van egy gyűjtés is, mit kell erről tudni, Évi?
2: Arról azt kell tudni, hogy alapvetően szeptember 1-én indult a program, és október 3-ával ér véget.
3: Ez a kampány.
2: Az a lényege, hogy 20 pedagógust ingyenesen tudjon képezni a Suli Nyugi Alapítvány. Erre gyűjtünk alapvetően.
3: 11 nagykövet van, köztük mi is.
1: Mármint országos szinten.
3: Mi a Suli Nyuginak a nagykövetei vagyunk, országos szinten főleg online kampányolunk, illetve szabad megemlíteni, most pénteken itt a piacon lesz egy sütivásár, egy jótékonysági sütivásár, ahova a sütiket kisgyerekes anyukák, nagymamák, nyugdíjas pedagógusok ajánlották fel, de francia hangulat is ott lesz a makaronok által, tehát egy paksi cukrászda, nem mondhatom ki azt hiszem a nevét, de hogy ő is támogat bennünket, és a sütivásáron minden egyes megvásárolt sütivel támogatják azt, hogy a célunkat elérjük, hogy összejöjjön annyi pénzadomány, amivel ez a program megvalósul.
2: Ez egyébként januárban fog indulni, Tehát attól, hogy lezárul a kampány, ugye ennek van egy adminisztratív hátoldala, és ugye januárban fog kiderülni, hogy ki lesz az a 20 pedagógus.
3: Pályázni kell majd a pedagógusoknak, ezért ajánljuk a Suli Nyuginak a honlapját, hogy azt kövessék figyelemmel, és amint kikerül a pályázat, azt meg kell pályázza a pedagógus.
1: Oké, tehát ezen a pénteken a Paksi piac téren süti vásár stand lesz felállítva, ahol ha házi süteményeket vásárolunk, akkor azzal az összeggel támogatjuk ezt a programot, ezt a kampányt. Nagyon örülünk, hogy ezt elmondtátok, erre fogunk figyelni. És
3: illetve még saját kampányoldalunk van minden nagykövetnek, nekem is, Évinek is. Ha az oldalunk, a mi Facebook oldalunkra rámennek, akkor ott lesz egy link, és ott lehet utalással is adományt.
2: És átküldtük nektek is, Andi, egyébként, tehát el tudjátok érni. Ez egy abszolút hivatalos oldal, tehát, hogy nincsen benne semmiféle csalás, aki esetleg attól tartana. Mi látjuk az adományozókat, ez lehet egyébként név nélkül is, illetve jöhet névvel is. Minden esetben küldünk egy köszönetnyilvánítást ezeknek az embereknek, és akik már küldtek, azoknak már nagyon most is szeretnénk megköszönni.
1: Igen, meg fogjuk osztani majd akkor ezt a lehetőséget is, ezt az adományozási lehetőséget, és akkor még egyszer összefoglalva a Suli Nyugi programját szeretettel várjátok, hogy invitálják iskolákba, általános középiskolákba, illetve gondolom ti is megkeresitek az iskolákat.
2: Már megkerestük, kaptak e-mailt, érdemes megnézni a promóciók és a spam mappát egyébként a levelezőkben, mert van, hogy ugye félre megy a levél, de elmesen már kiküldte az iskoláknak, úgyhogy biztatjuk az igazgatókat és a tanárokat, hogy nézzenek utána.
1: Ingyenes program, és egy nagyon hasznos dolog, egy-egy osztály főnöki óra keretein belül a Suli Nyugi program trénereit és nagyköveteit fogadni, akik itt voltak nálam a vendégek, és nagyon büszkék vagyunk rátok, hogy két paksiként tulajdonképpen az ország hány trénere és nagykövete közül?
3: 11 nagykövet. Tehát van. Ezt a nagyköveti pozíciót
1: most 11-en. Olyan sokan, erre akartam
3: kiukadni. Vidéken nagyon kevesen vagyunk.
1: Igen.
3: Itt
1: Tolna
3: megyében szerintem mi vagyunk ketten.
1: És akkor még kisebb beszéltük, hogy az egész program honnan indult. Igen. Egyébként külföldről, vagy Magyarországról?
2: Nem, nem. Ez egy magyar találmány.
1: És mióta?
3: 10 éve működik a Suli Nyugi program. Az egyik szülő anyája, dr. Szigeti Réka adjunktus, ő egészségpszichológia szakon végzett, nekem csoportásnőm volt, úgyhogy én őt ismerem, és ő két pszichológus kollégával együtt indította el a Suli Nyugit.
1: És az még egy külön történet, hogy ti hogy akadtatok rá. Egyszerűen szimpatikussá vált, Évi?
2: Én szerettem volna tovább képezni magam, mert soft skill tréner is vagyok, és szerettem volna a gyerekek irányába is, főleg így, hogy a nyáron táboroztattam, és én ezt nagyon fontosnak tartottam, és alapvetően így kerültem bele ebbe a körbe, és nagy lelkesedéssel fogadtam. Emese pedig
3: én
2: szerintem
3: pedig pszichológusként nekem ez a munkám.
1: Igen, de hát mégiscsak nagy dolog ez, hiszen önkéntes munkát vállaltok, teljesen ingyenes az, így hogy van. A Suli Nyugi trénerei ellátogatnak iskolákba, úgyhogy büszkék vagyunk rátok, és fantasztikus a program, gyertek máskor is, ami pedig az október 3-áig tartó gyűjtést illeti, igyekszünk majd mi is promotálni. Köszönöm,
2: köszönjük szépen.
1: A Suli Nyugi program két paksi trénere és nagykövete, Hannol Éva Hajnalka és Papemese voltak a vendégeim.
0: A Paks FM reggeli ébresztő műsora.

0: mindjárt folytatjuk az élesztővel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes napot kívánok mindenkinek! A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. 7 hónappal az elnökválasztás előtt a franciák pesszimistában ítélik meg hazájuk állapotát, mint az előző 2022-es választások előtt, és valódi társadalmi és politikai változást várnak. Az Ipsos BV, a Közvéleménykutató Intézet által 13 ezer választópolgár megkérdezésével készült reprezentatív felmérés, amelyet a Le Monde című napilap tett közzé, azt is megerősítette, hogyha most tartanák az elnökválasztás első fordulóját, akkor azt Marine Le Pen, a francia szélső jobboldal vezetője, a legnagyobb ellenzéki párt, a Nemzeti Tömörülés jelöltje jelentős előnnyel megnyerné a többi jelölt előtt. Júliusban az építőipari termelés volumene a nyers adatok alapján, valamint munkanap tényezővel kiigazítva egyaránt 12,2%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól, írja az MTI. Júliusban már harmadik hónapja csökkent az ágazat teljesítménye. Erről a Központi Statisztikai Hivatal számolt be jelentésében hétfőn. Október 5-e a jelentkezési határidő a Paksi Amatőr Pop Rock Jazz Fesztiválra. A 29 éves múltra visszatekintő tehetségkutatóra olyan amatőr zenekarok jelentkezését várják, akik nem rendelkeznek lemezszerződéssel. Jelentkezni a paksipoprockjazz.hu oldalon keresztül lehetséges, a fesztiválra november 7-én kerül sor.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
1: Szeptember 8-a és 12-e között az észtországi Jõgeva városában rendezték meg az U19-es férfi floorball világbajnokság selejtezőit, de nem jutott ki a 2027-es rigai VB-re a magyar csapat, melynek tagja volt a Paksi Tel Kristóf is. Az ellenfelek Észtország, Szlovénia, Ukrajna, Ausztria és Nagy-Britannia voltak. Két győzelemmel zárták a tornát a magyarok Ukrajnához hasonlóan, de a rosszabb gólkülönbség miatt a csoport negyedik helyén végeztek, így lemaradtak a továbbjutásról. Tel Kristóf ennek ellenére tele élményekkel és tapasztalattal zárta a tornát. Az ESZI 11-es diákja a felnőtt válogatottságot tűzte ki célul.
2: Inkább az élmény volt itt a nagyobb, mint az eredmény. Egy hetet voltunk kint, én életemben először repültem. Nagyon jó érzés volt ott lenni. 5 csapattal játszottunk, 5 válogatottal. Először játszottunk a szlovénokkal, szlovénokat megvertük 7-3-ra, utána játszottunk az észtekkel, ott kikaptunk 9-2-re, utána játszottunk nagyon kemény, szoros meccset az osztrákokkal, ott 6-2-re kaptunk ki, utána az ukránok következtek a sorba, ott 11-3-ra veszítettünk, ott az mélypont megélte meg a csapat, illetve utána az utolsó meccs a britek ellen volt, ott pedig tudtunk nyerni 8-2-re. Nyilván a játékomban nem voltam elégedett, mert nem tudtunk eredményesek lenni, nem tudtunk kvalifikálni, de mindenképpen pozitív élményeket értem haza, mert győzelemmel tudtuk zárni a selejtezőt, illetve góllal tudtam zárni, úgyhogy ez nekem nagyon kis jó kis tapasztalat a szívemnek. Pestre igazoltam, és ott lesz majd osztrák bajnokság, fogunk indulni, úgyhogy lesz majd nemzetközi mérkőzésünk. Ugye lesz ugye az OB1-es meccsek, ugye a felnőtt első osztály, illetve lesznek majd a diákolimpiák, lesz azért program.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. Reklám.
3: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben.
4: Részletek az autolargo.hu oldalon, vagy az Autolargo szalonja.
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Élesztő. Élesztő. A Paks FM reggeli ébresztő műsora.

0: Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: A Kuplung zenekar, a filmes zenekar. Vivi, neked abszolút kedvenc?
2: Ez a dal nekem még annyira nem jött, tehát majd lehet a filmben. Tudod, amikor úgy nekem ott jön mindegyik olyan át, hogy ott bármikor meghallgatom. Újra mert, és újra.
1: Igen, mert hogy a Damien film első részért oda voltál. Te
2: nagyon,
1: is? Nagyon tetszett.
2: Nagyon szeretem.
1: Na, egyébként ez nagyon érdekes ez a dal szerintem, mert ugye inkább a 60-as éveket idézi, igen, nem igen. a 80-asat, nem. amelyben a film igen. játszódik, viszont a 80-as években egyébként elsősorban én azt gondolom, hogy a Hungária zenekarnak és Fenyő Miklósnak köszönhetően ugye a 60-as évek feelingjét hozta a magyar
2: teljesen,
1: zeneipar is,
2: igen, igen.
1: és én azt gondolom, hogy ezért tök jól beleilleszkedik ebbe a dologba, nekem nem lóg ki, és én úgy gondolom, hogy értem a koncepciót, nekem bejön.
2: Nem azzal van baj, nem jön, hanem nem tudom, hogy mondjam, hogy...
1: Várj, a nyomod a gázt, az jobban bejön? Oké, okay, ember
2: nem
1: már
2: tudom.
1: Jön be.
2: Inkább, igen. Nem, egyik szám, amikor kijöttek ezek a dalok, ugye ez a tipikusan... tök jót nevettem, mert van egy ilyen kis Reels videó erről, te Facebookon láttam, hogy mondja a Marics Peti, meg ott az Ember Márk, a Királdi Attila, ugye a rendező, meg nem tudom, és akkor ott beszélgetnek, hogy azt mondja, itt beszéltük a Márka, hogy beletettünk egy tök sok melót a zenébe, mindegyikőjük azért, meg úgy maga a zeneiségbe, és akkor itt van egy fiktív zenekar, ami nem létezik, és két arénát tölt meg egymás igen. után. Szóval, hát elég mókás minden esetre ez az egész. Nekem még mindig egy picit, vagy lehet, hogy még mindig benne vagyok az első résznek a hangulatába. Aztán lehet, hogy majd, hogyha látom, mert most így előbb jöttek a dalok nekem, mint ugye a film. És lehet, hogyha majd oda tudom kapcsolni, hogy milyen érzéseket vált ki belőlem, például a Gyere és szeress, nekem az egyáltalán nem olyan dal, de ha meglátom az Ember Márkot, amikor így ránéz a Töröcsik Franciskára, akkor ott így hú, és a csajokkal mindig ott így fogtuk egymást, között, hogy úristen, de jól néz ki. Szóval nekem kellenek az ilyenfajta, mint egy videoklip. Uh-huh. Nem tudom, hogyha lehet, hogy lenne róla egy videoklip, akkor az más lenne.
1: Oké, okay. Tehát a Dupla Arena koncerten nem fogsz az első sorban csápolni, de ha kijön a második rész, amit az azt nem jövőre ígérték?
2: Idén november.
1: Idén november. El vagyok már tájolva.
2: Hát remélem, okay. aztán
1: ne,
2: most
1: biztos,
2: várom.
1: Nem, én már keverem a szezonban, ma már a Michael filmben is foglalkoztam, meg minden, ja. keverem a szezont a fazonnal.
2: Okay. A doksi film? Vagy
1: a Michael Jacksonról igen? szóló életrajzi igen, film, igen. aminek ugye a második részét nyilván nem idénre ígérték.
2: Igen.
1: Tehát akkor nem fogsz az arénába, vagy nem fogsz
2: nem
1: ott
2: hiszem,
1: csápolni,
2: igen.
1: de ha megnézed a második részt, akkor azt fogod böngészni, hogy mikor tudok jegyet venni a Kuplung zenekarra. Meglátjuk.
2: Igen. Most ez olyan, amikor voltunk ugye a Gabival a Grund fiú zenekaron, ott is jó zenék voltak, jó volt így a vibe, gyönyörű volt Ember Márk, tehát hogy tényleg közel is álltunk, nem is tudtam nagyon más nézni igazából, csak az Ember Márkot, de nem volt olyan átütő élmény, és ettől félek mindig, mert nekem vannak nagy kedvenceim, amiknek a koncertje szinte sosem okoz csalódást, szóval én szívesen elmegyek, most mint a hétvégén lesz azi koncert, és a régi felállásban a Dessel, az a Ló túl oldalán című lemezükből fognak válogatni zenéket.
1: És te mész?
2: Igen.
1: Hol lesz a koncert?
2: Budapest Parkba. Uh-huh. Hát most ez ilyen adhok jelleggel derült ki, mert a férjem péntekre vett jegyet, de aztán közöltem vele, hogy nekem pénteken nem jó, és akkor így jó, mert akkor meg Huger-re megyünk a csajokkal, az meg az Óbudabélyen lesz, ott Budapesten.
1: Hallod, wow, kikoncertezed magad.
2: Igen, most a hétvégén, de közben esküvőzöm is, szóval én pénteken jövök, megyek alapon, meg ez ilyen délután, ilyen daytime buli, ezeket én tök szeretem. És akkor szombaton meg lehet Lőrinccel elmegyünk, most ez még ilyen képlékeny, de az
1: azi
2: a terv.
1: Koncert,
2: igen,
1: ne?
2: Az a terv, hogy azi koncert lesz. És akkor... Igen, szóval, hogy nekem ezek a koncertek mindig nagy élmények, és amikor csak mit tudom, egy valakiért így rajongok, mint például az Ember Márk, őt lehet, hogy jobban szeretem színésznek, mint énekesnek. Ezt most már így rájöttem.
1: Na, tessék.
2: Igen, hogy ő egy nagyon jó színész szerintem, ez a legénybúcsús filmben is, hogy így tényleg szakadtam rajta a röhögéstől, de valahogy lehet, hogy őt így jobban szeretem.
1: Hát egyébként meg, azt mondják, ugye, hogyha egy színész egyáltalán eljátszik, tehát férfi színész egyáltalán eljátszik, ne is mondjuk oda, hogy jól eljátszik egy szerelmes férfit,
2: persze,
1: hát akkor az mindig nagyon vonzó egy nő számára, ez nagyon érdekes.
2: Igen, meg az ember Márk, ő egy ilyen, nem tudom, olyan kisugárzása van, mint egy kis kölyök kutyusnak, hogy így megölelgetné.
1: Tehát,
2: hogy
1: ezt még mástól nem hallottam.
2: De hogy így tényleg, hogy nem ez az ilyen pasis, tehát ilyen férfias.
1: Pedig
2: nem,
1: elég karakán az arca, meg kicsit ilyen élesek a vonásai.
2: Igen,
1: nekem, nekem nem egy ilyen kis finom kis pincsi kutya jut róla.
2: Nem, egyáltalán nem pincsi kutya, de nem úgy mondom, hanem tudod, mint a ilyen kis kölyök labrador kutya jut róla eszembe, vagy ilyen játékos, szertelen, mert olyan, tehát hogy nekem teljesen ez jut eszembe róla. De azért hozzábújnék, mondjuk azt, de nem, de tényleg viccet félretéve, vagy az ő kedvessége, vagy az ő, ahogy megnyilvánul bármilyen témáról, hogy nem ez az ilyen nagyon macsós férfi, hanem inkább egy ilyen kedvesebb, amit úgy minden lány szeretne, vagy megérdemelne, inkább úgy mondom, mert nem mindig azt szeretnék a csajok. Ezzel már múltkor a barátnőm lányaival veszekedtem, és milyen igazam volt. Van-e Walter fiúk, életem a Walter fiúkkal Netflix sori, és ott az első részben nagyon a fiatalabbik srácnak szurkoltak, mert hogy milyen csúnyán bánik a lányjal az idősebb, és hogy nem is érdemli meg, és akkor mondtam, hogy jaj lányok, 10 éves, 12 éves lányokról beszélgetünk, mondom, jaj lányok, majd ha ti is oda kerültök, hogy majd ilyen fiúk, akkor nem a kedveset fogjátok feltétlenül választani, szeretni és választani, hanem mindig a huncut lesz, és akkor jó, oké, majd eltelt egy év, ugye kijött a második, vagy harmadik évad, tehát hogy így jöttek ki az évadok, és akkor most már mindegyiknek a kól tetszik, a szőke,
1: a huncut,
2: és akkor mondtam, hogy hát milyen igazam volt, és mondták, hogy jó, hát tényleg jobb képük, de már a második évadban az Alex is jól néz ki, de hogy igen, hogy nem mindig az kell a lányoknak, sajnos, de egy ember Márkot érdemelnének lehet a nők.
1: Igen, mondjuk mindig érdekes az is, hogy ugye a színész, aki karaktereket játszik, őt mennyire ismerjük meg. Mm. Nyilván ez a színésztől is függ, hogy mennyit nyilatkozik. Tehát a valós jellemet mennyire
2: jellemzik. Inkább a valós, igen. Tehát, hogy én szeretem őt hallgatni, hogyha valahol nyilatkozik. Most a Gesztinek a műsorában ez az Adom a napod, vagy nem is tudom mi,
1: igen.
2: Az egy tök jó
1: beszélgetős
2: műsor, és én nagyon szeretem. És ott is, és annyira kifinomultam, vagy annyira intelligens szerintem, hogy nekem,
1: na,
2: nekem
1: ezt
2: maga ezt.
1: Nem láttam.
2: Igen,
1: az ember Márkos, ez mikor volt?
2: Nem tudom.
1: Aha, őt nem láttam, de a Geszti sorozatot ismerem, igen. És tényleg nagyon-nagyon kedvelem én is. Na mindegy, most hogy ugattunk itt, ja igen, a Kuplung
2: zenekarról, igen.
1: A Kuplung zenekartól, és ha már Kuplung, nem tudom, hogy tudod-e, na. Hogy milyen nap van ma, hát még nem ma van az autómentes nap, de
2: ja. Akkor rosszul jártam.
1: Te se kaptál reggelit a bringás reggelin.
2: Nem, sajnos. De egyébként

0: európai mobilitás igen. hét, ahol tulajdonképpen ugye most már évek óta megtanultuk és megszoktuk mi is itt Magyarországon, főleg, hogyha adott településeken ezzel kapcsolatban szerveznek programokat, hogy hát próbálják tudatosítani ugye azt, hogy hát azért egyébként az autóhasználat nem egy egészséges dolog. Egyáltalán arra nézve, hogy esetleg nem gyalogolunk, másrészt pedig ugye a kipufogógáz.
1: De a kuplungról jutott, igen.
0: Igen, jut eszembe, hogy a kipufogógáznak köszönhetően. Szóval nem tudom, hogy te hogy vagy vele, hogy téged mennyire ösztönöz a mobilitásét arra, hogy egy kicsit kevesebb autót használ. Rengeteget jársz te is dolgozni autóval igen. vidékre. Persze. Tehát Soprontól Debrecenig muszáj menni. Viszont azért jó párszor elmesélted azt, hogy mondjuk délutáni elfoglaltság kisfiaddal paksbusz. Város egyik végéből a másikba, és az program.
1: Az program nekünk, de az is, vagy csak az, hogy múltkor feltette a kérdést Lőrinc nekem, de szerintem vasárnap lementünk a Kressz Parkba, meg először ez a tipik buszkör, hogy lejövünk a Munkácsiról, iszunk, eszünk valamit az Erzsébet szállóba, lementünk a Dunapartra, leültünk a Stégen, néztük hát, ha jönnek hajók, meg ilyesmi, pont jött, nagyon örültünk, tapsi-tapsi, és akkor jó, akkor menjünk haza. De még ilyen 4 óra volt, vagy azt hiszem, vagy ilyen, ja, lehet, hogy már ilyen 4 órához közeledett, mondom, figyelj szívem, vagy maradunk, és akkor vagy a Dunaparton, vagy itt sétálunk még egy picit, vagy akkor hazamegyünk, mert 4:03 indult talán a busz a Szent István térről, és akkor még maradjunk. Jó, mondom, figyelj, itt átsétálunk, akkor itt a Kressz Park. Uh-huh. Akkor menjünk a Kressz Parkba, közben a barátnőm írt, hogy akkor jönnek ők is. Nagyon jó, és akkor így összejött egy kis banda a Kressz Parkba, de ez úgy, hogy 7 óráig voltunk lent.
0: Este 7 óráig, igen. Hétköznap.
1: Nem, ez vasárnap.
0: Ja, ez vasárnap.
1: Ez most vasárnap, és akkor mondom, na ezt menjünk, mert meg már hűvös is volt egy picit, ő meg itt pólóba szaladgált, de hát szaladgált, úgyhogy neki egyáltalán nem volt az, hogy fázna. És akkor... fölhívott Lőrinc, hogy elment boltba, elugorjon értünk. És akkor kérdeztem Nonászt, hogy busz vagy apa? Hát busz. Hmm. Úgyhogy azonnal a buszra pattantunk, 7:03, és szaladtunk föl.
0: Hát meg vagytok dicsérve, de emlékszem rá, hogy nagyon... például amikor a Csúszda Park nyílt,
1: és akkor is
0: mondtad, hogy akkor az volt a délutáni program, igen. Egyrészt hát neked
1: most
0: is...
1: Most akkor annyit, amennyi.
0: Emlékszem, nagyon jó volt.
1: Igen, mert ő annyira szeret buszozni, valami, nem tudom, megnyomni a gombot,
0: de a gyerekeknek igen, a metró,
1: igen. Hát igen, a metró a Noelnek az ilyen non plus ultra kategória. Le kell menni mozgó lépcső, tehát az még, föld alatt vagyunk, átmegyünk esetlegesen a Duná, de a Duna alatt, ugye, vagy hát úgy, hogy megyünk
0: igen,
1: az út alatt, hogy a Duna, tehát ez, hogy egyszerűen teljes, én nem tudom, hogy ez hogy alakult ki, de jó fiú, rendben van, de hogy így nem ösztönöztem erre soha, hogy na most neked kötelezően az autókat kell szeretned. Én vettem neki babát is, mert egyszer azt akart. Uh-huh. Tehát, hogy bementünk, emlékszem a Pepkóba, és akkor ő azt szeretné. Uh-huh. Hogy, és akkor ugye etette, mint hogy ahogy én őt, tehát, hogy nem ez a csajos verzióba, tudod, az öltöztetés, meg nem tudom, tehát az nem nagyon érdekelt, a maximum kitörölte a popiát, vagy nem tudom, de ilyen ennyi volt az egész, és akkor ez egy tartott egy darabig, aztán oké, rendben van. De neki ezek a járművek, és ezt mindig mondom, hogy van egy ilyen Bruno mesekönyvünk, amikbe ugye Budapestnek minden járművei, vasúttörténeti park, most oda az a terv, mondtam pont Lőrincnek, hogy valamelyik hétvégén, vasárnap, vagy nem tudom, amikor éppen nincsen esküvőm, akkor mindenképp el kell mennünk, mert egyszerűen megőrít már ezzel, hogy mi is menjünk, kisvasutazzunk, vasútmakett múzeum, nem tudom, és akkor az ott egybe van minden.
0: Van úgyhogy... egy nagyon kedves ismerősöm, akinek a, hát most már nagyobbacska a fia, de amikor tényleg ilyen 6-7-8 éves volt, tehát, hogy egyszerűen teljesen, tehát abszolút vonat megszállott, aha. és vasút megszállott, és minden hétvégén el kellett vinni, képzeld el, a pályaudvara, nem Pakson éltek akkor. És nagyon, tehát, hogy ez tényleg nagyon érdekes, de most, hogy így mondod, tényleg úgy van ez, hogy gyerekkorban a gyerek sokkal nyitottabb valószínűleg nagyon arra, hogy tömegközlekedjen,
1: hát
0: mint hogy éjjel-nappal autóban üljön, ha már a mobilitás hét kapcsán ezzel jöttem.
1: Hát mi veszekszünk, hogy mondom, ezt nem tudunk most buszozni, mert menni kell.
0: Igen, most idő.
1: Most időre megyünk, meg haza is jönni kell, mert anyának sietni kell. Bár most tegnap is volt megbeszélés.

0: kérdésem, busszal kell, vagy ne, kocsival, nem busszal, és akkor de nem érti, mert ő azzal akar, és akkor az a,
1: anyuka, megyünk azért egy buszkört este, és akkor...
2: Buszkört!
0: Az a buszkörünk, igen, és akkor, hogy nem lesz jó a ma, majd akkor holnap, vagy nem tudom, hogy lehet ma buszkörözünk egyet az este folyamán, hogy lebicózunk, én sétálok futóbicóval, és akkor nyugiba van.
2: Igen. Óriási. A budapesti metrózáson meg azt jutott eszembe, hogy az is mennyire mondott, hogy Noelnek is nagyon, nagyon szimpatikus, meg hogy a Duna alatt átmegy így.
0: Igen, meg a hidak meg.
2: Emlékszem, képzeld, hogy amikor gyerek voltam, te jó derék volt, és tudom azt, hogy vagy emlékszem arra, hogy a budapesti rokonok, akiknél pár napot vagy egy hetet, eltöltöttünk, és hát, hogy mondta ott az apuka egyik nap, hogy jó, akkor ma bemegyünk a városba, ilyen külkerületben laktak, családi házas övezetben, bemegyünk a városba, hogy az Andi és az Edina most a, hát a tömegközlekedést ki tudja próbálni, és emlékszem, hogy a budapesti unokatesóim teljesen ki voltak akadva, hogy mi van? Igen, és ott magyarázta az apuka nekik, totál emlékszem rá, hogy hát, de hát ők vidéken élnek, soha életükben nem ültek villamoson, nem ültek metrón, igen, ez a, nem tudom hány évesek lehettünk, nem tudom, 7-8, lehet, hogy egy picit már nagyobbak voltunk.
0: Nekünk is van ilyen napunk, tehát
2: és simán. Arra is emlékszem, képzeld el, hogy amikor mondták, hogy most megyünk a metróhoz, ahogy mik voltak a célállomások, hogy esetleg nyaltunk egy fagyit, semmire nem emlékszem, a tömegközlekedésre emlékszem, és az élményre, és arra emlékszem még nagyon, amikor mondta az egyébként nagybátyám, tehát az apuka, hogy na, most megyünk a metróhoz, és akkor át fogunk menni, igen. Pestről Budára, így a víz, és mondtam, hogy a víz alatt. És igen, akkor ez. Látni fogjuk, és kezdett mondta a nagybátyám, persze, Andikám, a halacskák majd így a szablak mellett, és ott röhögött a két budapestunokat, és mondja, én ezt elhittem, persze aztán, amikor túl voltunk a végén, akkor láttam, hogy ez nem így működik, van ott azért egy fedett alagú út, amit valahol, igen, valahogy ügyesen a mérnök emberek megépítettek, igen. Na de ez egy érdekes kérdés.
0: De ez egyéb tök elképesztő, hogy ilyen van azért Budapesten, meg hogy így a víz alatt, meg nem tudom, megcsinálták, és nem tudom. És ez a Noelt nagyon-nagyon érdekli, és olyanokat kérdez tőlem néha, hogy így ott ülök, és így hát igen. Tehát, hogy így...
2: De mindjárt fölteszi a kérdést, most már elég nagy az, hogy akkor ezt hogyan építették, anyuka? Figyelj, nem utasd meg neki azt a fényképet, ami összeköti Dániát és Svédországot, egy olyan híd, hallod, és volt alkalmunk rajta átmenni, igen, hogy elindulsz a hídon, és egyszer csak a víz alá megy a híd, tehát a víz, igen, alatt folytatódik, igen, egy alagútban, félelmetes az a mérnöki precizitás, hogy tudják, hogy nem emelkedik meg annyira a tengervízszint, hogy beömöljön. Hú, félelmetes, de a látványra is egyébként félelmetes, és átmenni rajta is bizonyos értelemben, egyébként meg nyilván egy mérnöki zsenialitás. Na mindegy, egyébként tényleg érdekes, hogy nem biztos, hogy a Noel építészmérnök akar majd lenni, de minden kisgyereket ez érdekel.
0: Igen, bár hogyha apuka vagy nagypapa nyomdokait követi, akkor mérnök ember lesz.
2: Tényleg?
0: Okay. Nem tudom, a Noelnek a habitus az teljesen olyan, mint az enyém, pont valaki, és úgy, hogy engem ismert, és ott hallotta a Noelt, ahogy megszeresem, hogy úristen, mint a te lennél kicsiben. Szóval, hogy én is ilyesmi kaliber voltam, sőt, lehet a Noel rám is tesz egy picit, mert hogy fiú, vagy nem tudom, de egészen elképesztő, úgyhogy nagyon-nagyon érdeklik ezek a dolgok, de mondom, hogy amikor fönn vagyunk Pesten, anyának az tök jó, meg apának, meg fönn vagyunk mindig a barátnőmnél, és akkor mindig azon jót rögünk, hogy de jó, akkor ma autómentes nap, nem fogunk menni sehova. Jó, akkor 2 aperolt szeretnénk kérni.
2: Az előnyeit nézzük.
0: Az előnyeit, de igen, szóval, igen, hogy ott sétikálunk, meg hogy ott az őt nagyon érdekli. Tehát vagyunk egy helyen, elmentünk ugye az űrhajós kiállításra, vagy nem tudom, de közben, amikor már ugye kijöttünk, hogy akkor mivel megyünk majd innen, és hova, és akkor megyünk-e révvel, hévvel, nem tudom, hogy lesz majd ilyen, hogyha a Margit sziget, vagy ezek, akkor révezünk, meg nem tudom, szóval, de annyira sok mindent lehetne csinálni, csak hát az idő, hogy mikor, hogyan, nyáron ilyen helyekre egyáltalán nem, tehát hogy az inkább a fürdés, mert Budapestre én nem megyek 40 fokba, Úgyhogy igen, ez az a rész.
2: Hát minden esetre ez a bizonyos autómentesség, ha már kiejtetted ezt a szót újra, tehát igen. Kedves hallgatóink, készüljetek fel lelkileg, hogy jön majd az autómentes hétvége, ha más nem, de majd valahol social media felületeken biztos szembe jön, hogy egy kicsit tegyük le az autót, jövő hét kedden meg autómentes nap, mert hogy ma kezdődött a mobilitás hét, hát mindenkinek jó utat, aki jelen pillanatban autóban akadt bennünket,
0: igen,
2: balesetmentes közlekedés, Vivi majd az utakon is körülnéz, és nézünk, hozza nektek igen. A friss közlekedési híreket, és át is adom neked a terepet.
0: Jövök.
2: Vivi jön, a Strasser Andi megy, további jó rádiózást mindenkinek.
3: Mindenki felébredt. Akkor irány dolgozni. Élesztő. Holnap reggel is veletek.

0: folytatjuk a Pax FM slágereivel.
1: Pax FM. Összekötött.
0: Csütörtökön újra jön a Best of kedvencek órája, amikor a Pax FM bemutatja Gabi kedvenceit.
2: Jön a nagy kedvencek órája, ahol a hangerő feljebb csúszik, és a hangulat pedig garantáltan nem marad nyugton. Sziasztok, Harmat Gabi vagyok, és ezen a héten blues, rock és olyan dalokat hozok nektek, amiket nem lehet csak úgy háttérzeneként hallgatni. Lesz Bon Jovi. Dancing in the fast lane. That's just what we do where we come from. Ripo

Három előadó, egy közös nevező, a jó zene. Tartsatok velem ezen a héten a Best of kedvencek órában, csütörtökön dél és egy óra között, itt a Paks FM-en.

0: Best of kedvence Gabitól. Minden csütörtökön déltől egyig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiinduló pont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
2: Jogomvan.hu.
1: Jogomvan.hu.
2: Jogi segítség mindenkinek.
1: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
2: Jogomvan.hu.
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most.
3: Szép napot kívánok mindenkinek, én Takács Nagy Vivi vagyok, ti pedig a Paks FM rádiót hallgatjátok. Szokásosan kettőig én leszek veletek, hozom ma jobbnál jobb slágereket, valamint hamarosan meglessük, milyen időjárás várható a mai napon, és az óra végén pedig jönnek a közlekedési hírek. Ha nem akartok lemaradni, akkor mindenképp tartsatok velem, most pedig jöjjön Teddy Swims-től a Bad Dreams 2024-ből.
0: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.

0: És most nézz ki az ablakon, mi pedig elmondjuk, meddig marad ez így. Időjárás jelentés a Paks FM-en.
1: És már nézzük is, hogy milyen időjárásra számíthatunk a mai napon. Az időkép előrejelzése szerint a napsütésé lesz szerencsére a főszerep a térségben, felhők szinte nem is lesznek az égen, és csapadék sem várható sehol sem. Többfelé élénk lökések kísérhetik a délies szelet, kora reggel 12, délután pedig 27 fok körül alakul majd a hőmérséklet. A délutáni órákban jövök még nektek egy időjárás jelentéssel, ahol a holnapi napot lessük majd meg. Addig is tartsatok velem, és hallgassátok a Paks FM-et.
0: Most már képben vagy. Öltöz e szerint, és pörög tovább a legjobb zenéinkkel.

0: Most közlekedj velünk!
1: És már nézzük is, hogy milyen közlekedési hírekkel szolgál nekünk az Útinform oldala. Budapest-Pécs balsőrendű főúton a 105-ös kilométernél árokpatka szegély rendezés zajlik, mindkét irányban útszükület várható. Paks-Cece összekötő úton a 2-es kilométernél közműépítése zajlik, a kilométer szelvény szerinti csökkenő irányba útszükület várható. Fadgerjen-Paks összekötő úton a 16-os és a 17-es kilométernél útkarbantartási munkák folynak, mindkét irányba útszükület várható, és ugyanilyen munkák zajlanak Paks-Kölesd összekötő úton is a 0-as és a 22-es kilométer között. Budapest-Pécs-Barcs elsőrendű főúton hézag és repedés kijöntés zajlik a 121-es és a 123-as kilométer között, mindkét irányba útszükület várható. Kalocsa-Dunaszentgyörgy másodrendű főúton a 3-as és a 4-es kilométer között kaszálás zajlik, mindkét irányba útszükület várható. Több munka folyik az M6-os autópályán, már is nézzük, hogy merre. Budapest felé Paks után a dilatációs szerkezetet javítják, a 102-es és a 103-as kilométer között a külső sávot zárták le. Új terelés épült ki Pécs irányába a Bonyhád csomópontnál, a 141-es kilométertől a 143-as kilométerig a külső sávot, illetve a leálló és a gyorsító sávot is lezárták, de a csomópontban a felhajtás továbbra is biztosított. Ivándárda felé Szekszárd térségében az M9-es autóút csomópontjánál aszfaltoznak, az érintett oldalt lezárták, a 141-es és a 143-as kilométer között a forgalmat a párhuzamosan futó gyűjtő elosztópályára terelik. Az 51-es főúton Kalocsánál a patkát javítják, valamint az útmenti növényzetet gondozzák, a 115-ös és a 116-os kilométer között egy sávon irányonként váltakozva engedik a járműveket. Szerencsére a környéken nem látok balesetet, vezessetek ti is óvatosan, vigyázzatok az utakon, és hallgassátok továbbra is a Paks FM-et.
0: Az utakon is biztonságban, és a rádiót hallgatva. Paks FM. Összeköt. Mindjárt folytatjuk. Gázmen.

0: Paks FM slágereivel.
1: A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
2: Alváskutatók, pszichológusok és gyermekvédelmi szakemberek küzdenek azért, hogy a középiskolákban a 9 órási iskola kezdés legyen bevezetve. Új szintre lép a légi mobilitás, országos légitaxi kikötő épülhet Kanadában. Műhold felvételek bizonyítják, hogy egyszer csak előbukkan a semmiből, majd ismét eltűnik egy sziget. És Finnországban rájöttek arra, amit a magyar gazdák már régóta sejtenek, hogy miről van szó, el fogom árulni következő tudományos magazinunkban. Megnézzük majd, hogy a gyártók milyen technológiai újdonságokat mutattak be a legnagyobb európai seregszemlén, és szó lesz arról is, hogy kutatók már kutatják, hogy hol lenne a legbiztonságosabb egy globális katasztrófa esetén. Én Strasser Andrea vagyok, remélem találkozunk.
1: Tudomány ma.
0: A tudomány mai állása.
1: A tudomány mai állása.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
4: Anya, nézd, te cuki! Jó, ez még aranyosabb!
5: Ha betérsz a Fauna díszállatkereskedésbe, garantált cukiságokkal találkozhatsz. Pakson a Barátság úton a több mint 40 éves üzlet idén tavasztal is vár. Többek között tengeri malacok, hörcsögök, ékszer és görögteknősök, többféle papagáj, morteknős, szakállas agáma, törpesün és több mint 50 féle halfaj várja a kicsiket és a nagyokat. Ezen kívül komplet felszerelések, szájkosarak, játékok, száraz és élő eleségek, valamint mini állatkert bűvöli el, nem csak a gyerekeket. Fauna díszállatkereskedés, Paks, Barátság út 3, egy kis állatkert a kisváros szívében.
4: Anya, ugye hazavisszük?
3: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
6: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Szabotázs okozhatta azt a műszaki hibát, amely kedd reggel Hollandia jelentős részén megbénította a vasúti közlekedést, közölte a holland vasúti infrastruktúrát kezelő ProRail, írja az MTI. A társaság tájékoztatása szerint több helyszínen szándékosan a sínekre helyezett tárgyakat találtak, amelyek zavart okoztak a vasúti jelzőrendszerek működésében. Tegnap megválasztotta az Alkotmánybíróság 5 új tagját az országgyűlés titkos szavazással. A képviselők Kronoszki Nórát, Kovács András Györgyöt, Ligeti Miklóst, Orosz Árpád Gábort és Szomora Zsoltot a Tisza párt frakciójának jelöltjeit választották meg alkotmánybírónak. Mindannyiukra 137 igen és 6 nem szavazat érkezett. Paksiak szervezik az Erős Nők Országos Konferenciát. Horányi Beát, a szervező rádiónknak arról beszélt, hogy mi inspirálta a szervezőket egy ilyen tematikájú konferencia létrehozására.
7: Mosógépbe való pakolás, ruhapakolás közben fogalmazott meg bennem, hogy csinálják egy női konferenciát, egy országos női konferenciát. Én hiszem, hogy Isten volt, aki ezt a szívemre helyezte. Ezt azért tudni kell, hogy bár keresztény színezetű ez az egész, hiszen az alapok krisztusi alapok, azért nagyon-nagyon fontos kihangsúlyozni, hogy nem csak keresztényeket várunk, és el is jönnek nem csak keresztények. Ugyanis azokban a témákkal, amivel foglalkozunk, ez nem a királylány téma, hogy mindenki csodálatos és gyönyörű, ami egyébként igaz minden nőre, hanem pont azt fogalmazzuk meg, hogy jöjjön már rá, hogy ő csodálatos és gyönyörű, de nem úgy, hogy elmondjuk, hogy te csodálatos és gyönyörű vagy, hanem a kényes témákról nyíltan beszélünk. És ennek az első variációja ilyen szekcióüléses volt, tehát szekciók voltak, ahogy lehetett választani a nőknek délelőtt és délután. Például meghalt a gyermekem, vagy válás, házasságtörés, megcsaltam, vagy depresszió, vagy gyász. Tehát ilyen nagyon mélyebb témák, amik a nőket igenis keményen érintik, és sokszor magukra vannak maradva. Nem feltétlenül van nekik tér adva abban, hogy van, ahol ezt ventilálják, és ha ventilálják is, akkor kapjanak rá megfelelő segítséget, és ne érezzék azt, hogy ők most rosszak azért, mert ilyen gondolataik vannak, amilyenek egy nőben meg tudnak fogalmazódni, akár a szülés után, akár az otthon töltött időben, amikor nem érzed magad éppen gyönyörűnek, és hogy pontosan ezért fogalmaztuk meg, hogy milyen egy erős nő.
6: Horányi Beátától, a konferencia főszervezőjétől azt is megtudtuk, hogy az eseményre október 10-én kerül sor és előzetes regisztrációhoz kötött. Október 5-e a jelentkezési határidő a Paksi Amatőr Pop-Rock Jazz Fesztiválra. A 29 éves múltra visszatekintő tehetségkutatóra olyan amatőr zenekarok jelentkezését várják, akik nem rendelkeznek lemezszerződéssel. Jelentkezni a paksipoprockjazz.hu oldalon keresztül lehetséges, a fesztiválra november 7-én kerül sor.
3: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: Gabi hírei után ismét Vivi a mikrofonnál. Sziasztok! Remélem, hogy mindenkinek jól telik hetik a délelőttje. Én ebben az órában is szállítom nektek a jobbnál jobb slágereket, aztán meglessük, milyen programok várhatók Pakson és a környékünkön ezen a héten. Ezzel kapcsolatban hozok is nektek egy nyereményi játékot, amit a Paks FM Facebook oldalán játszunk, és oda várok kommenteket a kérdéssel kapcsolatban, úgyhogy játszatok velünk, és hallgassatok minket itt a Paks FM-en is, mert itt is el fog hangozni a kérdés. Aztán jön még Pálfikati kolléganőmnek egy tudósítása a Birító utca felújításról, úgyhogy tartsatok velünk ebben az órában is. Az óra végén pedig jönnek a közlekedési hírek. Ha nem akartok lemaradni, akkor tartsatok velem, most pedig jöjjön Shakirától a Die Die 2026-ból.
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM.

0: És most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: És már nézzük is, milyen programokkal vár bennünket ezen a héten Paks és környéke. Szeptember 16-án 16 óra és 17 óra 30 között újra paksi kosár termelői és kézműves piac lesz Pakson a piac téren. Hungária rajongók, figyelem! Szeptember 16-án 19 órakor Szekszárdon a Babits Mihály Kulturális Központban Best of Hungária koncert a legendás Hungária dalokkal, amit Novai Gábor, Marót Viki és a Budapest Rock and Roll Band fog előadni. Szeptember 17-én Kalocsán a Tomori Pál Városi Könyvtár kölcsönző termében Hulló levelek szárnyán címmel lesz egy őszköszöntő irodalmi hangfürdő Mihó Izabellával 18 órakor, a belépés pedig díjtalan. Szeptember 19-én a Csengédénes Kulturális Központban Ostwald Marika előadásában hallhatjuk a Tűzről pattant operett gálát Marika kedvenc dalaival. Simon Kata és Peller Károly lesz még a fellépő művészek között, ez pedig 18 órakor tekinthető meg a színházteremben. Szeptember 18 és 19-én Kalocsai Paprika és Gasztrofesztivál lesz a Kalocsai Érsekkertben. Mindkét nap szuper programokkal vár benneteket a rendezvény, de ami kifejezetten engem érdekel, az a Kalapjakab gyermekkoncert lesz 11 órakor szombaton, úgyhogy aki annak a gyerkőce szereti a Kalapjakab koncertet, az mindenképp látogasson el, és emellett rengeteg program és gasztro élmény várja az odalátogatókat. Szeptember 19-én szüreti felvonulás és bál lesz Simon tornyán. Az ünnepi menet indulása 10 órakor lesz a Fried Művelődési Ház udvaráról, valamint csikós bemutatók lesznek napközben, és 8 órakor kezdődik meg a bál a Fried Művelődési Házban. Felvonulóknak ingyenes, ezt mindenképp szerettem volna hozzátenni, úgyhogy várnak minden kedves érdeklődött Simon tornyán. És ha már szüretet emlegetünk, nem kihagyható a szekszárdi szüreti napok, amik egészen szeptember 14-től szeptember 20-áig látogathatók. Több helyszínen, több időpontban vannak és lesznek programok. Mindenképp látogassatok el a Paks FM oldalán található program ajánló kis fülön, mert ott vannak részletesen a programok felsorakoztatva, gyermek és felnőtt programok egyaránt látogathatók ezekben a napokban. Remélem tudtam segíteni nektek a programokkal, és mindenki talál magának kedvéhez illőt.
0: Még több helyi program

0: csütörtökön újra jön a Best of kedvencek órája, amikor a Paks FM bemutatja Gabi kedvenceit.
1: Jön a nagy kedvencek órája, ahol a hangerő feljebb csúszik, és a hangulat pedig garantáltan nem marad nyugton. Sziasztok, Harmad Gabi vagyok, és ezen a héten blues, rock és olyan dalokat hozok nektek, amiket nem lehet csak úgy háttérzeneként hallgatni. Lesz Bon Jovi. Ripo Fraskolnikov.

Három előadó, egy közös nevező, a jó zene. Tartsatok velem ezen a héten a Best of kedvencek órában, csütörtökön dél és egy óra között, itt a Paks FM-en.

0: Jude Law és Azaria közöse szólt a Várnék 2022-ből, én pedig már is hozom nektek Pálffy Kati kolléganőm tudósítását, mert hogy 18,5 millió forintból megújul Biritón az Orgona utca. Az útborkolat felújítását a Mikrocenter Paks végzi, a héten megtörtént a munkaterület átadása is. Martó Renát, a külső település részi önkormányzat Birító külsős tagja nyilatkozott Pálffy Kati kolléganőnknek a részletekről, a következőkben őt hallhatjátok.
1: Már nagyon régóta várjuk, hogy ezt az utat felújítsák az Orgona utcát nálunk, mert tulajdonképpen egy babakocsit se lehetett már rajta végig tolni, és ugye ebben az utcában van a közösségi házunk is, illetve ugye itt van egy vállalatnak az irodája is, ahol nagy a forgalom, de a lakók is nehezen tudtak most már mozogni rajta, úgyhogy nagyon régóta várjuk. Az ütemezés az meglepő volt számunkra, mert szinte egyik napról a másikra kaptuk az információt, hogy meg fog történni a felújítás, aminek nagyon örülünk és hálásak vagyunk. A Pakosváros önkormányzata támogatja természetesen a munkát 18,5 millió forinttal. Egészen pontosan mi történni fog, hogy a meglévő betonburkolat út aszfaltbútorattal történő felújítása történik. Több mint 300 méteren, tulajdonképpen ezek a javítások akkor jövő héten fognak elkezdődni, és elméletileg a kivitelező vállalta azt, hogy a lakosságot értesíti a különböző folyamatoknak a részleteiről.
2: Azt lehet tudni, hogy mikorra kell befejeznie a kivitelezőnek a munkálatokat, illetve az útfelújításhoz esetleg mi tartozik?
1: Ugye az útesten kívül még ugye a kapubejárók szintbehozása lesz a feladat, de ott is csak egy méterig, és ez az egy méter, ez tulajdonképpen úgy tudom, hogy ilyen kavicsburkolatot fog kapni. Az előzetes információim szerint ezeknek a javítása fog megtörténni.
3: Ez a Paks FM.

És már hozom is nektek a mai nyereményi játékot, mert hogy újra játékban vagyunk, és nem is akármilyen. A szexárdi szüreti napok kapcsán játszunk, és páros belépő jegyet lehet nyerni az Eller Junior koncertjére, ami szeptember 19-én kerül megrendezésre. És ma annak kapcsán várunk tőletek helyes megfejtéseket, ha lehet így mondani, hogy melyik az az Eller Junior sláger, amit kívülről fújnál a szombati szexárdi koncerten, ha megnyernéd a belépőket. Most így gyorsan végig görgettem azokat a kommenteket, amik eddig beérkeztek. Itt van a 21 rózsaszál, a könnyű álmot hozzon az ég, rabszolgalány, összetart a dal, táncolj, Mr. Ragamuffin, Ragamuffin 2, és még rengeteg szuper dal van egyébként felsorolva. Úgyhogy továbbra is várjuk a válaszokat a Pax FM Facebook oldalán található játék posztjánál. Játszatok velünk, sok sikert kívánok, és hallgassátok továbbra is a Pax FM-et.

0: Tőlünk minden napszakban pont azt kapod, amire szükséged van.
1: Ami jól esik.
0: Ami pont passzol ahhoz, amit éppen csinálsz.
1: Paks FM. Slágerek minden mennyiségben.

0: Közlekedj velünk!
1: És már nézzük is, hogy milyen közlekedési hírekkel szolgál nekünk az Útinform oldala. Budapest-Pécs balsőrendű főúton a 105-ös kilométernél árokpatka szegély rendezés zajlik, mindkét irányba útszükület várható. Paks-Cece összekötő úton a 2-es kilométernél közműépítése zajlik, a kilométer szelvény szerinti csökkenő irányba útszükület várható. Fadgerjen Paks összekötő úton a 16-os és a 17-es kilométernél útkarbantartási munkák folynak, mindkét irányba útszükület várható, és ugyan ilyen munkák zajlanak Paks Kölest összekötő úton is a 0-as és a 22-es kilométer között. Budapest-Pécs Barcsa elsőrendű főúton hézag és repedés kiöntés zajlik a 121-es és a 123-as kilométer között, mindkét irányba útszükület várható. Kalocsa-Dunaszentgyörgy másodrendű főúton a 3-as és a 4-es kilométer között kaszálás zajlik, mindkét irányba útszükület várható. Több munka folyik az M6-os autópályán, már is nézzük, hogy merre. Budapest felé Paks után a dilatációs szerkezetet javítják, a 102-es és a 103-as kilométer között a külső sávot zárták le. Új terelés épült ki Pécs irányába a Bonyhád csomópontnál, a 141-es kilométertől a 143-as kilométerig a külső sávot, illetve a leálló és a gyorsító sávot is lezárták, de a csomópontban a felhajtás továbbra is biztosított. Ivándárda felé Szekszárd térségében az M9-es autóút csomópontjánál aszfaltoznak, az érintett oldalt lezárták, a 141-es és a 143-as kilométer között a forgalmat a párhuzamosan futó gyűjtő elosztópályára terelik. Az 51-es főúton Kalocsánál a patkát javítják, valamint az útmenti növényzetet gondozzák, a 115-ös és a 116-os kilométer között egy sávon irányonként váltakozva engedik a járműveket. Szerencsére a környéken nem látok balesetet, vezessetek ti is óvatosan, vigyázzatok az utakon, és hallgassátok továbbra is a Paks FM-et.
0: Az utakon is biztonságban, és a rádiót hallgatva. Paks FM, össze!

0: FM slágereivel. A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
1: Alváskutatók, pszichológusok és gyermekvédelmi szakemberek küzdenek azért, hogy a középiskolákban a 9 órási iskola kezdés legyen bevezetve. Új szintre lép a légi mobilitás, országos légitaxi kikötő épülhet Kanadában. Műhold felvételek bizonyítják, hogy egyszer csak előbukkon a semmiből, majd ismét eltűnik egy sziget, és Finnországban rájöttek arra, amit a magyar gazdák már régóta sejtenek, hogy miről van szó, el fogom árulni következő tudományos magazinunkban. Megnézzük majd, hogy a gyártók milyen technológiai újdonságokat mutattak be a legnagyobb európai seregszemlén, és szó lesz arról is, hogy kutatók már kutatják, hogy hol lenne a legbiztonságosabb egy globális katasztrófa esetén. Én Strasser Andrea vagyok, remélem találkozunk.
0: Tudomány ma. A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Amikor először látja 3D-ben álmai fürdőszobáját, garantáljuk, hogy megdobban a szíve. Mert az életben ritkán válnak valóra álmaink. A fürdőszoba lehet ilyen. Újítsa fel velünk otthonát, és mi minden segítséget megadunk, hogy az eredmény tökéletes legyen. Megálmodni egy pillanat, megtervezni egy picit több, megalkotni már hosszabb idő. De ha kész van, egy életre öröm lehet. Olasz, lengyel, spanyol és hazai gyártók termékei, kiváló minőségű burkolatok készletről is. Ha nem csak az ár, de a minőség is számít, akkor Zinger fürdőszoba. Zinger fürdőszoba szalonok Dunaújvárosban és Dunaföldváron. Zinger. Az álomotthonok szakértője.
3: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben.
4: Részletek az autolargo.hu oldalon, vagy az Autolargo szalonjai.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
5: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. 7 hónappal az elnök választás előtt a franciák pessimistában ítélik meg hazájuk állapotát, mint az előző 2022-es választások előtt, és valódi társadalmi és politikai változást várnak. Az Ipsos BVA közvéleménykutató intézet által 13 ezer választópolgár megkérdezésével készült reprezentatív felmérés, amelyet a Le Monde című napilap tett közzé, azt is megerősítette, hogyha most tartanák az elnökválasztás első fordulóját, akkor azt Marine Le Pen, a francia szélsőjobboldal vezetője, a legnagyobb ellenzéki párt a nemzeti tömörülés jelöltje jelentős előnnyel megnyerné a többi jelölt előtt. Benyújtotta a kormány a gyermekek jogainak és biztonságának megerősítését célzó törvényjavaslatot az országgyűlésnek hétfőn, adta hírül az MTI. A parlamenti honlapon olvasható törvényjavaslat előadója Kátai Németh Vilmos, szociális és családügyi miniszter. Idén 10 éves a felújított Deákház, ebből az alkalomból szeptember 26-án különleges programmal ünnepel a Paksi Városi Múzeum. A várható programokról Pekárikné Bakó Eszter múzeum pedagógus beszélt rádiónknak.
6: Szeptember 26-án 13:30-14:00 egy családi napot szervezünk. Abból az alkalomból, hogy a múzeumnak a kiállítása a Paksi metszet 10 éves lett. Sok érdekes programmal várjuk a családokat, a gyerekeket, érdeklődőket. 9:30 egy alkotópályázat eredmény hirdetésével várjuk a látogatókat. 11:00 a Fabula Bábszínház és László és az Ördögök című bábjátékot nézhetik meg. Ez egy hagyományőrző vásári bábjáték, amit szerintem nagyon sok felnőtt is ismerhet gyermekkorából. 12:00 megvágjuk a tortát, tehát egy tortára is vendégül látjuk a látogatóinkat, illetve nagyon sok más programmal is készülünk. Lesznek kézműves foglalkozások, Nagyon népszerű a keresőjáték, most születésnapi lufik nyomába eredhetnek a gyerekek. A rendezvényünkön készülünk lufi hajtogatással, illetve érkezik hozzánk Turi Alfréd, Eszter Gályos, aki folyátékokat hoz a gyerekeknek, a gyerekek kipróbálhatják az esztergálás mesterségét, illetve Blatt Szilvia pedig arcfestéssel várja a gyerekeket. Ezek folyamatos programok lesznek a rendezvény során. Sok szeretettel várunk minden érdeklődő családot, gyermeket a programunkra.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
5: Szeptember 8-a és 12-e között az észtországi Jõgeva városában rendezték meg az U19-es férfi floorball világbajnokság selejtezőit, de nem jutott ki a 2027-es rigai VB-re a magyar csapat, melynek tagja volt a paksi Tel Kristóf is. Az ellenfelek Észtország, Szlovénia, Ukrajna, Ausztria és Nagy-Britannia voltak. Két győzelemmel zárták a tornát a magyarok Ukrajnához hasonlóan, de a rosszabb gólkülönbség miatt a csoport negyedik helyén végeztek, így lemaradtak a továbbjutásról. Tel Kristóf ennek ellenére tele élményekkel és tapasztalattal zárta a tornát. Az ESZI 11-es diákja a felnőtt válogatottságot tűzte ki célul.
7: Inkább az élmény volt itt a nagyobb, mint az eredmény. Egy hetet voltunk kint, én életemben először repültem. Nagyon jó érzés volt ott lenni. Öt csapattal játszottunk, öt válogatottal. Először játszottunk a szlovénokkal, a szlovénokat megvertük 7-3-ra. Utána játszottunk az észtekkel, ott kikaptunk 9-2-re. Utána játszottunk egy nagyon kemény szoros meccset az osztrákokkal, ott 6-2-re kaptunk ki. Utána az ukránok következtek a sorba, ott 11-3-ra veszítettünk, ott az mélypontnak élte meg a csapat, illetve utána az utolsó meccs a britek ellen volt, ott pedig tudtunk nyerni 8-2-re. Nyilván a játékomban nem voltam elégedett, mert nem tudtunk eredményesek lenni, nem tudtunk kvalifikálni, de mindenképpen pozitív élményeket értem haza, mert győzelemmel tudtuk zárni a selejtezőt, illetve góllal tudtam zárni, úgyhogy ez nekem nagyon kis jó kis tapasztalat a szívemben. Pestre igazoltam, és ott lesz majd osztrák bajnokságra fogunk indulni, úgyhogy lesz majd nemzetközi mérkőzésünk. Ugye lesz ugye az OB1-es meccsek, ugye a felnőtt első osztály, illetve lesznek majd a diákolimpiák, lesz azért program.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: A 11 órási hírek után újra Vivi a mikrofonnál. Sziasztok! Remélem, hogy velem tartotok ebben az órában is, mert hogy jönnek a jó slágerek, aztán elkezdtünk hangolódni a következő Best of órára is, mert hogy A-tól Z-ig óra lesz, de hogy milyen betűvel fogunk ma tovább haladni, az hamarosan kiderül. Jövök még nektek Pálfi Kati kolléganőmtől egy tudósítással, és az atomfutásról lesz szó, ami a hétvégén került megrendezésre, és természetesen jön a mai nyereményjátékunk is, úgyhogy tartsatok velem, most pedig Olivia Dean fog következni, tőle pedig szóljon a Man I Need 2026-ból.
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.
2: Paks FM. Összekötött.

Ez a Paks FM. A legnagyobb best of slágerekkel. Ma déltől egyig. Újra best of óra. Ezúttal olyan előadóktól fogunk játszani, akiknek ugyanazzal a betűvel kezdődik a nevük. Kitalálod, melyik lesz az? Íme egy kis ízelítő a mai best of órából.

Katya és Kimbra közöse szólt a Somebody That I Used To Know 2012-ből. Hát ezzel a dallal is készülök nektek a következő Best of órában, ahol a G betűs előadók fognak érkezni, és olyan előadók jönnek, mint Gabri Ponte, James, Grufaus, Gossip, Gym Class Heroes, Geszti Péter, és még sokan mások, szóval megéri minket hallgatni. Most viszont megyünk tovább Álvaló Szolárral, tőle pedig szóljon a Con Calma 2025-ből.

Orbán Ruditól szólt a kereszthúzat 2024-ből, és hát hozom is Pálffy Kati kolléganőm következő egyben utolsó tudósítását a mai napra. Már hagyományosan minden év szeptemberében kerül megrendezésre Pakson az atomfutás és a brutál atom. A nagy érdeklődésre számot tartott sporteseményen a gyerekek, felnőttek egyaránt rajthoz állhattak, akik a változatos útvonalaknak köszönhetően Paks nevezetességeit is megcsodálhatták. A résztvevők száma 1400 fölötti volt,

0: A legfiatalabb versenyző az alig másfél éves Farsang Zorán volt, a legidősebb induló pedig 88 éves, egészen elképesztő. A helyszínen volt Páfikati kolléganőnk is, aki a gyerekeket kért mikrofonhoz, ugyanis a sportesemény nagyon népszerű volt a fiatalok körében is. A 7 éves Kocák Petra a rajt előtt nagyon rutinosan nyilatkozott, ezt hallhatjátok a következőkben.
1: Futottál már itt az atomfutáson, vagy ez az első?
2: Már futottam itt egyet, csak akkor nem számolták, amikor beérkeztem, egy ilyen tömeggel érkeztünk.
1: És most izgulsz?
2: Hát egy picit. Az osztálytársaim voltak itt, 200 méteren, én meg eljeg a 600.
1: 2000 méteren voltak ők, te meg mész a 600 méteren.
2: És remélem, hogy szurkolnak nekik, mert én is szurkoltam neki.
1: Hát úgy legyen, nagyon ügyes legyél, szurkolunk itt mindannyian neked.
2: Köszönöm.
0: A 13 éves Lőrinc Bence a 7 kilométeres futáson és a brutálon is indult. Kedvence a brutálon a vizes szakasz, a szalmában mászást viszont brutálisnak tartja, hogy a nő fogalmazott. A következőkben az ő interjúját hallhatjátok.
1: Itt vagyunk az atomfutás helyszínén, a 7 kilométeres táv rajt következik hamarosan. Lőrinc Bence a beszélgető partnerem, aki ezen a távon indul hamarosan rajtól. Bence, mit kell tudni rólad? Hanyadik alkalommal indulsz már itt az atomfutáson?
3: 7 kilométeren már másodjára, vagy nem, harmadjára indulok, és még megyek ezután a Brutál Atom Light-ra.
1: És az előző években milyen távokon mentél eddig?
3: Tavaly ugyanezt futottam, mint ma fogom. Tavaly előtt meg csak simán a Brutál Atom gyereket, meg előtte is a gyereket. Ez a második alkalom, hogy így futok.
1: És a sima futás az jobban tetszik, vagy a Brutál? Tehát melyik áll hozzád közelebb?
3: Hát hozzám a Brutál Atom Light. Az nekem nagyon tetszik, ezt nagyon szeretem. Izgalmas, nagyon.
1: A Brutálba melyik a legnehezebb rész szerintem?
3: Hát szerintem, amikor ott a dombon ugrálni kell a szalmabálákon.
1: Igen, tehát ott fölle-fölle ugrálni kell, ez kemény. És a vizes árok?
3: Az a legjobb része, szerintem.
1: Felfrissít?
3: Igen.
1: A futás, az ugye 7 kilométer. A városnak melyik részén futtok? Mi az, ami olyan nagyon szép, látványos, merre visz az utatok?
3: Úgy lesz, hogy itt lemegyünk arra, és akkor ott az Erzsébetnél van a forduló. És ott lesz egy frissítőpont, ott lesz az egyik haverom, ott meg, ha visszafordulunk, a Sárgödörtén érintjük, és utána megjövünk fel arra.
1: Barátok, ismerősök vannak-e, akik indulnak veled?
3: Ezen a futáson úgy nem tudok róla, de a Brutál Atom Light-on igen, lesznek.
0: A 6 éves Csoknyai Balást az eredményhirdetésen, ugyanis első lett 600 méteren, kapta mikrofon végre Páfi Kati kolléganőnk, akinek nagyon büszkén mutatta az aranyérmét.
1: Balázs, első lettél a versenyszámodban. Milyen távon indultál és kikkel futottál?
2: A legjobb barátaim a 600 méteren.
1: Életed első nagy futása volt itt az atomfutáson, vagy már indultál máskor is?
2: Máskor is indultam.
1: Most volt először, hogy megnyerted, vagy már volt ilyen?
2: Most volt először.
1: Hát akkor ehhez szívből gratulálok. Fárasztó volt? Mi volt benne a legnehezebb?
2: Hát az, hogy nagyon gyorsan kellett futni, meg az volt fárasztó, hogy mögöttem meg nagyon gyorsan jöttek.
1: Ó, hát akkor voltak üldözőid?
2: Igen.
1: Rendszeresen futsz egyébként, és szeretsz futni?
2: Nagyon.
1: Nagyon sportos vagy. Gondolom, hogy te sportolsz, és valamit jársz edzésre rendszeresen.
2: Igen, focizok.
1: És a fociba értél már el sikereket?
2: Igen. Nyertem egy kupát, mondjuk, meg ilyen érmeket.
1: Hát szívből gratulálok, és aztán jövőre is indulsz. Hogy érzed?
2: Igen.
1: És talán előbbrébb lépsz már, nagyobb távon, vagy megmaradsz még azért a 600 méternél?
2: Még maradok a 600 méternél.
1: Na, hát akkor sok sikert kívánok, és gratulálok szívből az aranyérmedhez, az első helyezésedhez.
2: Köszi.
0: Hát én innen a rádióból is nagyon gratulálok a résztvevőknek, mert nem csak az számít, hogy ki hányadik lett, hanem tényleg csak magamból kiindulva, hogy én nagyjából 500 métert nem tudnék lefutni, egy 13 éves kisfiú pedig 7 kilométeres futáson és a brutálon is elindult, szóval egy picit rosszul is érzem magam most, de Noel, amikor kimentünk, akkor mondta, hogy jövőre ő is szeretne futni, lehet, hogy addig egy picit el kéne kezdenem valami mozgáson részt venni, vagy valamit el kéne kezdenem csinálni, hogy le tudjak futni vele, és ne alázzon meg mondjuk az 500 méterem, vagy 600 méterem. Elég mókás volt, de nagyon szurkoltunk, mert nekem több ismerősöm, barátnőm, unokaöcsém is részt vett rajta, úgyhogy végig ott voltunk a délelőtt folyamán, az atomfutáson, valamint rengeteg gyermekprogram is volt, amit innen is köszönök, mert nagyon élvezte a kisfiam is, valamint én is. Rengeteg finomság volt, úgyhogy nagyon-nagyon jó kis program volt, és ugye minden mellett az egészségváros is kitelepült, ahol rengeteg pénz gyűlt össze Paks városának, úgyhogy a paksiaknak is nagyon köszi, hogy részt vettek rajta, és nagyon bízom benne, hogy sok-sok ilyen programmal színesítik még Paks városát, mint amilyen ez is volt. De most vissza a zenékhez, Bryan Adams fog szólni, tőle pedig a Shine a Light 2019-ből.

0: csütörtökön újra jön a Best of kedvencek órája, amikor a Paks FM bemutatja Gabi kedvenceit.
1: Jön a nagy kedvencek órája, ahol a hangerő feljebb csúszik, és a hangulat pedig garantáltan nem marad nyugton. Sziasztok, Harmad Gabi vagyok, és ezen a héten blues, rock és olyan dalokat hozok nektek, amiket nem lehet csak úgy háttérzeneként hallgatni. Lesz Bon Jovi,

Három előadó, egy közös nevező, a jó zene. Tartsatok velem ezen a héten a Best of kedvencek órában, csütörtökön dél és egy óra között, itt a Paks FM-en.

És már hozom is nektek a mai nyereményi játékot, mert hogy újra játékban vagyunk, és nem is akármilyen. A szexárdi szüreti napok kapcsán játszunk, és páros belépő jegyet lehet nyerni az Eller Junior koncertjére, ami szeptember 19-én kerül megrendezésre. És ma annak kapcsán várunk tőletek helyes megfejtéseket, ha lehet így mondani, hogy melyik az az Eller Junior sláger, amit kívülről fújnál a szombati szexárdi koncerten, ha megnyernéd a belépőket. Most így gyorsan végig görgettem azokat a kommenteket, amik eddig beérkeztek. Itt van a 21 rózsaszál, a könnyű álmot hozzon az ég, rabszolgalány, összetartodal, táncolj, Mr. Ragamuffin, Ragamuffin 2, és még rengeteg szuper dal van egyébként felsorolva. Úgyhogy továbbra is várjuk a válaszokat a Paks FM Facebook oldalán található játék posztjánál. Játszatok velünk, sok sikert kívánok, és hallgassátok továbbra is a Paks FM-et.

0: Tőlünk minden napszakban pont azt kapod, amire szükséged van.
1: Ami jól esik.
0: Ami pont passzol ahhoz, amit éppen csinálsz.
1: Paks FM. Slágerek minden mennyiségben.

0: Dániel Figergő és a Pornograszt közösen szólt a Boldog Igazán 2025-ből. Én ezzel a dallal zárom ezt az órát, de maradjatok velem, mert hamarosan jövök vissza hozzátok, és egy órán keresztül hozom a Paks FM-en a legjobb G-betűs előadókat déltől egyig a Best of órában.
1: Mindjárt folytatjuk a Best of órával. A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
2: Alváskutatók, pszichológusok és gyermekvédelmi szakemberek küzdenek azért, hogy a középiskolákban a 9 órási iskolakezdés legyen bevezetve. Új szintre lép a légi mobilitás, országos légitaxi kikötő épülhet Kanadában. Műhold felvételek bizonyítják, hogy egyszer csak előbukkan a semmiből, majd ismét eltűnik egy sziget. És Finnországban rájöttek arra, amit a magyar gazdák már régóta sejtenek, hogy miről van szó, el fogom árulni következő tudományos magazinunkban. Megnézzük majd, hogy a gyártók milyen technológiai újdonságokat mutattak be a legnagyobb európai seregszemlén, és szó lesz arról is, hogy kutatók már kutatják, hogy hol lenne a legbiztonságosabb egy globális katasztrófa esetén. Én Strasser Andrea vagyok, remélem találkozunk.
1: Tudomány ma. A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
3: Költséges volt az iskola kezdés. A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz.

0: weboldalon, a 1223-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR. Minden, ami telekommunikáció.
1: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben.
2: Részletek az autolargo.hu oldalon, vagy az Autolargo szalonjai.
3: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Szabotázs okozhatta azt a műszaki hibát, amely kedd reggel Hollandia jelentős részén megbénította a vasúti közlekedést, közölte a holland vasúti infrastruktúrát kezelő ProRail, írja az MTI. A társaság tájékoztatása szerint több helyszínen szándékosan a sínekre helyezett tárgyakat találtak, amelyek zavart okoztak a vasúti jelzőrendszerek működésében. Júliusban az építőipari termelés volumene a nyers adatok alapján, valamint munkanap tényezővel kiigazítva egyaránt 12,2%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól, írja az MTI. Júliusban már harmadik hónapja csökkent az ágazat teljesítménye. Erről a Központi Statisztikai Hivatal számolt be jelentésében hétfőn. Idén 10 éves a felújított Deákház, ebből az alkalomból szeptember 26-án különleges programmal ünnepel a Paksi Városi Múzeum. A várható programokról Pekárikné Bakó Eszter múzeum pedagógus beszélt rádiónknak.
5: Szeptember 26-án 00:30-tól 01:30-ig egy családi napot szervezünk. Abból az alkalomból, hogy a múzeumnak a kiállítása a Paksi Metszet 10 éves lett. Sok érdekes programmal várjuk a családokat, a gyerekeket, érdeklődőket. 09:30-kor egy alkotópályázat eredmény hirdetésével várjuk a látogatókat. 11 órakor a Fabula Bábszínház Géz László és az Ördögök című bábjátékot nézhetik meg. Ez egy hagyományőrző vásári bábjáték, amit szerintem nagyon sok felnőtt is ismerhet gyermekkorából. 12 órakor megvágjuk a tortát, tehát egy tortára is vendégül látjuk a látogatóinkat, illetve nagyon sok más programmal is készülünk. Lesznek kézműves foglalkozások, nagyon népszerű a keresőjáték, most születésnapi lufik nyomába eredhetnek a gyerekek. A rendezvényünkön készülünk lufi hajtogatással, illetve érkezik hozzánk Túri Alfréd, Eszter Gályos, aki folyátékokat hoz a gyerekeknek, a gyerekek kipróbálhatják az esztergálás mesterségét, illetve Lac Szilvia pedig arcfestéssel várja a gyerekeket. Ezek folyamatos programok lesznek a rendezvény során. Sok szeretettel várunk minden érdeklődő családot, gyermeket a programunkra.
4: A nagydorogi baptista gyülekezet szeptember 12-én rendezte meg a templomok éjszakáját. A program során az érdeklődők megismerhették a baptisták hitvallását és a gyülekezet történetét, emellett biblia és festmény kiállítás, valamint keresztény zenei kultúra bemutatása is várta őket. A látogatók a régi fényképeket, dokumentumokat és gyülekezeti emlékkönyveket is megtekinthettek, a szervezők pedig zsíros kenyérrel és teával kínálták a résztvevőket.
3: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most Paks FM Best of slágerek A-tól Z-ig, az Abbától egészen Zsédáig. Paks FM Best of A-tól Z-ig. Lássuk, ma melyik betű következik.
4: 12 óra 3 perc van, és Gabi hírei után ismét Vivi a mikrofonnál. Sziasztok! Jó étvágyat kívánok az ebédhez! Én ebben az órában szállítom nektek a legjobb G-betűs előadókat itt, a Paks FM Best of műsorában, úgyhogy tartsatok velem, meg is kezdjük az órát Gabri Ponteval és Sean Paul-lal, tőlük pedig szóljon a Born to Love-ja 2025-ből.

Gálától szólt a Freed from Desire 1997-ből. Ugyebár ez a dal 2016-ban tért vissza szerintem úgy Isten igazából, amikor is egy ilyen stadion himnuszá avanzsálódott, és nem csak focis ünnepségeken, foci meccseken jött elő, hanem egyre többet

együtt énekelni, mert hogy ez akkor is működik, ha valaki nem tudja a szöveget, ez a rendezvényeken ugyebár óriási előny. Van ez a pici, gyakorlatilag közös éneklésre van kitalálva ez a nananás rész. Szerintem ez pont jó egy ilyen ugrálásos, tényleg bulizós kis pillanatra, úgyhogy ez tényleg zseniális. A harmadik pedig az, hogy a dalnak van egy érdekes, pozitív jelentése. Az énekesnő eredeti gondolata az volt, hogy az ember szabaduljon meg az állandó vágyakozástól és az anyagi dolgok hajszolásától. A dal a belső meggyőződésről és a szabadságról szól. Gála később úgy fogalmazott, hogy a dal célja az volt, hogy az embereket összehozza. Na hát ez pont tökéletes az esküvőkre és a foci meccsekre, vagy egyéb rendezvényekre egyaránt, szóval szerintem meglett ennek a hatása. A következő dal, amit hoztam nektek, tök jó, és nagyon jól illik is ehhez a kis szálhoz, amit most felhoztam nektek, mert Gordótól fog szólni a Loco Loco, ami szintén nagyon sok esküvőn elhangzik, úgyhogy most szóljon ez a dal 2026-ból.

Gym Class Heroes és Adam Levine szólt, tőlük pedig a Stereo Hearts 2011-ből. Jaj, de nagyon szeretem ezt a dalt, és nem csak azért, mert ez egy szuper sláger, hanem mert Adam Levine is a közreműködők között van, és szerintem sokan tudjátok már, hogy hatalmas nagy Maroon 5 rajongó vagyok, voltam mindig is, valamint nagyon szeretem Adam Levine-nak a hangját is, és kicsit összeszedtem nektek pár olyan dolgot, ami nem annyira közismert az énekesnől. A Maroon 5 előtt volt egy középiskolai zenekara, Carol's Flowers címmel, és már középiskolásként lemezszerződésük is lett. Az első albumuk 97-ben jelent meg, de nem lett sikeres, a kiadó pedig hamar ejtette őket. Ezután alakultak újjá, új névvel és James Valentine gitárossal, ebből lett a Maroon 5. A zenélést egy ideig titkolta a haverjai előtt. Elmondása szerint tinédzserként inkább sportolónak akart látszani, mert a barátai mind sportolók voltak, emiatt még azt is kellemetlennek érezte, hogy dalokat ír. Elég furcsa belegondolni azért ebbe, hogy később ez mennyire távol áll igazából az énekestől. Na hát a következő az pedig, hogy az első tetoválását 21 évesen mindössze 5 nappal 2001. szeptember 11-e után csináltatta. Egy galambot tetováltatott magára a béke szimbólumaként. Később rengeteg további tetoválása lett, szinte az egész felső testét tetoválások fedik, és ezek között több egészen személyes jelentésű is van. A híres 222 tetoválásának egészen prózai eredete is van. A Maroon 5 első stúdiójának címéhez kapcsolódik. Levine egyébként maga is elmondta, hogy a tetoválásai közül nem mindegyiknek van mély jelentése. Némelyiket egészen egyszerűen csak azért csináltatta, mert tetszett neki. És az utolsó ilyen, hogy van egy meglepően erős jóga kapcsolata. Nem pusztán azért jogázott, hogy formában maradjon. A Levine arról beszélt, hogy a jóga megváltoztatta az életét, még egy szanszkrit tapasz feliratú tetoválása is van, amelyet tűz szenvedély a belső energia formához kötött. Na hát, ilyen érdekességeket hoztam nektek róla, ezeket egyébként én sem tudtam, úgyhogy most okosabbak lettünk egy kicsit, most viszont megyünk tovább egy ismét nagyon jó dallal. Giulitól fog szólni a Florence

0: GFR által szólt a Hit Me Up 2006-ból. Én ezzel a dallal zárom a Best of órát. Nagyon köszönöm, hogy velem tartottatok. Ne menjetek sehova, mert hamarosan jövök vissza hozzátok, és Gabi hírei után még egy órán keresztül hozom a Paks FM legjobb slágereit.
1: Ez volt a Paks FM Best of attól Z, a 96.3-as frekvencián. Csütörtökön újra jön a Best of kedvencek órája, amikor a Paks FM bemutatja Gabi kedvenceit.
2: Jön a nagy kedvencek órája, ahol a hangerő feljebb csúszik, és a hangulat pedig garantáltan nem marad nyugton. Sziasztok, Harmat Gabi vagyok, és ezen a héten blues, rock és olyan dalokat hozok nektek, amiket nem lehet csak úgy háttérzeneként hallgatni. Lesz Bon Jovi.

Három előadó, egy közös nevező, a jó zene. Tartsatok velem ezen a héten a Best of kedvencek órában, csütörtökön déli és egy óra között, itt a Paks FM-en.

0: mindjárt folytatjuk a Paks FM slágereivel. És most következik a Paks FM hírek napi hírösszefoglalója, a vételkörzet legfontosabb eseményeiről.
1: Kellemes napot kívánok mindenkinek 2026. szeptember 16-án szerdán 13 órakor. A mikrofonnál Harmad Gabi, lássuk a tartalmat. Szeptember 26-án ünnepi programmal várja a látogatókat a Paksi Városi Múzeum. Október 5-e a jelentkezési határidő a Paksi Amatőr Pop Rock Jazz Fesztiválra. Az ESZI diákja VB selejtezőn járt a floorball válogatottal. Jönnek is a részletek.
0: Paks FM hírek.
1: Idén 10 éves a felújított Deákház, ebből az alkalomból szeptember 26-án különleges programmal ünnepel a Paksi Városi Múzeum. A várható programokról Pekárikné Bakó Eszter múzeum pedagógus beszélt rádiónknak.
2: Szeptember 26-án 13:30-14:00 egy családi napot szervezünk. Abból az alkalomból, hogy a múzeumnak a kiállítása a Paksi Metszet 10 éves lett. Sok érdekes programmal várjuk a családokat, gyerekeket, érdeklődőket. 9:30-kor egy alkotópályázat eredmény hirdetésével várjuk a látogatókat. 11 órakor a Fabula Bábszínház, Géz László és az Ördögök című bábjátékot nézhetik meg. Ez egy hagyományőrző vásári bábjáték, amit szerintem nagyon sok felnőtt is ismerhet gyermekkorából. 12 órakor megvágjuk a tortát, tehát egy tortára is vendégül látjuk a látogatóinkat, illetve nagyon sok más programmal is készülünk. Lesznek kézműves foglalkozások, nagyon népszerű a keresőjáték, most születésnapi lufik nyomába eredhetnek a gyerekek. A rendezvényünkön készülünk lufi hajtogatással, illetve érkezik hozzánk Túri Alfréd, Eszter Gályos, aki fajátékokat hoz a gyerekeknek, a gyerekek kipróbálhatják az esztergálás mesterségét, illetve Blatt Szilvia pedig arcfestéssel várja a gyerekeket. Ezek folyamatos programok lesznek a rendezvény során. Sok szeretettel várunk minden érdeklődő családot, gyermeket a programunkra.
1: Október 5-e a jelentkezési határidő a Paksi Amatőr Pop Rock Jazz Fesztiválra. A 29 éves múltra visszatekintő tehetségkutatóra olyan amatőr zenekarok jelentkezését várják, akik nem rendelkeznek lemezszerződéssel. Jelentkezni a paksipoprockjazz.hu oldalon keresztül lehetséges, a fesztiválra november 7-én kerül sor.
0: Paks FM hírek.
1: Paksiak szervezik az Erős Nők Országos Konferenciát. Horányi Beáta szervező rádiónknak arról beszélt, hogy mi inspirálta a szervezőket egy ilyen tematikájú konferencia létrehozására.
3: Mosógébe való pakolás, ruhapakolás közben fogalmazott meg bennem, hogy csinálják egy női konferenciát, egy országos női konferenciát. Én hiszem, hogy Isten volt, aki ezt a szívemre helyezte. Ezt azért tudni kell, hogy bár keresztény színezetű ez az egész, hiszen az alapok krisztusi alapok, azért nagyon-nagyon fontos kihangsúlyozni, hogy nem csak keresztényeket várunk, és el is jönnek nem csak keresztények. Ugyanis azokkal a témákkal, amivel foglalkozunk, ez nem a királylány téma, hogy mindenki csodálatos és gyönyörű, ami egyébként igaz minden nőre, hanem pont azt fogalmazzuk meg, hogy jöjjön már rá, hogy ő csodálatos és gyönyörű, de nem úgy, hogy elmondjuk, hogy te csodálatos és gyönyörű vagy, hanem a kényes témákról nyíltan beszélünk. És ennek az első variációja ilyen szekcióüléses volt, tehát szekciók voltak, ahol lehetett választani a nőknek délelőtt és délután, például meghalt a gyermekem, vagy válás, házasságtörés, megcsaltak, megcsaltam, vagy depresszió, vagy gyász. Tehát ilyen nagyon mélyebb témák, amik a nőket igenis keményen érintik, és sokszor magukra vannak maradva. Nem feltétlenül van nekik tér adva abban, hogy valahol ezt ventilálják, és ha ventilálják is, akkor kapjanak rá megfelelő segítséget, és ne érezzék azt, hogy ők most rosszak azért, mert ilyen gondolataik vannak, amilyenek egy nőben meg tudnak fogalmazódni, akár a szülés után, akár az otthon töltött időben, amikor nem érzed magad éppen gyönyörűnek, és hogy pontosan ezért fogalmaztuk meg, hogy milyen egy erős nő.
1: Horányi Beátától, a konferencia főszervezőjétől azt is megtudtuk, hogy az eseményre október 10-én kerül sor és előzetes regisztrációhoz kötött. Dr. Badak Éva helyettesít a héten Németh Kéren dr. Juhász Katalin házi orvos szabadsága miatt adta hírül Németh Kér község önkormányzata a közösségi oldalán. A bejegyzés szerint kett csütörtökön készenlét keretében biztosított az ellátás, szerda pénteken pedig 8:30 és 10:30 között látják el a betegeket. A Nagydorogi Baptista gyülekezet szeptember 12-én rendezte meg a templomok éjszakáját. A program során az érdeklődők megismerhették a baptisták hitvallását és a gyülekezet történetét, emellett biblia és festmény kiállítás, valamint keresztény zenei kultúra bemutatása is várta őket. A látogatók a régi fényképeket, dokumentumokat és gyülekezeti emlékkönyveket is megtekinthettek, a szervezők pedig zsíros kenyérrel és teával kínálták a résztvevőket.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
1: Szeptember 8-a és 12-e között az észtországi Jõgeva városában rendezték meg az U19-es férfi floorball világbajnokság selejtezőit, de nem jutott ki a 2027-es rigai VB-re a magyar csapat, melynek tagja volt a paksi Tel Kristóf is. Az ellenfelek Észtország, Szlovénia, Ukrajna, Ausztria és Nagy-Britannia voltak. Két győzelemmel zárták a tornát a magyarok Ukrajnához hasonlóan, de a rosszabb gólkülönbség miatt a csoport negyedik helyén végeztek, így lemaradtak a továbbjutásról. Tel Kristóf ennek ellenére tele élményekkel és tapasztalattal zárta a tornát. Az eszi 11-es diákja a felnőtt válogatottságot tűzte ki célul.
4: Inkább az élmény volt itt a nagyobb, mint az eredmény. Egy hetet voltunk kint, én életemben először repültem. Nagyon jó érzés volt ott lenni. Öt csapattal játszottunk, öt válogatottal. Először játszottunk a szlovénokkal, a szlovénokat megvertük 7-3-ra. Utána játszottunk az észtekkel, ott kikaptunk 9-2-re. Utána játszottunk egy nagyon kemény, szoros meccset az osztrákokkal, ott 6-2-re kaptunk ki, utána az ukránok következtek a sorba, ott 11-3-ra veszítettünk, ott az mélypont megélte meg a csapat, illetve utána az utolsó meccs a britek ellen volt, ott pedig tudtunk nyerni 8-2-re. Nyilván a játékomban nem voltam elégedett, mert nem tudtunk eredményesek lenni, nem tudtunk kvalifikálni, de mindenképpen pozitív élményeket értem haza, mert győzelemmel tudtuk zárni a selejtezőt, illetve góllal tudtam zárni, és ez nekem nagyon kis jó kis tapasztalat a szívemben. Pestre igazoltam, és ott lesz majd osztrák bajnokságra fogunk indulni, úgyhogy lesz majd nemzetközi mérkőzésünk. Ugye lesz ugye az OB1-es meccsek, ugye a felnőtt első osztály, illetve lesznek majd a diák olimpiák, lesz azért program.
1: A napi helyi hír összefoglalót hallottátok, köszönöm a figyelmet.
0: Ezek voltak a Paks FM hírek. Napi hír összefoglaló a vételkörzet legfontosabb eseményeiről. Minden nap 13 órakor a Paks FM-en. Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek.
5: Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most.
6: 11 óra 8 perc van, és Gabi hírei után ismét Vivi a mikrofonnál. Sziasztok! Még egy órán keresztül rádiózhattok velem, és ígérem, nem fogjátok megbánni, mert hogy jönnek a jobbnál jobb slágerek, aztán meglessük, milyen programok várhatók Pakson és a környékünkön ezen a héten, aztán azt is meglessük, hogy milyen időjárás várható a holnapi napon az időkép előrejelzése szerint, és hozom a mai nyereményjáték kérdését is, ugye tudjátok, a Facebookon keresztül játszunk, páros belépőjegyeket lehet nyerni a szeptember 19-én megrendezésére kerülő Eller Junior koncertre, ami Szexárdon a szüreti napokon lesz, úgyhogy játszatok velünk, és hallgassátok a Paks FM-et, megyünk tovább a jobbnál jobb zenékkel, Hugel-től fog szólni a Jamaican 2026-ból.
0: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM.

0: És most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: És már nézzük is, milyen programokkal vár bennünket ezen a héten Paks és környéke. Szeptember 16-án 16 óra és 17 óra 30 között újra paksi kosár, termelői és kézműves piac lesz Pakson a piac téren. Hungária rajongók, figyelem! Szeptember 16-án 19 órakor Szekszárdon a Babits Mihály Kulturális Központban Best of Hungária koncert a legendás Hungária dalokkal, amit Novai Gábor, Marót Viki és a Budapest Rock and Roll Band fog előadni. Szeptember 17-én Kalocsán a Tomori Pál Városi Könyvtár kölcsönző termében Hulló levelek szárnyán címmel lesz egy őszköszöntő irodalmi hangfürdő Mihó Izabellával 18 órakor, a belépés pedig díjtalan. Szeptember 19-én a Csengédénes Kulturális Központban Ostwald Marika előadásában hallhatjuk a Tűzről pattant operett gálát Marika kedvenc dalaival. Simon Kata és Peller Károly lesz még a fellépő művészek között, ez pedig 18 órakor tekinthető meg a színházteremben. Szeptember 18 és 19-én Kalocsai Paprika és Gasztrofesztivál lesz a Kalocsai Érsekkertben. Mindkét nap szuper programokkal vár benneteket a rendezvény, de ami kifejezetten engem érdekel, az a Kalapjak a gyermek koncert lesz 11 órakor szombaton, úgyhogy aki annak a gyerkőce szereti a Kalapjak a koncertet, az mindenképp látogasson el, és emellett rengeteg program és gasztro élmény várja az odalátogatókat. Szeptember 19-én szüreti felvonulás és bál lesz Simon tornyán. Az ünnepi menet indulása 10 órakor lesz a Fried Művelődési Ház udvaráról, valamint csikós bemutatók lesznek napközben, és 8 órakor kezdődik meg a bál a Fried Művelődési Házban. Felvonulóknak ingyenes, ezt mindenképp szerettem volna hozzá.

0: És most nézz ki az ablakon, mi pedig elmondjuk, meddig marad ez így. Időjárás jelentés a Paks FM-en.
1: És már nézzük is, hogy milyen időjárás várható a holnapi, azaz a csütörtöki napon az időkép előrejelzése szerint. Ez ismét egy hidegfront érkezik észak-nyugat felől, melynek hatására elsősorban a Dunántúlon és északon erőteljesebben megnövekszik majd a felhőzek, és az említett tájakon helyenként kisebb esőzápor kialakulhat, néhol zivatar sem kizárt. Az ország keleti délkeleti harmadán viszont még sok napsütésre számíthatunk. Nyugat felől egyre több felé fordul észak-nyugatira, északira a szél, melyet élénk erős széllökések is kísérhetnek, de késő délutánig a keleti tájakon még a délnyugati szél lesz élénk. A legalacsonyabb hőmérséklet 9 és 17 fok között alakul, napközben nagy lesz a hőmérsékleti kontraszt, 18 és 30 fokot is mérhetünk, nyugaton, észak-nyugaton számíthatunk egy kicsit hűvösebb időre. Hát, kedves migrén társaim, frontérzékeny barátaim, mindenki nagyon vigyázzon magára, mert a következő napokban ismét egy erősebb lehűlés várható. Most ez a 24 fok, amit nálunk jelez, az nem olyan rossz, de azt gondolom, hogy tényleg ez a kontraszt, amit az előbb is említettem, egyre nagyobb lesz. Úgyhogy tényleg vigyázzatok magatokra és az egészségetekre, és hallgassátok továbbra is a Paks FM-et.
0: Most már képben vagy. Öltöz e szerint, és pörög tovább a legjobb zeneinkkel.

0: Rablóból elég lehet 40. De a Paks FM slágereiből több kell. Legalább 50. Ezért feljebb tettük a lécet. Ezen a héten is jön a Top 50 a Paks FM-en.
1: Hello, hétvégén Top 50, remélem felkészültetek. Én már igen, és alig várom, hogy bemutassam majd teljes egészében a most érkező két magyar dalt, amiből morzsákat tudok most elszórni. Az egyik az Dash újdonsága Young Fly-jal közösen, ez a Kis Kecek.

0: felejtjétek, és nem ulasszátok el most szombat délután 3 és 6 között a Top 50.
1: Top 50, mert 100 forintnak sem 40 a fele. Pörgesd le Olasz Gabival együtt a slágerlistákat a szokott időben. Szombaton délután 3-tól

És már hozom is nektek a mai nyereményi játékot, mert hogy újra játékban vagyunk, és nem is akármilyen. A szexárdi szüreti napok kapcsán játszunk, és páros belépő jegyet lehet nyerni az Eller Junior koncertjére, ami szeptember 19-én kerül megrendezésre. És ma annak kapcsán várunk tőletek helyes megfejtéseket, ha lehet így mondani, hogy melyik az az Eller Junior sláger, amit kívülről fújnál a szombati szexárdi koncerten, ha megnyernéd a belépőket. Most így gyorsan végig görgettem azokat a kommenteket, amik eddig beérkeztek. Itt van a 21 rózsaszál, a könnyű álmot hozzon az ég, rabszolgalány, összetart a dal, táncolj, Mr. Ragamuffin, Ragamuffin 2, és még rengeteg szuper dal van egyébként felsorolva. Úgyhogy továbbra is várjuk a válaszokat a Paks FM Facebook oldalán található játék posztjánál. Játszatok velünk, sok sikert kívánok, és hallgassátok továbbra is a Paks FM-et.

0: Manueltől szólt a Palvin című sláger. Én ezzel a dallal búcsúzom tőletek, nagyon köszi, hogy velem tartottatok. Legközelebb jövő héten kedden fogunk találkozni a szokásos időben 9:30-kor. Most viszont átadom a stúdiót Levinek, aki egészen 6-ig itt lesz veletek és hozza a jó zenéket. Én Takács Nagy Vivi voltam, csodás napot nektek, sziasztok!
1: Mindjárt folytatjuk! You know when I come back, you know what it look like, everything lit.

0: A Paks FM slágereivel.
1: A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
2: Alváskutatók, pszichológusok és gyermekvédelmi szakemberek küzdenek azért, hogy a középiskolákban a 9 órási iskola kezdés legyen bevezetve. Új szintre lép a légi mobilitás, országos légitaxi kikötő épülhet Kanadában. Műhold felvételek bizonyítják, hogy egyszer csak előbukkon a semmiből, majd ismét eltűnik egy sziget, és Finnországban rájöttek arra, amit a magyar gazdák már régóta sejtenek, hogy miről van szó, el fogom árulni következő tudományos magazinunkban. Megnézzük majd, hogy a gyártók milyen technológiai újdonságokat mutattak be a legnagyobb európai seregszemlén, és szó lesz arról is, hogy kutatók már kutatják, hogy hol lenne a legbiztonságosabb egy globális katasztrófa esetén. Én Strasser Andrea vagyok, remélem találkozunk.
1: Tudomány ma.
0: A tudomány mai állása.
1: A tudomány mai állása.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
4: Anya, nézd, de cuki! Jó, ez még aranyosabb!
5: Ha betérsz a Fauna díszállatkereskedésbe, garantált cukiságokkal találkozhatsz. Pakson a Barátság úton a több mint 40 éves üzlet idén tavasztal is vár. Többek között tengeri malacok, hörcsögök, ékszer és görögteknősök, többféle papagáj, morteknős, szakállas agáma, törpesün és több mint 50 féle halfaj várja a kicsiket és a nagyokat. Ezen kívül komplet felszerelések, szájkosarak, játékok, száraz és élő eleségek, valamint mini állatkert bűvöli el, nem csak a gyerekeket. Fauna díszállatkereskedés. Paks, Barátság út 3. Egy kis állatkert a kisváros tévében.
4: Anya, ugye hazavisszük?
6: De jó, hogy összefutottunk. Nem tudsz egy jó autókozmetikát?
7: Dehogy nem. Én mindig a PT autókozmetikához viszem az autóm. Nagyon precízek, szépen dolgoznak, a kiszolgálás nagyon közvetlen. Képzeld, múltkor kárpit tisztítást is kértem, újjá varázsolták az üléseket, csillogóra ápolják a műanyagokat és a bőrt is, a gumikat is leápolják, az autó külsejét is leviaszolják. Múltkor kértem ózonozást is, hogy a szellőzőrendszer kitisztuljon és eltűnjön a kutya szag, tudod, mi rendszeresen visszük a kutyát, és náluk ez csak plusz 5000 forint.
6: Ah, de jó. Hol vannak helyileg?
7: Pakson, a Toldi Miklós utca 21-ben.
6: Ez eléggé a város széle.
7: Igen, de van náluk hozom-viszem szolgáltatás. Elmennek az autódért, és vissza is viszik, és ez náluk ingyenes.
6: Tényleg? Mondd a számukat!
7: 0629-411-071.
6: Várj, beírom a telefonomba. Mondd még egyszer.
7: PT Autókozmetika 0629-411-071.
6: Köszi, már hívom is őket.
3: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
8: Kellemes napot kívánok mindenkinek! A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. 7 hónappal az elnök választás előtt a franciák pesszimistában ítélik meg hazájuk állapotát, mint az előző 2022-es választások előtt, és valódi társadalmi és politikai változást várnak. Az Ipsos BVA közvéleménykutató intézet által 13 ezer választópolgár megkérdezésével készült reprezentatív felmérés, amelyet a Le Monde című napilap tett közzé, azt is megerősítette, hogy ha most tartanák az elnökválasztás első fordulóját, akkor azt Marine Le Pen, a francia szélsőjobboldal vezetője, a legnagyobb ellenzéki párt, a Nemzeti Tömörülés jelöltje jelentős előnnyel megnyerné a többi jelölt előtt. Benyújtotta a kormány a gyermekek jogainak és biztonságának megerősítését célzó törvényjavaslatot az országgyűlésnek, hétfőn adta hírül az MTI. A parlamenti honlapon olvasható törvényjavaslat előadója Kátai Németh Vilmos, szociális és családügyi miniszter. Idén 10 éves a felújított Deákház, ebből az alkalomból szeptember 26-án különleges programmal ünnepel a Paksi Városi Múzeum. A várható programokról Pekárikné Bakó Eszter múzeum pedagógus beszélt rádiónknak.
9: Szeptember 26-án 13:30-14:00 egy családi napot szervezünk. Abból az alkalomból, hogy a múzeumnak a kiállítása, a Paksi metszet 10 éves lett. Sok érdekes programmal várjuk a családokat, a gyerekeket, érdeklődőket. 9:30-kor egy alkotópályázat eredmény hirdetésével várjuk a látogatókat. 11 órakor a Fabula Bábszínház Géz László és az Ördögök című bábjátékot nézhetik meg. Ez egy hagyományőrző vásári bábjáték, amit szerintem nagyon sok felnőtt is ismerhet gyermekkorából. 12 órakor megvágjuk a tortát, tehát egy tortára is vendégül látjuk a látogatóinkat, illetve nagyon sok más programmal is készülünk. Lesznek kézműves foglalkozások, nagyon népszerű a keresőjáték, most születésnapi lufik nyomába eredhetnek a gyerekek. A rendezvényünkön készülünk lufi hajtogatással, illetve érkezik hozzánk Túri Alfréd, Eszter Gályos, aki fajátékokat hoz a gyerekeknek, a gyerekek kipróbálhatják az esztergálás mesterségét, illetve Blatt Szilvia pedig arcfestéssel várja a gyerekeket. Ezek folyamatos programok lesznek a rendezvény során. Sok szeretettel várunk minden érdeklődő családot, gyermeket a programunkra.
0: És most sporthírek a Paksefemen.
8: Szeptember 8-a és 12-e között az észtországi Jõgeva városában rendezték meg az U19-es férfi floorball világbajnokság selejtezőit, de nem jutott ki a 2027-es rigai VB-re a magyar csapat, melynek tagja volt a paksi Tel Kristóf is. Az ellenfelek Észtország, Szlovénia, Ukrajna, Ausztria és Nagy-Britannia voltak. Két győzelemmel zárták a tornát a magyarok Ukrajnához hasonlóan, de a rosszabb gólkülönbség miatt a csoport negyedik helyén végeztek, így lemaradtak a továbbjutásról. Tel Kristóf ennek ellenére tele élményekkel és tapasztalattal zárta a tornát. Az ESZI 11-es diákja a felnőtt válogatottságot tűzte ki célul.
10: Inkább az élmény volt itt a nagyobb, mint az eredmény. Egy hetet voltunk kint, én életemben először repültem. Nagyon jó érzés volt ott lenni. Öt csapattal játszottunk, öt válogatottal. Először játszottunk a szlovénokkal, a szlovénokat megvertük 7-3-ra, utána játszottunk az észtekkel, ott kikaptunk 9-2-re, utána játszottunk egy nagyon kemény szoros meccset az osztrákokkal, ott 6-2-re kaptunk ki, utána az ukránok következtek a sorba, ott 11-3-ra veszítettünk, ott az mélypontnak élte meg a csapat, illetve utána az utolsó meccs a britek ellen volt, ott pedig tudtunk nyerni 8-2-re. Nyilván a játékomban nem voltam elégedett, mert nem tudtunk eredményesek lenni, nem tudtunk kvalifikálni, de mindenképpen pozitív élményeket értem haza, mert győzelemmel tudtuk zárni a selejtezőt, illetve góllal tudtam zárni, úgyhogy ez nekem nagyon kis jó kis tapasztalat a szívemben. Pestre igazoltam, és ott lesz majd osztrák bajnokságra fogunk indulni, úgyhogy lesz majd nemzetközi mérkőzésünk. Ugye lesz ugye az OB1-es meccsek, ugye a felnőtt első osztály, illetve lesznek majd a diákolimpiák, lesz azért program.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: A pontos idő 14 óra 4 perc, szeptember 16-a van, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek, Gracza Levente vagyok, és itt leszek veletek egészen 6 óráig. Fantasztikus zenék lesznek, elképesztő témáink, és hamisítatlan pálifikati féle tudósítással is jelentkezni fogok. Érdemes lesz tehát most is velünk tartani. Tartsatok velünk, zenével kezdünk. Miles Smith következik a Stay If You Wanna Dance 2025-ből. Let's go!
1: Egy újabb óra a Paks FM slágereivel.
2: Paks FM.

Ez volt Jax Jones és a 2024-es Never Be Lonely. Nos, szeptember 16-a van, ez azt jelenti, hogy a mai napon Edith, Ambrus, Ciprián, Ditta, Eufémia, Eugénia, Geminián, Imelda, Józafát, Kornél, Kornélia, Lúcia, Ludmilla, Milica, Soma és Titus nevű hallgatóinkat üdvözölhetem a jeles alkalommal, amely az ő névnapjuk. Boldog névnapot kívánunk innen a Paks FM szerkesztőségéből ennek a sok mindenkinek. Liam Payne és Alesso következik a 2020-as Midnight. Let's go!

0: Damiano Davidet hallottátok, ez volt a 2024-es Born with a Broken Heart. Nos, már megyünk is tovább, nem törjük meg ennek a kifejezetten nyári, a őszi délutánnak a lendületét. Katy Perry következik, a 2019-es Never Really Over, utána pedig még néhány track, és már jövök is egy hamisítatlan Pál Fikati féle tudósítással. A téma ezúttal a Birítói utca felújítás lesz. Let's go!
1: I'm losing my self-control. Yeah, you're starting to trickle back in. But I don't wanna fall down the rabbit hole.

0: És most nézz ki az ablakon, mi pedig elmondjuk, meddig marad ez így. Időjárás jelentés a Paks FM-en.
1: Most pedig az időkép.hu információi következnek. Jelen pillanatban 28 Celsius fok van odakint, derült napsütéses időnk van egész álló nap, melegfronti jellegű tünetek jelentkezhetnek, ugyanis ez itt a szeptemberi nyár, ahogy az időkép.hu fogalmazza meg a dolgokat. Nézzük csak, mi várható az elkövetkezendő napokban. Holnap egy kicsivel hűvösebb lesz, 25 fok lesz a napi max, ameddig felmegyünk. Egy hidegfronti hatás következtében, ami péntekre 24 fokra hűti a kedélyeket, és elképzelhető, hogy hétvégén egy kis csapadékot is hoz majd. Péntekre is szombatra írja elszórtan a záporokat és zivatarokat, szombaton köd is kialakulhat emiatt. De aztán vasárnapra ismét 28 fokig fogunk melegedni majd, szóval még azért visszakacsingat a nyár. Aztán a jövő hetet fogjuk elkezdeni úgy, hogy körülbelül ilyen 20-22 fok lesz majd, szóval feltehetőleg igazából megérkezik az ősz. De ennyire még felesleges előre szaladni, a mai nap még 28 fok volt, a max, ameddig felmentünk, holnaptól egy kis lehűlés következik, és majd vasárnap még egy pillanatra visszatérünk a nyár végi szitukhoz.
0: Most már képben vagy! Öltöz e szerint, és pörög tovább a legjobb zeneinkkel!

0: Ariana Grande-t hallhattátok, ez volt a We Can't Be Friends, Wait For Your Love 2024-ből, és már megyünk is tovább, nem törjük meg ennek a nyárias szeptemberi délutának a lendületét. Harry Styles következik, a 2020-as Adore You. Let's go!
1: Yeah, do it! Hi, I'm Harry Styles, and this is my song, Adore You.
2: Bemutatjuk neked a legnagyobb

Ez volt Lola Youngtól a 2025-ös Messi. Nos, az infostart.hu-n olvasok egy cikket. Azt írják, hogy évtizedek óta nem volt olyan kisméretű az ózonlyuk, mint 2025-ben, közölte szerdán a Meteorológiai Világszervezet környezetvédelmi sikertörténetek nevezve a csökkenést. A tavalyi már a második év volt, amikor az ózonlyuk mélységét és kiterjedtségét tekintve kisebb volt, mint az 1990 és 2010 közötti időszak átlaga, mutatott rá az ENSZ szakosított szervezete az ózonréteg védelmének világnapján. Az ózonlyuk zsugorodásában meghatározó szerepe volt annak, hogy az utóbbi évtizedekben visszaszorult az ózonréteget károsító klorofluorokarbonokat, azaz CFC-ket kibocsátó termékek használata. A CFC-ket többek között régi típusú hűtőszekrényekben, légkondicionáló berendezésekben, tűzoltó készülékekben és aeroszolos flakonokban alkalmazták. Kisebb részben természetes légköri folyamatok is hozzájárultak az ózonlyuk méretének éves ingadozásához, tették hozzá a jelentésben. Celeste Saulo, a WMO főtitkára elmondta, 2000 óta az ózonréteg egyre erősödik és évtizedeken belül várhatóan teljesen helyreállhat. A bécsi egyezményt az ózonréteg védelméről 1985-ben fogadták el, ezt követte később a montreali jegyzőkönyv, amely a konkrét kötelezettségeket rögzítette. A WMO szerint a nemzetközi elköteleződésnek köszönhetően az ózonréteget károsító anyagok 99%-át kivonták a forgalomból. Ezek fantasztikus hírek, és valahogy föl is pesdítik az embert, érdemes összefogni és tenni valamit a környezetünk érdekében, mert annak igenis meglehetnek az eredményei, mint ahogy az ózon pajzs helyreállásából is következik. Folytassuk zenékkel, Lil Nas X következik 2022-ből a That's What I Want.

A Panic at the Disco-t hallhattátok, ez volt a 2019-es Dancing's Not a Crime. Nos, óra vége van, ez azt jelenti, hogy közlekedési hírek következik, majd reklámot és Gabi hír összefoglalóját fogjátok hallani, de mutatom, hogy zeneileg mivel indítjuk majd a következő óránkat.

0: most közlekedj velünk!
1: Az M6-os autópályán az Alagút láncban ma délután biztonsági gyakorlatot tartanak, ezért az érintett szakaszokon várhatóan 17 órától éjfélig jelentős forgalomkorlátozásokra kell számítanotok. Az autópálya Pécs felé vezető oldalán a 163-as kilométernél a Bátaszék csomópontban terelik ki a forgalmat, itt felhajtani sem lehet. Másik oldalon a kiterelésre pedig az M60-as autópálya csomópontjánál a 191-es kilométernél kerül sor. Fontos tudni, hogy az említett időszakban a főváros felé autózók sem a 191-es kilométernél, sem Véménnél a 173-as kilométernél nem tudnak felhajtani az autópályára. A terelő út mindkét irányban az 55-ös, az 56-os és az 57-es főutakat érinti. És szintén az M6-oson Budapest felé Paks után dilatációs szerkezetet javítanak. A 102-es és a 103-as kilométer között a külső sávot zárták le. Ivándárda felé Szekszár térségében az M9-es autóút csomópontjánál aszfaltoznak, az érintett oldalt lezárták a 141-es és a 143-as kilométer között, a forgalmat a párhuzamosan futó gyűjtőelosztó pályára terelik. Az 51-es főúton Kalocsánál a patkát javítják, valamint az útmenti növényzetet gondozzák. A 115-ös és a 116-os kilométer között egy sávon irányonként váltakozva engedik el a járműveket. A 65-ös főúton Tamási belterületén a 46-os és 47-es kilométer között építési munka miatt útszűkületen halad a forgalom.
0: Az utakon is biztonságban és a rádiót hallgatva Paks FM összeköt. Hamarabb visszatérünk, mint hogy végig araszolnál a főutcán. Ez a Paks FM. A műsor számtermék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Ne higgy a szemednek! Az Árkád Pécs bevásárlóközpontban most meghökkentő trükkök, különleges érzékcsalódások és játékos optikai kísérletek várnak. Gyere el te is szeptember 3-a és 19-e között az Árkádba, és fedezd fel az érzékelés és észlelés csodálatos világát. Árkád. Kísérletek. Illúziók.
3: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben.
4: Részletek az autolargo.hu oldalon, vagy az Autolargo szalonjai.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
5: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. 7 hónappal az elnök választás előtt a franciák pesszimistában ítélik meg hazájuk állapotát, mint az előző 2022-es választások előtt, és valódi társadalmi és politikai változást várnak. Az Ipsos BV a Közvéleménykutató Intézet által 13 ezer választópolgár megkérdezésével készült reprezentatív felmérés, amelyet a Le Monde című napilap tett közzé, azt is megerősítette, hogyha most tartanák az elnökválasztás első fordulóját, akkor azt Marine Le Pen, a francia szélsőjobboldal vezetője, a legnagyobb ellenzéki párt a nemzeti tömörülés jelöltje jelentős előnnyel megnyerné a többi jelölt előtt. Júliusban az építőipari termelés volumene a nyers adatok alapján, valamint munkanap tényezővel kiigazítva egyaránt 12,2%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól, írja az MTI. Júliusban már harmadik hónapja csökkent az ágazat teljesítménye. Erről a Központi Statisztikai Hivatal számolt be jelentésében hétfőn. Október 5-e a jelentkezési határidő a Paksi Amatőr Pop Rock Jazz Fesztiválra. A 29 éves múltra visszatekintő tehetségkutatóra olyan amatőr zenekarok jelentkezését várják, akik nem rendelkeznek lemezszerződéssel. Jelentkezni a paksipoprockjazz.hu oldalon keresztül lehetséges, a fesztiválra november 7-én kerül sor.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
5: Szeptember 8-a és 12-e között az észtországi Jõgeva városában rendezték meg az U19-es férfi floorball világbajnokság selejtezőit, de nem jutott ki a 2027-es rigai VB-re a magyar csapat, melynek tagja volt a Paksi Tel Kristóf is. Az ellenfelek Észtország, Szlovénia, Ukrajna, Ausztria és Nagy-Britannia voltak. Két győzelemmel zárták a tornát a magyarok Ukrajnához hasonlóan, de a rosszabb gólkülönbség miatt a csoport negyedik helyén végeztek, így lemaradtak a továbbjutásról. Tel Kristóf ennek ellenére tele élményekkel és tapasztalattal zárta a tornát. Az ESZI 11-es diákja a felnőtt válogatottságot tűzte ki célul.
6: Inkább az élmény volt itt a nagyobb, mint az eredmény. Egy hetet voltunk kint, én életemben először repültem. Nagyon jó érzés volt ott lenni. Öt csapattal játszottunk, öt válogatottal. Először játszottunk a szlovénokkal, a szlovénokat megvertük 7-3-ra. Utána játszottunk az észtekkel, ott kikaptunk 9-2-re. Utána játszottunk egy nagyon kemény, szoros meccset az osztrákokkal, ott 6-2-re kaptunk ki. Utána az ukránok következtek a sorba, ott 11-3-ra veszítettünk. Ott az mélypontnak érte meg a csapat, illetve utána az utolsó meccs a britek ellen volt, ott pedig tudtunk nyerni 8-2-re. Nyilván a játékomban nem voltam elégedett, mert nem tudtunk eredményesek lenni, nem tudtunk kvalifikálni, de mindenképpen pozitív élményeket értem haza, mert győzelemmel tudtuk zárni a selejtezőt, illetve góllal tudtam zárni, úgyhogy ez nekem nagyon kis jó kis tapasztalat a szívemnek. Pestre igazoltam, és ott lesz majd osztrák bajnokság, fogunk indulni, úgyhogy lesz majd nemzetközi mérkőzésünk. Ugye lesz ugye az OB1-es meccsek, ugye a felnőtt első osztály, illetve lesznek majd a diákolimpiák, lesz azért program.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most.
1: A pontos idő 16 óra 4 perc, szeptember 16-a van, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek, már kezdődik is az újabb fergetegesen izgalmas óránk. Köszönjük szépen Gabinak a pragmatikus hírösszefoglalót, mi zenével folytatjuk tovább. Méghozzá, hogy azt beígérettem az előző óra végén, Purple Disco Machine kezd a Beat of Your Heart-ot fogjátok hallani 2024-ből, de még ebben az órában, az óra második felében hamisítatlan Pál Fükati féle tudósítás is vár rátok. Kezdjünk neki, let's go!
0: Most egy újabb óra.

Ez volt Mark Ember és a 2024-es Belong Together. Nos, szeptember 16-a van, ez azt jelenti, hogy a mai napon Edith, Ambrus, Ciprián, Ditta, Eufémia, Eugénia, Geminián, Imelda, Józafát, Kornél, Kornélia, Lúcia, Ludmilla, Milica, Soma és Titus nevű hallgatóinkat üdvözölhetem a jeles alkalomból, amely az ő névnapjuk. Boldog névnapot kívánunk innen a Paks FM szerkesztőségéből. Justin Jessoyan, a Clarity-t fogjátok tőle hallani 2022-ből. Let's go! Well, I need-

Bonnie M halhatatlan Sunny-át hallottátok Rehab feldolgozásában 2025-ből. Nos, még két track következik, egy Enrique Iglesiastól, egy pedig az Eve-től, utána egy kis reklám erejéig lelépünk, de aztán jövök vissza új zenékkel, és egy hamisítatlan Pál Fikati féle sporttudósítással, ezúttal az atomfutás lesz a témánk. De a szó most még Enrique Iglesiasé,

0: Mindjárt folytatjuk a Paks FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiinduló pont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén Kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
2: Jogomvan.hu.
1: Jogomvan.hu.
2: Jogi segítség mindenkinek.
1: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
2: Jogomvan.hu.
0: Reklámot hallottatok.

0: Temper City-t hallottátok, ez volt az idei Self-Aware. És ahogy ígértem, már itt is vagyunk, az atomfutásról lesz szó. Már hagyományosan minden év szeptemberében megrendezésre kerül Pakson az atomfutás és a Brutál Atom. A nagy érdeklődésre számot tartott sporteseményen a gyerekek, felnőttek egyaránt rajtozálhattak, akik a változatos útvonalaknak köszönhetően Paks nevezetességeit is megcsodálhatták. A résztvevők száma 1400 fölötti volt. A legfiatalabb versenyző az alig másfél éves Farsang Zorán volt, a legidősebb induló pedig 88 éves volt. A helyszínen járt Pál Fikati kolléganőnk is, és gyerekeket kért mikrofonhoz, ugyanis a sportesemény nagyon népszerű a fiatalok körében is. A 7 éves Kocák Petra a rajtja előtt nagyon rutinosan nyilatkozott.
1: Futottál már itt az atomfutáson, vagy ez az első?
2: Már futottam így egyet. Csak akkor nem számolták, amikor beérkeztem, meg ilyen tömeggel érkeztünk.
1: És most izgulsz?
2: Hát egy picit. Az osztálytársaim voltak itt, 200 méteren, én meg eljeg a 600.
1: 2000 méteren voltak ők, te meg mész a 600 méteren.
2: És remélem, hogy szurkolnak nekik, mert én is szurkoltam neki.
1: Hát úgy legyen, nagyon ügyes legyél, szurkolunk itt mindannyian neked.
2: Köszönöm.
0: A 13 éves Lőrinc Bence a 7 kilométeres futáson és a Brutálon is indult. A kedvence a Brutálon a vízes szakasz, a szalmabálamászást viszont brutálisnak tartja.
1: Itt vagyunk az atomfutás helyszínén, a 7 kilométeres táv rajt következik hamarosan. Lőrinc Bence a beszélgető partnerem, aki ezen a távon indul hamarosan rajtól. Bence, mit kell tudni rólad? Hanyadik alkalommal indulsz már itt az atomfutáson?
3: 7 kilométeren már másodjára. Vagy nem, harmadjára indulok, és még megyek ezután a Brutál Atom Light-ra.
1: És az előző években milyen távokon mentél eddig?
3: Tavaly ugyanezt futottam, mint ma fogom. Tavaly előtt meg csak simán a Brutál Atom gyereket, meg előtte is a gyereket. Ez a második alkalom, hogy így futok.
1: És a sima futás az jobban tetszik, vagy a Brutál? Tehát melyik áll hozzád közelebb?
3: Hát hozzám a Brutál Atom Light. Az nekem nagyon tetszik, ezt nagyon szeretem. Izgalmas, nagyon.
1: A Brutálba melyik a legnehezebb rész szerintem?
3: Hát szerintem, amikor ott a dombon ugrálni kell a szalmabálákon.
1: Igen, tehát ott fölle-fölle ugrálni kell, ez kemény. És a vizes árok?
3: Az a legjobb része, szerintem.
1: Felfrissít?
3: Igen.
1: A futás az ugye 7 kilométer. A városnak melyik részén futtok? Mi az, ami olyan nagyon szép, látványos, merre visz az utatok?
3: Úgy lesz, hogy itt lemegyünk arra, és akkor ott az Erzsébetnél van a forduló. És ott lesz egy frissítőpont, ott lesz az egyik haverom, ott meg, ha visszafordulunk, a Sárgödörtén érintjük, és utána megjövünk fel arra.
1: Barátok, ismerősök vannak-e, akik indulnak veled?
3: Ezen a futáson úgy nem tudok róla, de a Brutál Atom Light-on igen, lesznek.
0: A 6 éves Csoknyai Balást az eredményhirdetésen kapta a mikrofon végre Pál Fikati kolléganőnk, akinek nagyon büszkén mutatta aranyérmét, ugyanis első lett 600 méteren.
1: Balázs, első lettél a versenyszámodban. Milyen távon indultál, és kikkel futottál?
2: A legjobb barátaim a 600 méterem.
1: Életed első nagy futása volt itt az atomfutáson, vagy már indultál máskor is?
2: Máskor is indultam.
1: Most volt először, hogy megnyerted, vagy már volt ilyen?
2: Most volt először.
1: Hát akkor ehhez szívből gratulálok. Fárasztó volt? Mi volt benne a legnehezebb?
2: Hát az, hogy nagyon gyorsan kellett futni, meg az volt fárasztó, hogy mögöttem meg nagyon gyorsan jöttek.
1: Ó, hát akkor voltak üldözőid?
2: Igen.
1: Rendszeresen futsz egyébként, és szeretsz futni?
2: Nagyon.
1: Nagyon sportos vagy. Gondolom, hogy te sportolsz, és valamit jársz edzésre rendszeresen.
2: Igen, focizok.
1: És a fociba értél már el sikereket?
2: Igen. Nyertem egy kupát, mondjuk, meg ilyen érmeket.
1: Hát szívből gratulálok, és aztán jövőre is indulsz? Hogy érzed?
2: Igen.
1: És talán előbbrébb lépsz már, nagyobb távon, vagy megmaradsz még azért a 600 méternél?
2: Még maradok a 600 méternél.
1: Na, hát akkor sok sikert kívánok, és gratulálok szívből az aranyérmedhez, az első helyezésedhez.
2: Köszi.

Dragon Ball Man klasszikus Human című számát hallottátok 2016-ból. Nos, óra vége van, ez azt jelenti, hogy reklámot fogtok hallani, majd Gabi következik a hírösszefoglalóval, de mutatom, hogy zeneileg mivel indítjuk majd a következő óránkat.

0: FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Költséges volt az iskola kezdés. A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz.

0: 0612-23-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR. Minden, ami telekommunikáció.
1: Amikor először látja 3D-ben álmai fürdőszobáját, garantáljuk, hogy megdobban a szíve. Mert az életben ritkán válnak valóra álmaink. A fürdőszoba lehet ilyen. Újítsa fel velünk otthonát, és mi minden segítséget megadunk, hogy az eredmény tökéletes legyen. Megálmodni egy pillanat, megtervezni egy picit több, megalkotni már hosszabb idő. De ha kész van, egy életre öröm lehet. Olasz, lengyel, spanyol és hazai gyártók termékei, kiváló minőségű burkolatok készletről is. Ha nem csak az ár, de a minőség is számít, akkor Zinger fürdőszoba. Zinger fürdőszoba szalonok Dunaújvárosban és Dunaföldváron. Zinger. Az álom otthonok szakértője.
2: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Szabotázs okozhatta azt a műszaki hibát, amely kedd reggel Hollandia jelentős részén megbénította a vasúti közlekedést, közölte a holland vasúti infrastruktúrát kezelő ProRail, írja az MTI. A társaság tájékoztatása szerint több helyszínen szándékosan a sínekre helyezett tárgyakat találtak, amelyek zavart okoztak a vasúti jelzőrendszerek működésében. Benyújtotta a kormány a gyermekek jogainak és biztonságának megerősítését célzó törvényjavaslatot az országgyűlésnek, hétfőn adta hírül az MTI. A parlamenti honlapon olvasható törvényjavaslat előadója Kátai Németh Vilmos, szociális és családügyi miniszter. Idén 10 éves a felújított Deákház, ebből az alkalomból szeptember 26-án különleges programmal ünnepel a Paksi Városi Múzeum. A várható programokról Pekárikné Bakó Eszter múzeum pedagógus beszélt rádiónknak.
4: Szeptember 26-án 13:30-14:00 egy családi napot szervezünk. Abból az alkalomból, hogy a múzeumnak a kiállítása a Paksi Metszet 10 éves lett. Sok érdekes programmal várjuk a családok, a gyerekeket, érdeklődőket. 9:30 egy alkotópályázat eredményhirdetésével várjuk a látogatókat. 11:00 a Fabula Bábszínház, Géz László és az Ördögök című bábjátékot nézhetik meg. Ez egy hagyományőrző vásári bábjáték, amit szerintem nagyon sok felnőtt is ismerhet gyermekkorából. 12:00 megvágjuk a tortát, tehát egy tortára is vendégül látjuk a látogatóinkat, illetve nagyon sok más programmal is készülünk. Lesznek kézműves foglalkozások, nagyon népszerű a keresőjáték, most születésnapi lufik nyomába eredhetnek a gyerekek. A rendezvényünkön készülünk lufi hajtogatással, illetve érkezik hozzánk Túri Alfréd, Eszter Gályos, aki folyátékokat hoz a gyerekeknek, a gyerekek kipróbálhatják az esztergálás mesterségét, illetve Blatt Szilvia pedig arcfestéssel várja a gyerekeket. Ezek folyamatos programok lesznek a rendezvény során. Sok szeretettel várunk minden érdeklődő családot, gyermeket a programunkra.
2: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most!
5: A pontos idő 17:03, szeptember 16-a van, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek, már kezdődik is az újabb fergetegesen izgalmas óránk. Köszönjük szépen Gabinak az informatív hír összefoglalót, mi zenével folytatjuk tovább. Mégpedig, ahogy az beígérettem az előző óra végén, Sia és David Guetta kettőse kezd, a Beautiful People-t fogjátok tőlük hallani 2025-ből. Let's go!
2: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.
5: The

0: és most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: Holnap, azaz 17-én csütörtökön 18 órától a Kalocsai Tomori Pálvárosi Könyvtár kölcsönző termében Hulló levelek szárnyán címmel lesz őszköszöntő irodalmi hangfürdő Mihó Izabellával. A programon díjtalan belépés mellett részt vehettek. Szeptember 26-án, azaz szombaton, délelőtt 10 órától 17 óráig, itt Pakson a Csengei Dénes Kulturális Központban víradás lesz a légimentőkkel. A Magyarországi Légimentésért Alapítvány, a Magyar Légimentő Nonprofit Kft., a Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat idén 6. alkalommal szervezi meg közösségi eseményét, melynek célja, hogy új víradókat toborozzon, valamint a meglévőket aktivizálja. A nap különlegessége lesz, hogy a mentőhelikopter a víradás helyszínére kitelepülve biztosítja az ügyeletet, onnan kerül riasztásra. Adj vért a légimentőkkel, hogy mások is túlélhessék. A Bölcskei Rákóczi Filmszínházban legközelebb 18-án, azaz pénteken lesz vetítés. Három premier is várja a mozi látogatóit. Először a Verdák című animációs Pixar klasszikus kerül a vászonra, 20 éves évfordulója alkalmából 16 órától, 18 órától a Csalócsajok Párizsban következnek egy vígjáték, 8 óra 30 perctől pedig ismét egy premier, a Torrente című szaga 6. része az Elnöki ügy címmel.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

Ella Henderson és Rudimentát hallhattátok, ez volt az Elevai 2024-ből, és már megyünk is tovább, nem tűrjük meg ennek a kellemes napfényben fürdőző szeptemberi délutánnak a lendületét. Daniel Caesar, Givian és Justin Bieber következik a Peaches 2021-ből. Let's go!

Miley és Brazen Cyrus-tól hallhattátok a No Days című tracket 2025-ből. Nos, szeptember 16-a van, ez pedig azt jelenti, hogy éppen 63 éve került piacra az Amerikai Egyesült Államokban az első Beatles kislemez, a She Loves You és az I'll Get You című dalokkal. 1963-ban történt a nagy esemény szeptember 16-án. A Swan Records hozta forgalomba a lemezeket az USA-ban, az előbbi, a She Loves You már nagy sláger volt az angoloknál, de a tengeren túlon csak később kedvelték meg. Következzen is most a fiúktól a

Ez volt Justin Timberlake és a 2016-os Can't Stop Feeling. Ezzel a trackkel búcsúzom, köszönöm, hogy velem tartottatok, köszi, hogy a Paks FM-mel tartottatok, tartsatok továbbra is velünk, én azt találcsolom, én Gracza Levente vagyok, és holnap ugyanígy a délutáni órákban találkozhatok velem. Legyen királynapotok, sziasztok srácok!

0: mindjárt folytatjuk a Paks FM slágereivel. Rablóból elég lehet 40, de a Paks FM slágereiből több kell, legalább 50. Ezért feljebb tettük a lécet. Ezen a héten is jön a Top 50 a Paks FM-en.
1: Hello, hello, hétvégén top 50, remélem felkészültetek. Én már igen, és alig várom, hogy bemutassam majd teljes egészében a most érkező két magyar dalt, amiből morzsákat tudok most elszórni. Az egyik az Dash újdonsága, Young Fly-jal közösen, ez a Kis Kecek.

0: engedjétek, és nem ulasszátok el most szombat délután 3 és 6 között a Top 50-et.
1: Top 50, mert 100 forintnak sem 40 a fele.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben.
2: Részletek az autolargo.hu oldalon, vagy az Autolargo szalonja.
3: De jó, hogy összefutottunk. Nem tudsz egy jó autókozmetikát?
4: Dehogy nem. Én mindig a PT autókozmetikához viszem az autóm. Nagyon precízek, szépen dolgoznak, a kiszolgálás nagyon közvetlen. Képzeld, múltkor kárpit tisztítást is kértem, újjá varázsolták az üléseket, csillogóra ápolják a műanyagokat és a bőrt is, a gumikat is leápolják, az autó külsejét is leviaszolják. Múltkor kértem ózonozást is, hogy a szellőzőrendszer kitisztuljon és eltűnjön a kutya szag, tudod, mi rendszeresen visszük a kutyát, és náluk ez csak plusz 5000 forint.
3: De jó. Hol vannak helyileg?
4: Pakson, a Toldi Miklós utca 21-ben.
3: Ez eléggé a város széle.
4: Igen, de van náluk hozom-viszem szolgáltatás. Elmennek az autódért, és vissza is viszik, és ez náluk ingyenes.
3: Tényleg? Mondd a számukat!
4: 0629-411-071.
3: Várj, beírom a telefonomba. Mondd még egyszer.
4: PT Autó Kozmetika 0629-411-071.
3: Köszi, már hívom is őket.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
5: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. 7 hónappal az elnök választás előtt a franciák pesszimistában ítélik meg hazájuk állapotát, mint az előző 2022-es választások előtt, és valódi társadalmi és politikai változást várnak. Az Ipsos BV a Közvéleménykutató Intézet által 13 ezer választópolgár megkérdezésével készült reprezentatív felmérés, amelyet a Le Monde című napilap tett közzé, azt is megerősítette, hogy ha most tartanák az elnökválasztás első fordulóját, akkor azt Marine Le Pen, a francia szélső jobboldal vezetője, a legnagyobb ellenzéki párt, a Nemzeti Tömörülés jelöltje jelentős előnnyel megnyerné a többi jelölt előtt. Tegnap megválasztotta az Alkotmánybíróság 5 új tagját az országgyűlés titkos szavazással. A képviselők Kronoszki Nórát, Kovács András Györgyöt, Ligeti Miklóst, Orosz Árpád Gábort és Szomora Zsoltot a Tisza párt frakciójának jelöltjeit választották meg alkotmánybírónak. Mindannyiukra 137 igen és 6 nem szavazat érkezett. Paksiak szervezik az Erős Nők Országos Konferenciát. Horányi Beáta szervező rádiónknak arról beszélt, hogy mi inspirálta a szervezőket egy ilyen tematikájú konferencia létrehozására.
6: Mosógépbe való pakolás, ruhapakolás közben fogalmazott dolt meg bennem, hogy csinálják egy női konferenciát, egy országos női konferenciát. Én hiszem, hogy Isten volt, aki ezt a szívemre helyezte. Ezt azért tudni kell, hogy bár keresztény színezetű ez az egész, hiszen az alapok krisztusi alapok, azért nagyon-nagyon fontos kihangsúlyozni, hogy nem csak keresztényeket várunk, és el is jönnek nem csak keresztények. Ugyanis azokkal a témákkal, amivel foglalkozunk, ez nem a királylány téma, hogy mindenki csodálatos és gyönyörű, ami egyébként igaz minden nőre, hanem pont azt fogalmazzuk meg, hogy jöjjön már rá, hogy ő csodálatos és gyönyörű, de nem úgy, hogy elmondjuk, hogy te csodálatos és gyönyörű vagy, hanem a kényes témákról nyíltan beszélünk. És ennek az első variációja ilyen szekcióüléses volt, tehát szekciók voltak, ahol lehetett választani a nőknek délelőtt és délután. Például meghalt a gyermekem, vagy válás, házasságtörés, megcsaltak, megcsaltam, vagy depresszió, vagy gyász. Tehát ilyen nagyon mélyebb témák, amik a nőket igenis keményen érintik, és sokszor magukra vannak maradva. Nem feltétlenül van nekik tér adva abban, hogy valahol ezt ventilálják, és ha ventilálják is, akkor kapjanak rá megfelelő segítséget, és ne érezzék azt, hogy ők most rosszak azért, mert ilyen gondolataik vannak, amilyenek egy nőben meg tudnak fogalmazódni, akár a szülés után, akár az otthon töltött időben, amikor nem érzed magad éppen gyönyörűnek, és hogy pontosan ezért fogalmaztuk meg, hogy milyen egy erős nő.
5: Horányi Beátától, a konferencia főszervezőjétől azt is megtudtuk, hogy az eseményre október 10-én kerül sor és előzetes regisztrációhoz kötött.
4: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM.

0: Max FM. A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
1: Alváskutatók, pszichológusok és gyermekvédelmi szakemberek küzdenek azért, hogy a középiskolákban a 9 órási iskola kezdés legyen bevezetve. Új szintre lép a légi mobilitás, országos légitaxi kikötő épülhet Kanadában. Műhold felvételek bizonyítják, hogy egyszer csak előbukkan a semmiből, majd ismét eltűnik egy sziget. És Finnországban rájöttek arra, amit a magyar gazdák már régóta sejtenek, hogy miről van szó, el fogom árulni következő tudományos magazinunkban. Megnézzük majd, hogy a gyártók milyen technológiai újdonságokat mutattak be a legnagyobb európai seregszemlén, és szó lesz arról is, hogy kutatók már kutatják, hogy hol lenne a legbiztonságosabb egy globális katasztrófa esetén. Én Strasser Andrea vagyok, remélem találkozunk.
0: Tudomány ma. A tudomány mai állása. A tudomány mai állása.

0: folytatjuk a Paks FM slágereivel.
1: Paks FM. Összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
2: Kellemes estét mindenkinek! A híreket Harmad Gabitól halljátok. Szabotázs okozhatta azt a műszaki hibát, amely kedd reggel Hollandia jelentős részén megbénította a vasúti közlekedést, közölte a holland vasúti infrastruktúrát kezelő ProRail, írja az MTI. A társaság tájékoztatása szerint több helyszínen szándékosan a sínekre helyezett tárgyakat találtak, amelyek zavart okoztak a vasúti jelzőrendszerek működésében. Júliusban az építőipari termelés volumene a nyers adatok alapján, valamint munkanap tényezővel kiigazítva egyaránt 12,2%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól, írja az MTI. Júliusban már harmadik hónapja csökkent az ágazat teljesítménye, erről a Központi Statisztikai Hivatal számolt be jelentésében hétfőn. Idén 10 éves a felújított Deákház, ebből az alkalomból szeptember 26-án különleges programmal ünnepel a Paksi Városi Múzeum. A várható programokról Pekárikné Bakó Eszter Múzeum pedagógus beszélt rádiónknak.
3: Szeptember 26-án 00:30-tól 01:30-ig egy családi napot szervezünk. Abból az alkalomból, hogy a múzeumnak a kiállítása a Paksi Metszet 10 éves lett. Sok érdekes programmal várjuk a családokat, a gyerekeket, érdeklődőket. 9:30-kor egy alkotópályázat eredmény hirdetésével várjuk a látogatókat. 11 órakor a Fabula Bábszínház, Ez László és az Ördögök című bábjátékot nézhetik meg. Ez egy hagyományőrző vásári bábjáték, amit szerintem nagyon sok felnőtt is ismerhet gyermekkorából. 12 órakor megvágjuk a tortát, tehát egy tortára is vendégül látjuk a látogatóinkat, illetve nagyon sok más programmal is készülünk. Lesznek kézműves foglalkozások, nagyon népszerű a keresőjáték, most születésnapi lufik nyomába eredhetnek a gyerekek. A rendezvényünkön készülünk lufi hajtogatással, illetve érkezik hozzánk Túri Alfréd, Eszter Gályos, aki folyátékokat hoz a gyerekeknek, a gyerekek kipróbálhatják az esztergálás mesterségét, illetve Lac Szilvia pedig arcfestéssel várja a gyerekeket. Ezek folyamatos programok lesznek a rendezvény során. Sok szeretettel várunk minden érdeklődő családot, gyermeket a programunkra.
2: Október 5-e a jelentkezési határidő a Paksi Amatőr Pop Rock Jazz Fesztiválra. A 29 éves múltra visszatekintő tehetségkutatóra olyan amatőr zenekarok jelentkezését várják, akik nem rendelkeznek lemezszerződéssel. Jelentkezni a Paksi poprockjazz.hu oldalon keresztül lehetséges, a fesztiválra november 7-én kerül sor.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
2: Szeptember 8-a és 12-e között az észtországi Jõgeva városában rendezték meg az U19-es férfi floorball világbajnokság selejtezőit, de nem jutott ki a 2027-es rigai VB-re a magyar csapat, melynek tagja volt a Paksi Tel Kristóf is. Az ellenfelek Észtország, Szlovénia, Ukrajna, Ausztria és Nagy-Britannia voltak. Két győzelemmel zárták a tornát a magyarok Ukrajnához hasonlóan, de a rosszabb gólkülönbség miatt a csoport negyedik helyén végeztek, így lemaradtak a továbbjutásról. Tel Kristóf ennek ellenére tele élményekkel és tapasztalattal zárta a tornát. Az ESI 11-es diákja a felnőtt válogatottságot tűzte ki célul.
4: Inkább az élmény volt itt a nagyobb, mint az eredmény. Egy hetet voltunk kint, én életemben először repültem. Nagyon jó érzés volt ott lenni. Öt csapattal játszottunk, öt válogatottal. Először játszottunk a szlovénokkal, a szlovénokat megvertük 7-3-ra, utána játszottunk az észtekkel, ott kikaptunk 9-2-re, utána játszottunk nagyon kemény, szoros meccset az osztrákokkal, ott 6-2-re kaptunk ki, utána az ukránok következtek a sorba, ott 11-3-ra veszítettünk, ott az mélypont, aki élte meg a csapat, illetve utána az utolsó meccs a britek ellen volt, ott pedig tudtunk nyerni 8-2-re. Nyilván a játékomban nem voltam elégedett, mert nem tudtunk eredményesek lenni, nem tudtunk kvalifikálni, de mindenképpen pozitív élményeket értem haza, mert győzelemmel tudtuk zárni a selejtezőt, illetve góllal tudtam zárni, úgyhogy ez nekem nagyon kis jó kis tapasztalat a szívemben. Pestre igazoltam, és ott lesz majd osztrák bajnokság, fogunk indulni, úgyhogy lesz majd nemzetközi mérkőzésünk. Ugye lesz ugye az OB1-es meccsek, ugye a felnőtt első osztály, illetve lesznek majd a diákolimpiák, lesz azért program.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paksfm slágereivel. Paksfm. Összeköt.

0: Box FM. Csütörtökön újra jön a Best of kedvencek órája, amikor a Paks FM bemutatja Gabi kedvenceit.
1: Jön a nagy kedvencek órája, ahol a hangerő feljebb csúszik, és a hangulat pedig garantáltan nem marad nyugton. Sziasztok, Harmat Gabi vagyok, és ezen a héten blues, rock és olyan dalokat hozok nektek, amiket nem lehet csak úgy háttérzeneként hallgatni. Lesz Bon Jovi. Ripo Fraszkolnikov.

Három előadó, egy közös nevező, a jó zene. Tartsatok velem ezen a héten a Best of kedvencek órában, csütörtökön dél és egy óra között, itt a Paks FM-en.

0: Mindjárt folytatjuk. Következik a Tudomány mai állása című magazin. A műsor számtermék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes estét mindenkinek! A híreket Harmad Gabitól halljátok. 7 hónappal az elnökválasztás előtt a franciák pesszimistában ítélik meg hazájuk állapotát, mint az előző 2022-es választások előtt, és valódi társadalmi és politikai változást várnak. Az Ipsos BV a Közvéleménykutató Intézet által 13 000 választópolgár megkérdezésével készült reprezentatív felmérés, amelyet a Le Monde című napilap tett közzé, azt is megerősítette, hogyha most tartanák az elnökválasztás első fordulóját, akkor azt Marine Le Pen, a francia szélső jobboldal vezetője, a legnagyobb ellenzéki párt a nemzeti tömörülés jelöltje jelentős előnnyel megnyerné a többi jelölt előtt. Benyújtotta a kormány a gyermekek jogainak és biztonságának megerősítését célzó törvényjavaslatot az országgyűlésnek hétfőn, adta hírül az MTI. A parlamenti honlapon olvasható törvényjavaslat előadója Kátai Németh Vilmos, szociális és családügyi miniszter. Paksiak szervezik az Erős Nők Országos Konferenciát. Horányi Beáta szervező rádiónknak arról beszélt, hogy mi inspirálta a szervezőket egy ilyen tematikájú konferencia létrehozására.
2: Mosógépbe való pakolás, ruhapakolás közben fogalmazott meg bennem, hogy csinálják egy női konferenciát, egy országos női konferenciát. Én hiszem, hogy Isten volt, aki ezt a szívemre helyezte. Ezt azért tudni kell, hogy bár keresztény színezetű ez az egész, hiszen az alapok krisztusi alapok, azért nagyon-nagyon fontos kihangsúlyozni, hogy nem csak keresztényeket várunk, és el is jönnek nem csak keresztények. Ugyanis azokkal a témákkal, amivel foglalkozunk, ez nem a királylány téma, hogy mindenki csodálatos és gyönyörű, ami egyébként igaz minden nőre, hanem pont azt fogalmazzuk meg, hogy jöjjön már rá, hogy ő csodálatos és gyönyörű, de nem úgy, hogy elmondjuk, hogy te csodálatos és gyönyörű vagy, hanem a kényes témákról nyíltan beszélünk. És ennek az első variációja ilyen szekcióüléses volt, tehát szekciók voltak, ahol lehetett választani a nőknek délelőtt és délután. Például meghalt a gyermekem, vagy válás, házasságtörés, megcsaltam, vagy depresszió, vagy gyász. Tehát ilyen nagyon mélyebb témák, amik a nőket igenis keményen érintik, és sokszor magukra vannak maradva. Nem feltétlenül van nekik tér adva abban, hogy valahol ezt ventilálják, és ha ventilálják is, akkor kapjanak rá megfelelő segítséget, és ne érezzék azt, hogy ők most rosszak azért, mert ilyen gondolataik vannak, amilyenek egy nőben meg tudnak fogalmazódni, akár a szülés után, akár az otthon töltött időben, amikor nem érzed magad éppen gyönyörűnek, és hogy pontosan ezért fogalmaztuk meg, hogy milyen egy erős nő.
1: Horányi Beátától, a konferencia főszervezőjétől azt is megtudtuk, hogy az eseményre október 10-én kerül sor és előzetes regisztrációhoz kötött. Dr. Badak Éva helyettesít a héten Németh Kéren dr. Juhász Katalin házi orvos szabadsága miatt, adta hírül Németh Kér község önkormányzata a közösségi oldalán. A bejegyzés szerint kett csütörtökön készenlét keretében biztosított az ellátás, szerda pénteken pedig 9:30 és 10:30 között látják el a betegeket.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
1: Szeptember 8-a és 12-e között az észtországi Jõgeva városában rendezték meg az U19-es férfi floorball világbajnokság selejtezőit, de nem jutott ki a 2027-es rigai VB-re a magyar csapat, melynek tagja volt a paksi Tel Kristóf is. Az ellenfelek Észtország, Szlovénia, Ukrajna, Ausztria és Nagy-Britannia voltak. Két győzelemmel zárták a tornát a magyarok Ukrajnához hasonlóan, de a rosszabb gólkülönbség miatt a csoport negyedik helyén végeztek, így lemaradtak a továbbjutásról. Tel Kristóf ennek ellenére tele élményekkel és tapasztalattal zárta a tornát. Az ESZI 11-es diákja a felnőtt válogatottságot tűzte ki célul.
3: Inkább az élmény volt itt a nagyobb, mint az eredmény. Egy hetet voltunk kint, én életemben először repültem. Nagyon jó érzés volt ott lenni. Öt csapattal játszottunk, öt válogatottal. Először játszottunk a szlovénokkal, szlovénokat megvertük 7-3-ra, utána játszottunk az észtekkel, ott kikaptunk 9-2-re, utána játszottunk nagyon kemény, szoros meccset az osztrákokkal, ott 6-2-re kaptunk ki, utána az ukránok következtek a sorba, ott 11-3-ra veszítettünk, ott az mélypont megélte meg a csapat, illetve utána az utolsó meccs a britek ellen volt, ott pedig tudtunk nyerni 8-2-re. Nyilván a játékomban nem voltam elégedett, mert nem tudtunk eredményesek lenni, nem tudtunk kvalifikálni, de mindenképpen pozitív élményeket értem haza, mert győzelemmel tudtuk zárni a selejtezőt, illetve góllal tudtam zárni, úgyhogy ez nekem nagyon kis jó kis tapasztalat a szívemnek. Pestre igazoltam, és ott lesz majd osztrák bajnokság, fogunk indulni, úgyhogy lesz majd nemzetközi mérkőzésünk. Ugye lesz ugye az OB1-es meccsek, ugye a felnőtt első osztály, illetve lesznek majd a diákolimpiák, lesz azért program.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. Ez a paksfm.

0: Max FM. A most következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
1: Nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek, indul mai tudományos magazinunk, én Strasser Andrea vagyok, és már is sorolom, hogy milyen témákkal lesz dolgunk. Az iskola kezdéssel ma is foglalkozni fogunk, csak úgy, mint az előző adásban, ugyanis alváskutatók, pszichológusok és gyermekvédelmi szakemberek küzdenek azért, hogy a középiskolákban 9 órási legyen az iskola kezdés, hogy milyen tudományos magyarázatot hoznak érvként, azt fogom elmondani. Aztán műhold felvételek bizonyítják, hogy egy kanadai sziget egyszer csak előbukkan a semmiből, majd ismét eltűnik, hogy egészen pontosan milyen tudományos magyarázata van mindennek, erről is szó lesz. Finnországban rájöttek arra, amit a magyar gazdák már régóta sejtenek, a földdel, növényekkel és talajmikrobákkal való kapcsolat a bőrünk és immunrendszerünk működésére is hatással lehet. Több érdekes kutatásról is szó lesz ennek a témának a kapcsán. A gyártók technológiai újdonságának legnagyobb európai seregszemléjén Berlinben több új izgalmas kütyüt is bemutattak, például egy nem mindennapi mobiltelefont és egy laptopot, ezekről is szó lesz. Magazinunk legvégén pedig arról is szó lesz, hogy bizony manapság a kutatók azt is kutatják, hogy hol lenne a legbiztonságosabb az ember számára egy globális katasztrófa esetén, ráadásul meg is nevezték azt a kontinenst, illetve országot, amely ennek a ranglistának az első helyére került, de hogy melyik ország van a második, illetve a harmadik helyen, és mi az érve a kutatóknak, azt is el fogom mondani. Úgyhogy, ha mindenki készen áll, azt mondom, vágjunk is bele a témákba, és mindenek előtt konkrétan repüljünk át Kanadába. Vajon végig gondoltuk-e már, hogy hamarosan új szintre léphet a légi mobilitás, nem csak Kanadában, de ott most egy nagyon-nagyon fontos lépést tettek ennek érdekében. Repülőtereink vannak, ezt már tudjuk, de hamarosan jöhetnek a vertiportok, azaz a légi taxi kikötők. Kanadában országos vertiport hálózatot terveznek, vagyis léptéket válthat a fejlett légi mobilitás az országban. Egészen pontosan arról van szó, hogy egy integrált légi taxi és drón kikötő hálózatot építenének ki Kanadában. A vertiportok nem csak fel- és leszálló helyek lennének, hanem integrálnák a távoli közösségeket, és komoly segítséget jelentenének katasztrófa helyzetben, az orvosi szolgáltatásokban és az áruszállításnál is. Megmagyarázva egészen pontosan a fogalmat, a vertiport egy olyan speciális, kisméretű légi kikötő vagy terminál, amelyet a függőlegesen fel- és leszálló elektromos meghajtású légi járművek fogadására terveztek, ilyenek a légitaxik és a nagyobb drónok. Mindez nem jövőkép, létezik már vertiport a világon, az első kereskedelmi vertiport Dubajban épült meg, a mostani kanadai terv pedig azért érdekes, mert nem csak egy vertiportot tervez, hanem egy konkrét országos vertiport hálózatot. Egyébként jelenleg a repülés egyik legnagyobb átalakulása előtt állunk, állítják kutatók, az elektromos repülőgépek, a drónok és az autonóm légirendszerek gyorsan haladnak a kereskedelmi működés felé, új lehetőségeket teremtve az utasszállításra is, valamint az orvosi szolgáltatások és a teheráru logisztika, valamint a távoli közösségek becsatornázása számára is. Korábbi tudományos magazinunkban arról is beszámoltunk már, hogy terveznek és fejlesztenek a kutatók többek között olyan drónokat is, amelyek kimondottan a nagy mennyiségű teherszállításba tudnának beszállni.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Alváskutatók, pszichológusok és gyermekvédelmi szakemberek küzdenek a 9 órási iskola kezdésért, írja a covid.hu. Lássuk, miről van szó. A szeptemberi tanévkezdés nyilván sok családban ugyanazokkal a jelenetekkel jár. A középiskolás gyerek este 11-kor, nehogy Isten éjfélkor még valamilyen képernyőt bámul, reggel alig tud kikelni az ágyból, az első 2 tanórát pedig félálomban üli végig. A magyarázat, amelyhez szülők és tanárok egyaránt szívesen nyúlnak, kézenfekvőnek tűnik, a gyerek lusta, fegyelmezetlen, és ha valóban akarná, korábban is le tudna feküdni. No, de mit mond a tudományvilága? Nos, az alváskutatók évtizedek óta egészen mást állítanak, ez a tudás azonban mindmáig nem szivárgott át a reggel 8 óra körüli kezdésre berendezkedett magyar iskolák óra rendjébe. Ezen szeretne most változtatni a Nekem 9 nevű munkacsoport, amelyben alváskutatók, iskolapszichológusok, mentálhigiénés és gyermekvédelmi szakemberek dolgoznak együtt azért, hogy a hazai középiskolákban később retolják az órakezdést. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos hangsúlyozni, hogy középiskolákról van szó. A kisiskolásoknál, főleg az általános iskolai alsó tagozatos kisiskolásoknál nyilván sokkal jobban összevonnák a szemöldöküket a szülők, hiszen ha ők 8 órára járnak dolgozni, akkor jó, ha a gyereket 8 órakor el tudják, vagy addig el tudják vinni az iskolába. No, de nézzük a középiskolásokat és a tudomány mai állását ezzel az üggyel kapcsolatban. Az alvás és az ébrenlét szabályozásának ma is érvényes elméleti keretét a budapesti születésű svájci kutató Alexander Borbé dolgozta ki, aki 1982-ben a Zürichi Egyetem farmakológiai intézetének munkatársaként publikálta 2 folyamatos modelljét. Ezerint 2 egymástól független, kedvező esetben azonban egymással összhangban működő élettani folyamat dolgozik együtt, az úgynevezett S folyamat és az úgynevezett C folyamat. Az S folyamat az alvás homeosztatikus nyomását fejezi ki. Minél hosszabb ideje vagyunk ébren, annál nagyobb erővel jelentkezik az alvás igény, és annál mélyebb, hatékonyabb lesz maga az alvás. A másik, a C folyamat, vagyis a cirkadián ritmus, amely nem az alvás mennyiségét, hanem az időzítését határozza meg, és amelyet a belső biológiai óra, valamint a környezeti időtagolók, például a fény, az étkezések, a társas aktivitás időpontjai, illetve ezek kölcsönhatása alakít. Innen ered egyébként az is, hogy reggeli, esti és köztes napszaki preferenciájú, azaz eltérő kronotípusú emberekről beszélhetünk. És akkor nézzük meg, hogy mi a helyzet a serdülőknél. Serdülőkorban, állítja a tudomány világa, mindkét rendszer átalakul méghozzá ugyanabba az irányba, és erről lényegesen kevesebb szó esik, mint a képernyő használatról. Az S folyamat oldaláról nézve a kamaszok jóval ellenállóbbá válnak az alvás nyomással szemben, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy hiába vannak régóta ébren, kevésbé érzékelik a fáradtság és az álmosság jeleit, így értelemszerűen kevésbé motiváltak arra, hogy korábban ágyba kerüljenek. A C folyamat oldaláról pedig a hormonális éréssel összefüggésben későbbre csúszik a melatonin szekréció esti emelkedése, vagyis annak a hormonnak a termelése, amely a napszaki ritmus egyik legfontosabb szabályozója. Ennek a két változásnak együttesen az a következménye, hogy a serdülő nem csak nem érzi magát álmosnak este, hanem akkor sem tud könnyen elaludni, ha egyébként jó szándékkal korábban fekszik le, hiszen a cirkadián ritmusa által diktált éberség ilyenkor még nem lankadt el. Nos, emiatt a biológiai folyamat miatt állítják alváskutatók és pszichológusok is, hogy a középiskolákban a 9 órási iskola kezdés lenne a legideálisabb.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: All right.
1: Ez a Pax FM.
2: Hírek a tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
3: Egészen szürreális látvány fogadta azokat, akik idén nyáron a kanadai Williston víztározónál jártak. Egy egész erdővel borított sziget úszott a vizen, majd nyoma veszett. A különös képződmény nagyjából 9800 négyzetméteres volt, vagyis

0: Magyarázat áll, írja a Rakéta. A tudósok szerint a szokatlanul nagy téli hó és a nyáron lehullott jelentős mennyiségű csapadék is hozzájárulhatott ahhoz, hogy a víztározó partjáról egy erdős terület konkrétan leszakadjon. A vízszint ráadásul 14 éve nem volt ilyen magas. A szakemberek szerint a különös úszó sziget akár hosszú évek alatt is kialakulhatott, ahogy az uszadékfa és a bomló növényi anyag összetömörödött a part mentén. A fák és a növények összefonódó gyökérzetek közben egyben tartatta ezt a hatalmas, úszó száraz földdarabot. A történet igazán különös része egyébként, hogy a sziget valójában nem tűnt el, csak odébb sodródott. A szeptember 1-én közzétett frissítés szerint a műhold felvételek alapján mintegy 30 kilométerrel északnyugatra került egészen oda, ahol az Ospica folyó a víztározóba torkollik. A helyiek közben más, kisebb leszakadt partrészeket és gyökérlabdákat is láttak lebegni a vizen. Tehát egészen egyszerűen egy úszó szigetről van szó, amely jelenség egyébként világszerte jellemző, például Indiában a Loktak-tó nem csak arról nevezetes, hogy Észak-Kelet-India legnagyobb édesvízi tava, hanem azokról a képződményekről is, melyek a vízfelszín jelentős részét borítják. Ezek a hindu nyelven Fumdisnak keresztelt kör alakú képződmények, ugyanis egyfajta különleges úszó szigeteket alkotnak a tó felszínén. Növényzet, homok és bomlófélben lévő szerves anyagok összessége adja ki ezeket a formákat, melyek az idők során megszilárdultak. Felületük szivacsos, ruganyos, gyakran olyan érzést keltenek, mintha egy trambulinon járna az ember. Ezek a szigetcsoportok legtöbbször máig élő organizmusok. Tömegük legnagyobb része ugyanis a jéghegyekhez hasonlóan a felszín alatt található, így aztán a száraz időszakban, amikor a tóvize alacsonyabb, a szigetek alján található élő gyökerek elérik a tómeder alját, és képesek elegendő tápanyagot felvenni onnan. A Loktak-tó teljes felületét több ezer hasonló Fumdis borítja, vagyis úszósziget. Ezek és a környező vizek annyira fontosak egyébként az ivóvíz, az öntözés és az élelemellátás szempontjából, hogy ezért kapta a terület a Manipur mentőöve becenevet. Indiában több ezer halász keresi a megélhetését ezeken a vizeken évente 1500 tonna halat fogva. Az úszószigetek élővilága pedig igen gazdag, több mint 200 vízi növénynek és 400 állatfajnak adnak otthont, többek közt az igen ritka indiai pitonnak. A legnagyobb ilyen szigeten pedig egy nemzeti park is található, melynek az az érdekessége, hogy ez a világ egyetlen úszó nemzeti parkja. Ez ad otthont az igen ritka és veszélyeztetett állatfajnak, a líraszarvasnak is, vagy más néven a táncoló őznek. Nevét onnan kapta, hogy patái és mozgása alkalmazkodtak a sziget ruganyos talajához. Néhány éve már kihaltnak hitték, azonban felfedezték néhány megmaradt példányát. Ennek az állatfajnak a védelmére hozták létre a 40 négyzetkilométert lefedő nemzeti parkot, mint úszó szigetet, amely körülbelül akkora, mint mondjuk Keszthely városa, vagy másfélszeresen a velencei tavunknak.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
2: Fox

0: Hírek a tudomány világából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Finnországban rájöttek arra, amit magyar gazdák már régóta sejtenek. A földdel, növényekkel és talajmikrobákkal való kapcsolat a bőrünk és az immunrendszerünk működésére is hatással lehet. A gazdálkodók számára mindennapos tapasztalat, hogy a talaj nem egyszerűen termesztőközeg, hanem rendkívül összetett élőrendszer. Egyre több kutatás arra utal, hogy ennek a mikrobiális világnak nem csak a növénytermesztésben és a talaj termékenységében van szerepe, hanem az emberi egészséggel is kapcsolatban állhat, írja az Agroinform. A természetben töltött idő sokak számára elsősorban látványt, illatokat és hangokat jelent. Egy séta közben figyeljük a fákat, hallgatjuk a madarakat, érezzük a virágok illatát, mégis gyakran úgy térünk haza, hogy magához a talajhoz vagy a növényekhez alig értünk hozzá. Pedig a kutatások szerint éppen ez a közvetlen kapcsolat lehetne fontos. Már néhány másodperc alatt megváltozhat a bőr mikrobiomja. Mira Grönros, a Finn Környezetvédelmi Intézet ökológusa és természetegészségügyi kutatója egy kísérletben arra kérte a résztvevőket, hogy 20 másodpercen keresztül dörzsöljék kezüket földdel, tőzeggel és mohával. A vizsgálat után azt tapasztalták, hogy a bőrön található mikrobák mennyisége és változatossága jelentősen megnőtt. Ez a változás még akkor is kimutatható maradt, amikor a résztvevők csapvízzel leüblítették a kezüket. A kezek szabad szemmel tisztának látszottak, mikrobiológiai szempontból azonban jelentős változás történt. Elsőre talán nem tűnik előnyösnek, ha több baktérium kerül a bőrünkre, a mikrobiális közösségek működése azonban jóval összetettebb ennél. Ha sokféle mikroorganizmus él egymás mellett, azok versenyezhetnek egymással, így kisebb eséllyel kerülhetnek túlsúlyba a betegséget okozó baktériumok. A természetes anyagokkal, például a talajjal és a növényekkel való érintkezés tehát hozzájárulhat a bőr mikrobiális változatosságának növekedéséhez. A kutatások alapján ennek nem csak bőrgyógyászati, hanem immunológiai jelentősége is lehet. És hogy mennyi ideig érdemes hozzáérni egy növényhez, vagy megmarkolni egy marékföldet? Nos, a 20 másodperces kontaktus ugyan mérhető változásokat eredményezett, a kutatónő szerint viszont tartósabb hatás inkább a rendszeres, vagy hosszabb természetes érintkezéssel érhető el. Ez érdekes, hiszen nagyon sokan kertészkednek úgy, nem annyira sokan, inkább kevesebben, de kertészkednek páran úgy, hogy kesztyűt húznak, úgy látszik, ez alapján a kutatás szerint, hogy jobb lenne nekünk kesztyű nélkül turkálni a földben. Szóval a kísérlet során a bőr mikrobiotája viszonylag gyorsan visszatért a kiindulási állapothoz hasonló összetételhez. Ez arra utal, hogy nem egyetlen alkalmi találkozás, hanem a földdel, növényekkel, fákkal és más természetes felületekkel való ismétlődő kapcsolat lehet igazán jelentős. A talaj mikrobiális sokféleségéről jellemzően a növénytermesztés, a tápanyagforgalom vagy a talajszerkezet oldaláról beszélünk. Ezek a vizsgálatok azonban arra mutatnak rá, hogy a talajélet és az emberi egészség között is lehet kapcsolat. És még két érdekesség, az egyik finnországi napköziben a gyerekek minden nap több órát töltenek a szabadban, fák és bokrok között játszanak, kötélen másznak, homokvárat építenek, pocsolyákban tapicskolnak, földet és faforgácsot vesznek a kezükbe, a nap végére sárosak lesznek, a kutatók pedig éppen ezért vizsgálják, hogy ez milyen hatással lehet az egészségükre. Finnországban jelenleg 43 ilyen intézmény van, amelyik részt vesz ebben a kutatásban, de voltak korábbi kutatások is, például erdei talajt, tőzeget és ültető ládákat helyeztek el egy finn bölcsödei udvaron, ezután azt figyelték meg, hogyan változik a kisgyermekek bőrének, nyálának és bérrendszerének mikrobiális összetétele. A gyerekek 28 napon keresztül rendszeresen játszottak ezen a területen, majd egy év elteltével ismét megvizsgálták őket. Azoknak a gyerekeknek a bőrén, akik az erdő talajjal kialakított udvaron játszottak, egy évvel később is változatosabb mikrobiális közösséget találtak, mint a hagyományos, burkolt udvart használó társaiknál.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Hírek a tudományvilágából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik. Most folytatódik.
1: Több újdonságot, új kütyüt is bemutattak azon a konferencián Berlinben, amely a gyártók technológiai újdonságának legnagyobb európai seregszemléje. Nézzünk rá legalább kettő újdonságra, az egyik egy mobiltelefon, a másik pedig egy laptop. Ami a mobiltelefont illeti, nem az az érdekessége, hogy három kamera van a telefon hátoldalán, hanem az, hogy az egyik kamera kivehető. Ezen kívül ez a mobiltelefon nem csak a szokásos vízállósági tanúsítvánnyal rendelkezik, hanem az úgynevezett legmagasabb szintű, ipari léptékű víz- és porállóság tanúsítványát is megkapta. Az egyszerű víztűrésnél ez annyival komolyabb, hogy még az egy időben több irányból nagy nyomással érkező vízsugaraknak is ellenáll, akár 30 percen keresztül. Ezt valahogy úgy kell elképzelni, hogy mondjuk a mobiltelefont legalább három oldalról, vagy három irányból egy jó erős, illetve három jó erős slaggal, vízzel locsolják, 30 percen keresztül, és a mobiltelefon még ezt is kiállja, egy csepp víz sem kerül a belsejébe. Ami pedig a kivehető kamerát illeti, a készülék hátlapján lévő három képleső közül az egyik konkrétan kipattintható, és a mobiltól függetlenül önálló akciókameraként is használható. A modulban természetesen saját kis akkumulátor is van, melynek köszönhetően 40 percen át képes másodpercenkénti 30 képkocka sebességgel videót rögzíteni a 64 gigabájtos külön tárhelyére. Igaz, ez elmarad a neves akciókamerák képességeitől, de figyelemre méltó ahhoz képest, hogy elég csak a telefont vinni az utazás vagy intenzív mozgásformák látványos rögzítésére, írja a HVG. És akkor nézzünk rá a másik kütyüre, amelyről ugye azt mondtam, hogy egy laptop. Biztosan sokan ismerik azt a dilemmát, hogy kisebb vagy nagyobb laptopot vásároljak-e. A nagyobb laptopon kényelmesebb dolgozni, hiszen nagyobb a képernyője, a kisebb viszont olyan kis szolíd, kis helyen is elfér, könnyebb hordozni. Nos, lehetséges, hogy a jövőben megoldódik ez a dilemmánk, ugyanis ezen a bizonyos konferencián bemutattak egy vadonatúj laptopot, amelynek az az újdonsága, hogy a képernyője egyetlen egy gomnyomásra széltében megnyúlik, így az eredmény egy 14 hüvelykes laptop kinyitása után egy 17 hüvelykes képernyő. Az egyelőre koncepcióként bemutatott, azaz működőképes, de kereskedelmi forgalmazásra készen még nem álló notebook 1,6 kg-ot nyom, vastagsága 17,9 mm. Egy ilyen notebook, ha piacra kerül, kedvence lehet a sokat utazó és nagy Excel táblákkal dolgozó üzletembereknek, éppen úgy, mint a tartalomgyártóknak és a kreatív ipari szakembereknek. Hamarosan újabb érdekességgel folytatjuk, illetve majd már zárjuk mai magazinunkat. Vajon egy katasztrófa, egy globális katasztrófa esetén hol lehetünk a legnagyobb biztonságban? Nukleáris háború, hatalmas vulkánkitörés vagy világméretű járvány, bármit elképzelhetünk, egy friss kutatás megmutatta, hogy a világ mely területei a legbiztonságosabbak ilyen esetben. Érdekes, hogy vajon mit vettek figyelembe, illetve melyek azok a szempontok, amelyek alapján mondjuk egy ország, vagy esetleg egy kontinens, vagy egy sziget kedvezőbb helyzetben van. Szóval már is hozom a választ, addig lehet esetleg tippelni, hogy mondjuk a kontinensek közül a kutatók melyiket találják a legbiztonságosabbnak, akár egy nukleáris katasztrófa esetén.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Álljunk össze kis csaj, mint az erdőt.
1: Hírek a tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
2: Vajon hol lenne a földbolygón a legbiztonságosabb egy globális katasztrófa esetén? Ezzel a kérdéssel foglalkozott a napokban a National Geographic. Bizonyos események, például egy nukleáris háború, egy hatalmas vulkánkitörés, vagy egy világméretű járvány óriási csapást mérhetnének az emberiségre. Kérdés, hogy mely területek lennének viszonylag biztonságban? Nos, több jó válasz is van, az imént ugye azt mondtam, hogy lehet tippelni, de ha a kontinenseket nézzük, akkor bizony egy friss tanulmány alapján Ausztrália lehet a bolygó egyik legbiztonságosabb helye egy globális katasztrófa esetén. A kutatók olyan feltételezett eseményeket vizsgáltak, amelyek néhány hónap vagy év alatt a világ népességének több mint 10%-át elpusztíthatnák. Ezek közé tartozik például egy nukleáris háború, vagy egy hatalmas vulkánkitörés, egy világméretű járvány, vagy a globális infrastruktúra összeomlása. Az eredmények azt mutatják, hogy nincs olyan ország, amely minden lehetséges katasztrófával szemben ellenálló lenne, bizonyos tényezők azonban növelik egy társadalom túlélési esélyeit. Ilyen például a fejlett ipari háttér, az élelmiszer termelése való képesség, az energiabiztonság és az, hogy egy ország mennyire függ a nemzetközi kereskedelemtől. A katasztrófák idején gyakran az élelmiszerrendszer jelenti a szűk keresztmetszetet. Egy adott ország termelését például megnehezítheti egy hatalmas vulkánkitörés azzal, hogy napfényt blokkoló részecskéket juttat a levegőbe, a nemzetközi kereskedelmi hálózat összeomlása pedig az importot sodorhatja veszélybe. Ám egyéb faktorok sem elhanyagolhatók, a fejlett ipari háttér például válsághelyzetben lehetővé teszi olyan termékek hazai előállítását, amelyeket normál körülmények között külföldről szereznek be. Na de miért van jó helyzetben Ausztrália? Több szempontból is, állítják a kutatók. A déli féltekén viszonylag elszigetelten fekszik, így távolabb van egy esetleges nukleáris konfliktus valószínű gócpontjaitól. Aztán jelentős mezőgazdasági termeléssel és számottevő energiainfrastruktúrával bír, mérete és változatos éghajlati viszonyai pedig szintén előnyt jelenthetnek egy globális élelmiszerválság idején. A földrajzi helyzet egyébként egyéb katasztrófák esetében is számít, a déli féltekén ugyanis kevesebb aktív vulkán található, ráadásul a nagyobb óceáni területek mérsékelhetnek bizonyos éghajlati hatásokat. Szóval ezek Ausztrália, mint kontinens, illetve ország előnyei, viszont vannak még területek, amelyek a kutatók szerint különleges előnyt élvezhetnek, például a nagyobb szigetek, mert szükség esetén könnyebben elszigetelhetik magukat a világ többi részétől. Ez viszont csak akkor jelent valódi előnyt, ha saját gazdaságuk legalább részben képes biztosítani az alapvető szükségleteket. Japán például fejlett és gazdag ország, de erős külkereskedelmi függősége sérülékenyé tenni a globális ellátási láncok összeomlásakor. Egyébként a kutatás rangsorolt is, Ausztrália mögött Argentinát, Brazíliát és Új-Zélandot nevezte meg a rangsorban. Új-Zélandot ugyan kedvező földrajzi helyzete és mezőgazdasága segíti, de aktív vulkánjai, kis ipari bázisa és a cunamiknak való kitettsége rontja a helyzetét. Argentina és Brazília esetében pedig a nagyobb társadalmi egyenlőtlenség és a politikai instabilitás nevezhető, illetve hozható fel problémaként. Szóval sok szempontból lehet elemezni, minden esetre érdekes, hogy a kutatók egyáltalán foglalkoznak ennek a helyzetnek is az elemzésével, miszerint vajon hol lehet a földbolygón a legbiztonságosabb egy globális katasztrófa esetén. Ezzel a témával zárom mai magazinunkat, de mindenkinek nagyon kellemes napokat és heteket kívánok. Búcsúzik a műsorvezető, Strasser Andrea, és legyen nagyon kellemes a további rádiózás.
1: A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük a figyelmet! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes estét mindenkinek! A híreket Harmad Gabitól halljátok. Szabotázs okozhatta azt a műszaki hibát, amely kedd reggel Hollandia jelentős részén megbénította a vasúti közlekedést, közölte a holland vasúti infrastruktúrát kezelő ProRail, írja az MTI. A társaság tájékoztatása szerint több helyszínen szándékosan a sínekre helyezett tárgyakat találtak, amelyek zavart okoztak a vasúti jelzőrendszerek működésében. Tegnap megválasztotta az Alkotmánybíróság 5 új tagját az országgyűlés titkos szavazással. A képviselők Kronoszki Nórát, Kovács András Györgyöt, Ligeti Miklóst, Orosz Árpád Gábort és Szomora Zsoltot a Tisza párt frakciójának jelöltjeit választották meg alkotmánybírónak. Mindannyiukra 137 igen és 6 nem szavazat érkezett. Idén 10 éves a felújított Deákház, ebből az alkalomból szeptember 26-án különleges programmal ünnepel a Paksi Városi Múzeum. A várható programokról Pekárikné Bakó Eszter múzeum pedagógus beszélt rádiónknak.
2: Szeptember 26-án 13:30-14:00 egy családi napot szervezünk. Abból az alkalomból, hogy a múzeumnak a kiállítása a Paksi Metszet 10 éves lett. Sok érdekes programmal várjuk a családokat, a gyerekeket, érdeklődőket. 9:30-kor egy alkotópályázat eredmény hirdetésével várjuk a látogatókat. 11:00-kor a Fabula Bábszínház és László és az Ördögök című bábjátékot nézhetik meg. Ez egy hagyományőrző vásári bábjáték, amit szerintem nagyon sok felnőtt is ismerhet gyermekkorából. 12:00-kor megvágjuk a tortát, tehát egy tortára is vendégül látjuk a látogatóinkat, illetve nagyon sok más programmal is készülünk. Lesznek kézműves foglalkozások, nagyon népszerű a keresőjáték, most születésnapi lufik nyomába eredhetnek a gyerekek. A rendezvényünkön készülünk lufi hajtogatással, illetve érkezik hozzánk Túri Alfréd, Eszter Gályos, aki folyátékokat hoz a gyerekeknek, a gyerekek kipróbálhatják az esztergálás mesterségét, illetve Blatt Szilvia pedig arcfestéssel várja a gyerekeket. Ezek folyamatos programok lesznek a rendezvény során. Sok szeretettel várunk minden érdeklődő családot, gyermeket a programunkra.
1: Október 5-e a jelentkezési határidő a Paksi Amatőr Pop Rock Jazz Fesztiválra. A 29 éves múltra visszatekintő tehetségkutatóra olyan amatőr zenekarok jelentkezését várják, akik nem rendelkeznek lemezszerződéssel. Jelentkezni a paksipoprockjazz.hu oldalon keresztül lehetséges, a fesztiválra november 7-én kerül sor. A Nagydorogi Baptista gyülekezet szeptember 12-én rendezte meg a templomok éjszakáját. A program során az érdeklődők megismerhették a baptisták hitvallását és a gyülekezet történetét, emellett biblia és festmény kiállítás, valamint keresztény zenei kultúra bemutatása is várta őket. A látogatók a régi fényképeket, dokumentumokat és gyülekezeti emlékkönyveket is megtekinthettek, a szervezők pedig zsíros kenyérrel és teával kínálták a résztvevőket.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
1: Szeptember 8-a és 12-e között az észtországi Jõgeva városában rendezték meg az U19-es férfi floorball világbajnokság selejtezőit, de nem jutott ki a 2027-es rigai VB-re a magyar csapat, melynek tagja volt a Paksi Tel Kristóf is. Az ellenfelek Észtország, Szlovénia, Ukrajna, Ausztria és Nagy-Britannia voltak. Két győzelemmel zárták a tornát a magyarok Ukrajnához hasonlóan, de a rosszabb gólkülönbség miatt a csoport negyedik helyén végeztek, így lemaradtak a továbbjutásról. Tel Kristóf ennek ellenére tele élményekkel és tapasztalattal zárta a tornát. Az ESZI 11-es diákja a felnőtt válogatottságot tűzte ki célul.
3: Inkább az élmény volt itt a nagyobb, mint az eredmény. Egy hetet voltunk kint, én életemben először repültem. Nagyon jó érzés volt ott lenni. Öt csapattal játszottunk, öt válogatottal. Először játszottunk a szlovénokkal, szlovénokat megvertük 7-3-ra, utána játszottunk az észtekkel, ott kikaptunk 9-2-re, utána játszottunk egy nagyon kemény, szoros meccset az osztrákokkal, ott 6-2-re kaptunk ki, utána az ukránok következtek a sorba, ott 11-3-ra veszítettünk, ott az mélypontnak élte meg a csapat, illetve utána az utolsó meccs a britek ellen volt, ott pedig tudtunk nyerni 8-2-re. Nyilván a játékomban nem voltam elégedett, mert nem tudtunk eredményesek lenni, nem tudtunk kvalifikálni, de mindenképpen pozitív élményeket értem haza, mert győzelemmel tudtuk zárni a selejtezőt, illetve góllal tudtam zárni, úgyhogy ez nekem nagyon kis jó kis tapasztalat a szívemnek. Pestre igazoltam, és ott lesz majd osztrák bajnokság, fogunk indulni, úgyhogy lesz majd nemzetközi mérkőzésünk. Ugye lesz ugye az OB1-es meccsek, ugye a felnőtt első osztály, illetve lesznek majd a diákolimpiák, lesz azért program.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most. Csak hazai a Paksfm-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
4: Paksfm.
0: Paksfm.
4: Összeköt.
0: Paksfm. Összeköt.

Pox FM. Összekött.

0: slágereivel. Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes estét mindenkinek! A híreket Harmad Gabitól halljátok. Szabotázs okozhatta azt a műszaki hibát, amely kedd reggel Hollandia jelentős részén megbénította a vasúti közlekedést, közölte a holland vasúti infrastruktúrát kezelő ProRail, írja az MTI. A társaság tájékoztatása szerint több helyszínen szándékosan a sínekre helyezett tárgyakat találtak, amelyek zavart okoztak a vasúti jelzőrendszerek működésében. Tegnap megválasztotta az Alkotmánybíróság 5 új tagját az országgyűlés titkos szavazással. A képviselők Kronoszki Nórát, Kovács András Györgyöt, Ligeti Miklóst, Orosz Árpád Gábort és Szomora Zsoltot a Tisza párt frakciójának jelöltjeit választották meg alkotmánybírónak. Mindannyiukra 137 igen és 6 nem szavazat érkezett. Idén 10 éves a felújított Deákház, ebből az alkalomból szeptember 26-án különleges programmal ünnepel a Paksi Városi Múzeum. A várható programokról Pekárikné Bakó Eszter múzeum pedagógus beszélt rádiónknak.
2: Szeptember 26-án 00:30-tól 01:30-ig egy családi napot szervezünk. Abból az alkalomból, hogy a múzeumnak a kiállítása a Paksi Metszet 10 éves lett. Sok érdekes programmal várjuk a családokat, a gyerekeket, érdeklődőket. 9:30-kor egy alkotópályázat eredmény hirdetésével várjuk a látogatókat. 11 órakor a Fabula Bábszínház Rész László és az Ördögök című bábjátékot nézhetik meg. Ez egy hagyományőrző vásári bábjáték, amit szerintem nagyon sok felnőtt is ismerhet gyermekkorából. 12 órakor megvágjuk a tortát, tehát egy tortára is vendégül látjuk a látogatóinkat, illetve nagyon sok más programmal is készülünk. Lesznek kézműves foglalkozások, nagyon népszerű a keresőjáték, most születésnapi lufik nyomába eredhetnek a gyerekek. A rendezvényünkön készülünk lufi hajtogatással, illetve érkezik hozzánk Túri Alfréd, Eszter Gályos, aki fajátékokat hoz a gyerekeknek, a gyerekek kipróbálhatják az esztergálás mesterségét, illetve Blatt Szilvia pedig arcfestéssel várja a gyerekeket. Ezek folyamatos programok lesznek a rendezvény során. Sok szeretettel várunk minden érdeklődő családot, gyermeket a programunkra.
1: Október 5-e a jelentkezési határidő a Paksi Amatőr Pop Rock Jazz Fesztiválra. A 29 éves múltra visszatekintő tehetségkutatóra olyan amatőr zenekarok jelentkezését várják, akik nem rendelkeznek lemezszerződéssel. Jelentkezni a paksipoprockjazz.hu oldalon keresztül lehetséges, a fesztiválra november 7-én kerül sor. A nagydorogi baptista gyülekezet szeptember 12-én rendezte meg a templomok éjszakáját. A program során az érdeklődők megismerhették a baptisták hitvallását és a gyülekezet történetét, emellett biblia és festmény kiállítás, valamint keresztény zenei kultúra bemutatása is várta őket. A látogatók régi fényképeket, dokumentumokat és gyülekezeti emlékkönyveket is megtekinthettek, a szervezők pedig zsíros kenyérrel és teával kínálták a résztvevőket.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
1: Szeptember 8-a és 12-e között az észtországi Jõgeva városában rendezték meg az U19-es férfi floorball világbajnokság selejtezőit, de nem jutott ki a 2027-es rigai VB-re a magyar csapat, melynek tagja volt a Paksi Tel Kristóf is. Az ellenfelek Észtország, Szlovénia, Ukrajna, Ausztria és Nagy-Britannia voltak. Két győzelemmel zárták a tornát a magyarok Ukrajnához hasonlóan, de a rosszabb gólkülönbség miatt a csoport negyedik helyén végeztek, így lemaradtak a továbbjutásról. Tel Kristóf ennek ellenére tele élményekkel és tapasztalattal zárta a tornát. Az ESZI 11-es diákja a felnőtt válogatottságot tűzte ki célul.
3: Inkább az élmény volt itt a nagyobb, mint az eredmény. Egy hetet voltunk kint, én életemben először repültem. Nagyon jó érzés volt ott lenni. 5 csapattal játszottunk, 5 válogatottal. Először játszottunk a szlovénokkal, szlovénokat megvertük 7-3-ra, utána játszottunk az észtekkel, ott kikaptunk 9-2-re, utána játszottunk egy nagyon kemény szoros meccset az osztrákokkal, ott 6-2-re kaptunk ki, utána az ukránok következtek a sorba, ott 11-3-ra veszítettünk, ott az mélypontnak érte meg a csapat, illetve utána az utolsó meccs a britek ellen volt, ott pedig tudtunk nyerni 8-2-re. Nyilván a játékomban nem voltam elégedett, mert nem tudtunk eredményesek lenni, nem tudtunk kvalifikálni, de mindenképpen pozitív élményeket értem haza, mert győzelemmel tudtuk zárni a selejtezőt, illetve góllal tudtam zárni, úgyhogy ez nekem nagyon kis jó kis tapasztalat a szívemben. Pestre igazoltam, és ott lesz majd osztrák bajnokságra fogunk indulni, úgyhogy lesz majd nemzetközi mérkőzésünk. Ugye lesz ugye az OB1-es meccsek, ugye a felnőtt első osztály, illetve lesznek majd a diákolimpiák, lesz azért program.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paksfm slágereivel. Paksfm.

0: összeköt.
1: Rablóból elég lehet 40. De a Paks FM slágereiből több kell. Legalább 50. Ezért feljebb tettük a lécet. Ezen a héten is jön a Top 50 a Paks FM-en.
2: Hello, hello, hétvégén Top 50, remélem felkészültetek. Én már igen, és alig várom, hogy bemutassam majd teljes egészében a most érkező két magyar dalt, amiből morzsákat tudok most elszórni. Az egyik az Dash újdonsága Young Fly-jal közösen, ez a Kis Kece.
3: Kis Kece,

0: felejtjétek, és nem ulasszátok el most szombat délután 3 és 6 között a Top 50.
1: Top 50, mert 100 forintnak sem 40 a fele. Pörgesd le Olasz Gabival együtt a slágerlistákat a szokott időben. Szombaton

Fox FM.

0: Paks FM. Csütörtökön újra jön a Best of kedvencek órája, amikor a Paks FM bemutatja Gabi kedvenceit.
1: Jön a nagy kedvencek órája, ahol a hangerő feljebb csúszik, és a hangulat pedig garantáltan nem marad nyugton. Sziasztok, Harmat Gabi vagyok, és ezen a héten blues, rock és olyan dalokat hozok nektek, amiket nem lehet csak úgy háttérzeneként hallgatni. Lesz Bon Jovi,

Három előadó, egy közös nevező, a jó zene. Tartsatok velem ezen a héten a Best of kedvencek órában, csütörtökön dél és egy óra között, itt a Paks FM-en.

0: kedvencei.
1: Ez a kedvenc dalom.
2: Ezt hallgatom az autóban.
1: Összekö. Nagyon szeretem.
0: Box FM.

0: FM. Összeköt.
1: Alszik a város, még ébren reggel 6-kor. Ó, bennünk van a vibe, ó, sok a lány, az érzés hajszol. Forró a test, a szív még akar, az agy lárász. Nem lehet vége, ne tegyük ezt, mi írjuk meg a történetünket. Hey.

testem felhő, a lelkem tenger, az este erdő, és benne minden ember, benne minden ember, lámpa fény a parton, lenne minden reggel, egy kanapé, amin alszom.